egy visszatérően. Üres utcákon járunk, benézek egy kapuajba, és ott nem képen az üvegen. Tükröződik, vagy mi? Azután a falakon tükröződöm, befordulok magammal szemben a sarkon. És magammal beszélgetek, érted?

persuasion.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is. Úgy, mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely. Valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID csip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Never stop.

Machina. Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hetedik hírejét kiszavazást hazánk kedvenc kilátójáról, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor.
2: Október 5-én a Karolinska Intézetben jelentette a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat a fényvezérelt ioncsatornák felfedezéséért és az optogenetika nevű forradalmi eljárás kidolgozásáért Carl Deisseroth, Stanford Egyetem, Peter Hegemann, Berlini Humboldt Egyetem és Georg Nagel, a Würzburgi Egyetem kutatója kaptak megosztva. Peter Hegemann a 2000-es évek elején Georg Nagelrel közösen rájött, hogy amint kékfény éri, a Chlamydomonas alga sejtfelszínén található különleges fehérje szerkezet megnyílik, pozitív töltésű ionok áramlanak a belsejébe, ami feszültségváltozást idéz elő, kényét bármilyen más sejtbe átültetve, a sejt rögtön fényérzékenyé válik. A fehérje genetikai kódját Carl Deisseroth patkányok idegsejtjébe juttatta be, két évvel később sikerült elérni, hogy a fényvezérelt biológiai kapcsoló optikai szálakon keresztül éber egerek agyában is megbízhatóan működjön. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID csip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Bizonyára önök előtt is ismeretes, hogy a napokban CD-lemezt adtak ki, sőt, külön magnókazettát is, Best of Communism címen, és a közszolgálati Magyar Rádió Kossuth adója, valamint az egyik kereskedelmi adó szeptember 11-én ezeket a dalokat hosszú időn keresztül sugározta, így a bunkócska te drágát, amelyet ugye a miniszterelnök úrnak szerette volna testre szabottan ajánlani és rákérdezni erre a dologra, és hát olyan dalokat is, mint Sződ a sejmet, elvtárs meg hasonló dalokat. Egy kicsit meglepődtem, hogy nem hallottam a Deutschland, Deutschland, überall lesz, vagy a Megáj, Megáj, Kutya Szerbia, nem lesz ilyen Hercegovina, mert ugye ezek is elfértek volna, a bunkócska mellett ezek is a bunkócska dalok. Na tehát én úgy gondolom, félretéve az ilyen megközelítést, hogy szégyene a magyar közszolgálati rádiónak, hogy megint a bunkócska szintjére süllyed vissza ez az ország. Nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy a miniszterelnök úr személyesen miként vélekedik a bunkócskáról, mert hiszen hallottam, hogy a múlt év végén nagyon lelkesen énekelték ezt a MSZP frakciója részéről is, de hát úgy gondolom, hogy lejárt az ideje a bunkócskának és mindazoknak, akik a bunkócska te drága elvi ideológiai alapján álltak. és ezért kérdezném a miniszterelnök urat, hát remélem, hogy a miniszterasszony tud a miniszterelnök úr nevében nyilatkozni, mi a miniszterelnök úrnak a véleménye a bunkócska te drágáról és a Söder-Sejmet-elvtársról, és arról, hogy ilyen dalok jelennek meg a közszolgálati rádióban. Várom egy tisztelő válaszát.
4: Köszönöm, megadom a szót dr. Csiha Judit miniszterasszonynak.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. A kérdés címét olvasva sok mindenre gondoltam, de arra, hogy talán szellemesnek szánt azonnali kérdése ilyen szánalmasra sikerül, arra azért nem gondoltam. Mindannyian tudjuk, az ország is tudja, hogy magánlemezkiadó által kiadott művet közszolgálati rádióban, tévében lejátszani, illetve közvetíteni, azoknak a dolga eldönteni, akik erre kompetenciával bírnak, semmiképpen nem a kormányi, semmiképpen nem a miniszterelnök úré. Ilyenképpen azt is lehetne válaszolni, hogy rossz helyen tetszik kérdezni. Ami a konkrét példáit illeti, egy dologgal illusztrálnám a szánalmas jelzőt. Ön ebben a sorba sorolta, Németország ma is használatos, Haydn zenéjű, ám bár más szövegű himnuszát. Én azt hiszem, hogy enyhe kifejezés erre a két percre azt mondani, hogy szánalmas. Köszönöm.
4: Viszont választja, megadom a szót dr. Torgyán József úrnak.
3: Igen, tisztelt miniszterasszony, hát én úgy gondolom, hogyha önnek nem tetszett a kérdés, akkor vegye úgy, hogy bunkocskára sikeredett a kérdésem, de ugye én úgy gondolom, hogy azért azt nem ártana tudnunk, hogy most végül is a miniszterelnök úr vásárolt-e a bunkocskából, mert említettem, hogy megjelent CD-lemezen és kazettán is. Én magamról elárulhatom, én a Bach sakonyát vettem meg legutoljára a CD-n Pikájzentől. Kíváncsi lettem volna, hogy a bunkocskát kitől szerezte meg a miniszterelnök úr, és hallgatják-e önök, mert ha tetszik, ha nem tetszik, konkrét tudomásunk van arról, hogy önök bizony ezt énekelték a múlt év decemberében, úgy, hogy a lakosság körében nagyon nagy feltűnést és megdöbbenést keltett, de erről majd máskor, ha kíván válaszolni, válaszol rá. Köszönöm.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, egészen 9 óráig, egyelőre velem, Melyik Ferivel, de bízom benne, hogy hamarosan megérkeznek majd műsorkészítő társaim, Szenyor Facundo és Csoki Csibisz is. Én igazából nem vagyok bent a stúdióban, hanem itthon elkészítettem ezt a kis felvezető szöveget, hiszen a mai adás is ilyen hibrid lesz, tehát az elején én leszek majd, illetve hát az általam rögzített anyag, ezt követően pedig amint megérkezik akár Csoki, akár Facundo, akkor beadnak engem, és akkor onnantól kezdve élőben megy majd tovább az adás. Addig, ameddig nem érkeznek be, picit, mint hogy így előfeszítsük, előkészítsük az ügynök múltat, a hálózati személyeket feltáró nyitott aktákat, október 23-a és november 1-e környékén, vagy így valami, most nem tudom már pontosan, egy korábbi hip-hop kislemezt, Szívósnak a Beszervezés című kislemezét fogjuk meghallgatni. Ezen összesen 6 track van, az egyik az egy remix, de ez is rajta marad. 2015. október 23-ára jelent meg ez annak idején, és hát zenei stílusát is koncepciót tekintve egy retrospektív utazás, illetve társadalmi metszet az 50-es évektől egészen a rendszerváltásig, a dalok ASK-tól, illetve beatként pedig Suhoftól érkezik, egyfajta kicsit ilyen retro hangzásvilággal. Amennyiben ennek a végére még nem érkeznek be, akkor pedig egy korábbi hip-hop mix kerül majd terítékre, és akkor megyünk, ameddig megyünk, egyszer csak megérkeznek majd Csokiék, mindenkinek nagyon kellemes hétfőt, illetve rádióhallgatást kívánok. Ébredjetek!
1: Tehát hajlandóan nyitottam.
2: Igen.
3: Az akcióban résztvevő nyomozók végrehajtják a titkos őrizetbevételt.

0: Az eredményesség biztosítéka az erőfölény, a gyorsaság és határozottság, melyek kilátástalanná teszik az esetleges ellenállást, és kizárják a szökés lehetőségét.
1: Ez az eszmecsere sem lehetett elkerülhető.
2: Jó estét kívánok, elvtársak! Nagyon örülök, hogy eljöttem.
3: Részemre megtiszteltetés.

0: Az ellenoltóanyag szervei valamelyik ében, addig meg bolyongok a semmi közepében.
1: Ha nekem valaki odaállította, hogy jelen pillanatban ülök.

0: És a striptiz lokálok. Micsoda európai színvonal.
1: Igen, rettentően európai.
0: Remélem máskor is haza látogatunk.
1: Nem kérem. Mi itthon maradtunk. De tessék bennünket is úgy kezelni, mintha csak hazalátogattunk volna. Mintha csak hazalátogattunk volna. Mintha csak hazalátogattunk volna.

Ennek az a humanizmusról, meg emberi jogokról folyó vitákhoz is tehetnénk megjegyzést, mert most van egy ilyen divat. Törvényeket betartjuk, ott a humanizmus érvényesül, stb., de a rendszerünket nem hagyjuk.

Nem ezt ígérted, Kádár János. Együtt építettük, együtt hittük, hogy viszük valamire, nem csak az üveget vissza, mintet feltettünk a szocializmusra. Cikázó szemek, állandó musra, az ígéret.

0: az emberek hagyják, hogy szétszedjék őket. Egész pici családokra, sőt, most már családokat is szétszedik. Most már nem divat a három generációs család. Gyengébbek. És jobban kiszolgáltatottak azoknak, akik kihasználják őket. Nem azért rossz a világ, mert rossznak kell lennie, hanem mert egyes emberek telhetetlenek is. Nem tudják, hogy mennyi az elég. Hát ugye az történt, hogy azért akartunk rendszerváltást, hogy a munkabér munkabér legyen, és hogy a fizetőeszköznek értéke legyen. Mindent megtartsunk a múltból, ami jó és megtartható, és mindent áthozzunk ugye a kapitalizmusból, ami jó. Meg akartunk szögelni, meg ikreket akartunk itt a dolgokba. Aztán az történt, hogy a vezetőket beígérték, és napról megvezetgetésekkel, törvénymódosító hatásokkal elintézték, hogy pont az ellenkezője történjen. Mindent eldobjunk a régi rendszerből, ami jó volt, és mindent hozunk be az újból, ami rossz. És annak a haszon élvezői, azok pont ők legyenek. És most egyelőre a kizsákmányolást éljük. A demokráciának mondjuk, de hát igazából ez a 21. század rabszolgatartása. Oda szögeznek, ha van valamit hozzá, ha nem, nincs semmit, akkor kilöknek se a perifériára, tehát tulajdonképpen majd, mintha nem is lenni állampolgár. Akinek oda van szögezve, azt meg sarcolják végtelenségig. Csak majd kíváncsi leszek, ha elszakad a célni, akkor mi lesz?
1: Szerintem mi lesz?
0: Hát nem tudom, szerintem a felbőszült tömegtől nincs rosszabb. És ha végképp nincs, ugye akkor attól lehet elvenni, akinek van. Akkor általában el szoktak venni a hitvány életét is. Mindig így történik. Csak soha nem tanul.

hogy a füstkarikák elszállnak, az nekem szívderítő. Előjön a holdfény és átkúszik a redőnyön. Most elfeledtem minden hátrányt, ez az előnyöm. És forog a világ, úgy érzem a székem lábagörbe. Hagyom, hogy magával ragadjon és kievezem hát

minden érve. Igen, meg lenne a gyógymód, már átálltak az új beszélet. Az új hullám kísérlete, adhat még, adhat vért a kulturális életnek. Az andalgásnak véget vet az underground, a gondolati síkrál az antennán. Te választod a ballasztod, észrevét.

Szóval, amikor betértem a más világba, az értelmes majmok odahúzottak az ősi emberekhez. Azt hittem, hogy vadállatként fognak viselkedni, de nem igaz. Ahogyan az iskolában is azt a történelmüket mondják, hogy szóval nagyon intelligensebbek, mint átlag emberek.

0: Halló, jó reggelt kívánok! Ez itt a Tilos Hello. Rádió. 90.3. Benne a héttérítő. Szia, szia, Feri!
1: Sziasztok, hallottok?
0: Én hallottam.
2: Persze, csak még szólt a zene, de nem hallottam, amikor lehalkult.
1: Nem meleg, ügyesek vagytok nagyon. Ez most szép volt, ez most szép volt.
0: Szól a zene.
1: Elsőre.
0: Elsőre, hát
2: az évek meg a rutin.
1: Azért. Már mindjárt nagy lesz a kisgyerek, szerintem.
0: Én mindjárt 18.
1: Csak, hogy már el lehessen indulni vele, de még ugye most csak egy hónapos, és akkor az, hogy így lehessen rángatni trolin föl le, az még idő. Szerintem még egy hónap. Én azt mondom. Utána már szerintem már annyi idős gyerekkel már lehet zsanálni reggel. Érted? Feleségem fölköti magára, vagy valami ilyesmi.
0: Hát, vagy a másik gyerek bérletet venni.
1: És azt, hogy a másik gyerek beviszi, így van, nem elég, hogy egy beviszi még a kicsit is magával. Hogy a szülők nyugodtan tudjanak lenni addig. Tudjanak nyugodtan otthon nézni a tévét.
2: Hát ennyit megtehetne.
1: Sőt, ez a legkevesebb

0: Rinde, mert a Vintiden megrendeltem a klónját.
1: Igen, yeah, a Vintid.
2: Lehet, hogy az.
0: Szerencsém volt. Valamit írtak, a Partizán csinált egy filmet a Vintidről, csak nem mertem megnézni, mert állítólag ez egy
2: szerepez ilyen... Szerepez benne, hogy legtöbbet vásárló?
0: Hogy állítólag ez nem jó, ez a Vintid, ugyanúgy a világnak. Mert ugyanúgy csak vásárolunk, meg hogy valami...
2: És erre kell egy Partizán videó, basszus.
0: Sajnos, hogy szembesünk.
1: De nem néztem még meg, úgyhogy még eddig minden rendben.
0: De tudod, azt hittem, hogy egymás között veszünk használt cuccokat, hogy akkor amúgy még azt is mondhatjuk, hogy egyébként ez egy ilyen...
2: Miért nem egymás
0: között? ...előrelépés. Hát de, csak van benne valami, amit föltárnak a filmben, és a trailerben már nem úgy tűnt, hogy egyébként milyen jó dologként lesz ábrázolva, hanem így a használt ruha, tehát valahogy a hatással van állítólag a turkákra is, azok meg pán tönkre mennek, és hogy megint valami nagy emberekhez folyik a pénz, biztos, én nem tudom. Minden esetre én a magam szintjén, én eddig, én azt gondolom, vagy az a megélésem, hogy én a használt ruha vásárolgatásból profitálok, mert olcsóban jutok hozzá.
2: Mintha úgy lenne, igen.
0: Igen, de ráadásul töredékért, tehát amit most látsz rajtam kabát, az egyszer vettem még, amikor a Kitty Fanny meg a Ragály Lili csináltak a Szerkót, emlékeztek? És ha nálunk is a Pénzverdében volt egy ilyen vásáró, mert ott volt nekik az a Szerkóbázis. És akkor ott volt egy csávó, aki egy amerikai márka, amelyik ilyen munkaruhákat árusít, most így mondom, abból egy szélkabátot...
2: Dickies.
0: Direkt nem akartam kimondani.
2: Tudom, de...
1: Ma itt van Csabi, nem kell neked kimondanod.
0: Igen. És akkor ő 7 ropiért, vagy 8-ért kínált egy szélkabátot, amit végül, én kérdeztem, lehet-e alkudozni, én bekínáltam 5-öt. És mondta, hogy hát, hogy ez nem olyan dolog, mert ez nem piac, vagy mindent. Mondtam, hogy akkor 6. Igen. És akkor mondta, hogy most csak kivételes odaadja 6-ért. És akkor úgy éreztem egyébként a 6-ot, hogy azt én egy ilyen magasabb árnak gondoltam, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem ezt a szélcsekit, évekig hordtam. De hiába, hogy munkaruha, előbb-utóbb a lakásfelújítás betette neki azért a végét, és akkor már mindent nem tudtam kimosni belőle, ezért úgy döntöttem, hogy megkeresem a klónját. De nem azt küldték el, nem azért, mert nem ők rosszak voltak, egy lengyel vagy egy román lány, már nem tudom pontosan, hanem egy ugyanolyat csak bélelt be. És az nagyon állat. Na ez van most rajta. Mm.
1: Hát köszönjük.
2: De hát ezért...
1: Egyébként hozzá kell tennem, hogy a pont micsoda ruha időszakot élünk, hogy pont pénteken voltunk a textilgyárban. Mi ez, ruhacsere volt?
2: Igen, ott hát a garázsvá, vagy hogy hívják ezt, igen.
1: Fú, de tényleg
0: szoktak ki... Gardróbvásár, csoki. Gardróbvásár.
2: Gardróbb. Igen.
0: Garázsvásár.
1: De lehetett volna garázsvásár.
0: Csoki, te nem adtál el semmit, neked aztán lenne itt?
2: Igen, nem, mert az én ruháim azok jó, azok drágák, tehát hogy én nem...
0: Jaj, és itt a csövesek vásárolják.
2: Hát igen, azt mondom, itt de itt ilyen 500 forintért mentek a ruhanemük, én meg pont most akarok a Vintiden tényleg elkezdeni ilyen kabátokat, minden, és azok ilyen 50 felett vannak még így is, szóval.
0: Hát te elkezded árosítani, de millió most lesz el ember, ha elkezded
2: kiállítani. Így van, így van.
1: Ez a terv, ez a terv. Káosz Csabi ingei voltak.
0: Családi Carhartt
2: készített még. Nem, azt nem, de nem, de hogy azt hallottam, hogy az egyik ismerősöm ad, vesz, most már főleg inkább elad, és most azt mondta, hogy most visszaesett, tehát nehezebb eladni a dolgokat, de ő az utóbbi 2-3 évben azért elmondta, hogy, tehát hogy ő nem titok, tehát ilyen 1 millió 8-at árult már el saját ruha meg cipő, szóval azért működik. De mondta,
1: most meg is kellett venni?
2: Igen, de ugye most azt mondta, hogy most nehezebb, tehát nehezebben mennek el a dolgok.
0: Igen, mert most csatlakoztak a bulgárok, meg a horvátok.
2: A bulgárok is?
0: Azt hiszem, igen, Horvátország még valaki, de talán Bulgária.
2: Én csak a román és a görögről tudok, de akkor ezt szerintem
0: még... Azóta horvát meg még egy, csak az a probléma, meg a lengyelek is vannak, mert állítólag az igazán jó cuccok, azok azért a nyugat-európai Vintiden vannak, érted? Azért nem mindegy, hogy Ausztriában, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, vagy, tehát akkor, amikor például akár a használt cikkeket nézed, például tegyük mondjuk az analóg fényképezőgépek piacát. Analóg fényképezőgépek nagyobb márkák, Nikonok,

0: olyanok, ilyesmik, ezek nem kerültek be magyar piacra, csak
1: Kemonok.
0: elvétve. Hogyha valaki pedig elindul nyugat felé, és amennyire mész a nyugat-európai lomizásokból lecsapódó áruk közé, annál inkább kerülnek elő ezek a márkák, akár kerékpárokban,
1: Tehát
0: akár
1: emlékezzünk vissza, a
0: ruhában.
1: 80-as évek is erről szólt, hogy egy csomóan Ausztriából a kitetszócokat hozták el a
2: Hát ez
1: videó.
2: nem a 80-as évek, hanem
1: A
2: a
1: 90-es
2: 90,
1: évek.
2: igen. De hát ezt még
1: 80...
2: most is csinálják, hogy az a
0: napjainkban is, mert
2: Devecser, meg
0: ez a
2: ezek a...
0: lomozás,
2: Igen.
0: ez megy, persze, persze.
1: Devecser még létezik.
2: Igen.
1: Devecserben láttam életem legnagyobb ilyen videófalát, amikor videó lejátszó készülékekből volt
2: Na, pont
1: konkrétan.
2: ezért, pont ezért.
1: Kirakva.
2: De amúgy én nem tudtam, hogy van nyugat-európai Vinted is.
0: Persze, csak
1: És
0: nem
1: az...
0: férsz hozzá.
1: De jó.
0: Meg van határozva, hogy mely ország, hát gondold már, hogyha
2: Nem
0: mondjuk
1: tudtam.
0: hozzáférnél az
1: Szegény lengyelek
0: ausztriai
1: visszaesnének.
0: Vintedhez. Hát ki venne utána onnantól kezdve ugyanazon az áron? Tehát például vannak olyan brit márkák, amiket mondjuk Magyarországon már hivatalos forgalmazása nincsen. Ilyen a Kangol, ilyen a Ben Sherman,
1: Dehogy nincs
0: ilyen...
1: a Sports Direct, mint egy ilyen retailer.
2: Igen, igen.
1: Árulja ezeket, felvásárolja, aztán szórja így Kelet-Európába.
0: Hát ennek a két márkának a
2: Várjál, telefon,
0: legszíve
2: telefon, telefon.
0: Olcsó verziókat. Én nem láttam izé ilyen, Ben Sherman-t a Sports Direct-ben. Halló?
3: Halló, sziasztok! A Hollandiából telefonálok, és a Vinted-hez hozzáfűzhetek valamit.
1: Persze, hogy
0: persze.
1: Ne?
3: Ja. Kérdezte Csabi, hogy van-e nyugaton is Vinted? Van. Oh. És itt az a helyzet, hogy nyugati országok Vintedjeit látott. Tehát Hollandiából én a francia, a spanyol, az olasz, meg a német piacot látom csak.
2: Hát nem csak baj, szerintem.
0: Adunk egy német piaci egy
3: román.
1: Fú, lehet, hogy kéne egy ilyen külön applikáció, ami összeköti a kettőt egy másik applikációval. A nyugati Vintedet, a keleti Vinted-et.
0: Mondjál már nekünk ilyen pár árat, légy szíves, hogy tudjunk te...
1: Árat, mondod?
0: De nem úgy, hogy konkrét termék. 1-2 euróim mennek a pólók, vagy ilyesmi?
3: Pólók akár ilyen 5 euróig, viszont egy...
2: Az se sok.
3: Ez a... Egy ilyen Jackie, North, nem mondhatok már, hát ugye?
1: Csak a Csabi mondhat.
3: Északi arc,
2: igen.
3: Az ilyen 40 eurós.
2: Ne, hát az azért az jó,
0: ezt mondom
2: sokkal
0: nektek,
2: jobb.
0: Ezt mondom nektek, itt vagyunk kizé, vigaszágon.
2: Aha.
3: Nem a tér.
2: Tehát nem a izé a húrkás tér.
3: 150
0: hát még
3: euróra akár. Sajnos.
0: Na de akkor is még töredékáron megy, tehát, hogy, mert...
2: Hát nem biztos, hogy amúgy szerintem olyan nagyon nagy a differencia, legfeljebb nyilván nyugatabbról szívesebben vásárolsz inkább.
0: Nem, szerintem én azt látom, én úgy tudom, meg amiket így... Hát mondjuk fene tudja, mert az eBay például tök drága. Úgy kb. Mindenbe.
2: Most már igen, régebben nem.
3: Tovább a vonalat. Köszi szépen!
2: Köszi! Köszi!
3: Köszi! Köszi!
0: Köszi. Na jó, shopik a téma.
1: Hankó Balázs meg benn van még.
0: Hát a Hankó Balázs még egy darabig bent lesz, szélem.
2: Hát pedig Zsóri fia, ő érte futott.
0: És látod még a izés, az Óbudai, hogy hívják, a Búzs Balázs is. Bent van még, ugye...
1: Úgy is hosszabbították.
2: Nem, ő nem kint van, csak
1: nem, a Búzs Balázs most kapott hosszabbítást.
2: Ja.
0: Október 24.
1: A csillagból.
0: Szeptember 24. Október 24, ami azt jelenti, hogy még ezek szerint mindig nem tettek olyan típusú vallomást, ami segítette volna az ügyészségnek a munkáját.
1: Na, viszont az őrsi meg kijött. Ez ilyen lábperece.
0: Igen. Fú, azért ez nagyon kemény.
1: Melyik?
0: Ez a... Hát az, hogy lábperecsel polgármesterkedni.
1: Néhány bentről is dolgozott.
0: Az is kemény. Szerintem ezek ilyen nagyon vad dolgok.
2: Kis Balázs fél évig
0: legalábbis...
1: Kis Lászlóra
2: gondolt. Kis László, bocsánat.
0: Kis László. Igen, Kis László kiopad utána a Gördeszka parkon izé villog.
1: Kis László,
0: a bögyönbe van nagyon. Tényleg azok a videók, meg ez a látványpolitizálás,
2: a bokorba
0: amit
2: feküdve.
0: Igen, tehát ez a villogás hajléktalanokkal, bár kétségkívül buddhista vitte csúcsra a utcai szociális munka videót, ami úgy vette ki a biztosítékot a szociális szakmában, hogy csak recseg. Először...
1: Érdekes, hogy amúgy kis vízhangja volt. Te megnézted, Feri, nem?
0: Nem volt a kis videó. Visszhangja. Én leventettem magamnak, hogy meglegyen későbbre is, mielőtt még ő szedi le, mert szerintem tehát figyelj, te is dolgoztál utcáról, együtt dolgoztunk.
1: Szerinted
0: utcáról.
1: Ez lekerül majd úgy, mint amikor a kis roma gyerekekkel szedte a szemetet?
0: Igen, nagyon remélem. Mert szerintem ez ugyanúgy egy nagyon káros videó.
2: Én nem tudom, hogy mi volt ebben.
1: Hát, az, mondd el, Feri.
0: Az volt, hogy Bódis Krisztina államtitkár.
1: Ő összekötő egyébként.
0: Ózdon nagyon régóta végez olyan társadalmi munkát, és most nem úgy társadalmi munkát, hogy társadalmi önkéntes munkát, hanem szociális innovációt, amelyben a mélyszegénységben élők életminőségét javítani, és akkor ezzel kapcsolatban
1: ez a van helyed.
0: Programja van. Így van. És akkor utána most, amikor államtitkár lett, akkor elkezdte ezt a közterületi drogfogyasztás problémát is közelebbről érzékelni, és mivel ő 8. 9. kerületnek az országgyűlési képviselője, ezért bele is állt ebbe a dologba, maga mellé csapott szakembereket, begyűjtött különböző információkat, majd mielőtt még egyébként létrejött volna a szakmai ajánlások alapján krízisközpont, illetve különböző intézmény jelenleg, fogta magát egy Volkswagen Transporterrel, kiment az utcára,
1: krízisbuszt indított.
0: Pár meg nem jelölt szociális munkást, és föltalálta az utcai szociális munkát, és ezt így ilyen social CSI stílusú videóban lement a Népliget aluljáróba, és random megtalálta
1: embereket mentett meg.
0: Embert, aki fölhívott utána a maga országgyűlési szelfével, felhívott az egyik ellátó telefonszemet, és kért, hogy el lehessen helyezni. Nem tudom, melyik az ellátó, aki az országgyűlési képviselő telefonálására éppen elküldi őt, vagy nincs hely, bocsánat, és akkor utána azt mondta, hogy ez majd a szolgáltatás fejlesztés segíti, aztán meglepődött, hogy tüdőszűrőpapírra van szükség.
1: Igen, azért végig következetesen a tüdőszűrőpapírt egy ilyen adminisztrációs kis valaminek hívja.
0: De ha már csak az egyetlen felütést teszünk, és mondjuk tegyük föl, még a videó jó is sikerült volna, ami egyébként nem, akkor is az, hogy ennek az érzékeny, sérülékeny társadalmi csoportnak a feltárásának az első napján te kamerát ragadsz, ez mindenen túl van. Tehát, hogy ennek nincsen köze a szakmai munkához. Azoknak a tímeknek, amelyik utcai munkát végeznek, akkor van igazából haszna, hogyha olyan helyre tudod az ember delegálni, ami valóban az ő krízisét segíti, és ahonnan a következő ellátási forma megszervezését követően tovább tud menni, vagy legalábbis ugyanoda esik vissza, vagy megindul valamilyen olyan mentori munka majd később, vagy ha nem is indul el, akkor is az ő igényei van szabva. Az, hogy beküldöd az egyébként rendkívül rossz minőségű ellátást nyújtó hajléktalan intézmények egyikébe, az ennek a problémának a megoldásához, amennyiben az utcai, tehát a közterületi droghasználatról beszélünk, az ég egy adta világon semmi köze nincsen. Ez egy ilyen politikai videó.
1: De egyébként tehát, látványos volt az egész, hogy alapvetően egyébként, tehát hogy voltak ott szocmunkások, de érdekes módon erről semmilyen szó nem volt, arról, hogy ez hogy illeszkedik az egészbe. Az egésznek a látványa az inkább az volt, hogy láthatóan eddig semmi nem történt, Bódis Krisztina most lement, rögtön megmentett 3 embert, és hogy ezt így kell csinálni.
0: Ez a Bruce Willis alapított trikóban félkézzel megmenti a világot. A Mihály Bulcsú, azt hiszem a neve a szociális munkásnak, ismerem én is. Igen, hát ő
1: most már azért az eltér
0: nagyon szépen összefoglalta.
1: Igen? Láttam, de még nem tudtam elolvasni. Volt.
0: Nagyon jó írás szerintem, tehát én magam is egyébként dolgoztam terepen, jártam Bódis Krisztinánál Ózdon, tehát hogy még a szándékot is adott esetben akár látom mögötte, ha nagyon jó indulatú szemüveggel akarom nézni. De nagyon fontos, hogy ennek az akciónak semmilyen hatása nincsen érdemben ennek a problémák a menedzselésére.
1: Nincs, viszont ettől a szociális szakmát sikerül még jobban keretbe rakni. Vagy.
0: Igen, és közben ráadásul ugye a lakosság őrjöng bárkin, aki kritizálni meri, mert hiszen itt van végre valaki, aki csinál
1: csak valamit, tesz valamit,
0: szemben azokkal, akik eddig semmit nem csináltak, és most is csak ugatnak.
1: A tetthalál az okoskodás.
0: Igen, és akkor igen, ezt ismerjük, így van. Igen, ezt annak idején az űrasszony mondta, ha jól emlékszem, talán a Józsefvárosi közgyűlésben, vagy képviselőtestületi ülésen a Józsefvárosi Tűcsre program kapcsán, tényleg. Szóval ezzel nem sikerült előrébb lépnünk, én bízom benne, hogy azért lesz, mert aztán voltunk az egészségügyi minisztériumban a múlt héten ilyen szakmaközi megbeszélésre.
1: Ez hol van az egészségügyi minisztérium?
0: Az egészségügyi minisztérium, az nekünk is kiderült, hogy sajnos rossz helyre mentünk reggel véremmel, Pelbát Gergellyel, fölkapaszkodtunk a... Már azt hittük, hogy minden a dizájnterminálban lesz fönt a várba, a dísztéren, de mondták a készszerdítések, mert ők vannak ott, hogy az egy másik minisztérium, ahová minket várnak, az az egészségügyi, és az vágod a főutcában van. Ekkora És akkor az egészségügyi minisztériumban az egészségügyi állam, az egyik államtitkár, a népegészségügyi főosztály, mit tudom én, valami ilyesmi, volt egy államtitkár, aki egy professzor, meg neki volt egy embere ott mellette, aki most, ez az új drogkoordinátor, vágod, Roli?
1: Nem.
0: És akkor ők voltak
2: ott,
0: és akkor ők fogják összehangolni, tehát ők koordinációs munkát végeznek, maga a stratégia kialakítása. Ezért úgy döntöttek, hogy oda hívják a szakma képviselőit, egyenként megnevezve Takács Pisti, professzor dr. Rácz József, Pelbát Gergely, akkor most nem tudom végigsor, de hogy tényleg a szakma véleményformáló szakemberei. Rendesen 5 órás munka zajlott kérdések mentén, kérdéspárokkal, előre elküldve, olyan szakmai munka zajlott, nem akartam elhinni, hogy mi ebben élünk. Érted? És akkor azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy nem ők akarnak stratégiát írni, azt szeretnék, hogyha ezek a munkacsoportok, amik itt létrejönnek, ezek artikulálnak a megfelelő irányokat. Ártalomcsökkentés, minden. Tehát tényleg olyan volt,
1: hogy... És mi lesz, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, meg minden?
0: Azt azért nem hiszem, mert ugye... Mert ugye többször előkerült, illetve Paksi Bori bemutatott egy kutatást, az nagyon-nagyon jó volt. A teljes populáció, tehát a teljes társadalmat érintő kábítószer használat, ilyen európai finanszírozás, olyan, mint az ESPAD, csak a felnőtteknek, most így mondom. És akkor abban megkérdezik a lakosságot, csak úgy simán, hogy akkor mégis az élete során fogyasztotta már kábítószert. Ugye ezt hívjuk, hogy egy életprevalencia, tehát az élete során egyszer is, aki már használt, az belekerül ebbe a csoportba. Hogyha az embereket csak simán megkérdezzük erről, akkor nagyjából a 9%-a mondja azt, hogy ő már tépett. Most így mondom.
1: Nem sok.
0: Na de várjál, kiderült, hogy az emberek azért kamuzgatnak ilyenkor. Tehát nem azt mondja, tudod, ki tudja ki ez. Úgyhogy betettek egy olyan elemet, hogy az egyik kérdésnél pénzfeldobással, fej vagy írással kell eldöntened, hogy egy semleges kérdésre válaszolsz, vennél-e villanyautót, lennél-e óriás, ha lehetne, vagy pedig szívtál-e már marihuánát. És akkor így, mivel pénzérmével kerül eldöntésre, így kinyomozhatatlan, hogy ki mit dobott, tehát nem lehet megtudni, hogy az adott ember mit mondott. Na de így már 36% lett egyszer csak a szívott-e már életébe, és az összes érték elkezdett 3-4-szeresére növekedni, hogyha ezzel kérdezték meg az embereket, tehát nagyjából azért...
1: Szóval, mint az amerikai vízum kérdései, nem? Hogy...
0: Így van. Já, ez nekem is nagy volt. És tartóztatták-e már le
1: kormányellenes
0: tüntetésen.
2: Kivéve Gyurcsány.
0: Táncolj, Feri. Búcsú, buli.
1: És mit mondtál rá? Mindszerűen
0: is, hogy nem.
1: Nem.
2: De közben Romániában dekriminalizálták.
0: De közben nem. Kikértem.
1: Még nem, azonnal. De tervezik.
0: Na, mindegy, és akkor ehhez hasonló, meg voltak még, meg Dr. Petkes, nagyon sok előadás is volt, amelyek mentén kibontásra kerültek ezek a témák, és lehetett szakmai állásokat tenni, ezeket összefoglalják, és akkor ezzel dolgoznak. És a végén még az is kiderült, hogy akkor a Takács Pisték norvég támogatásból, ugye éppen ilyen munkacsoportokat hoznak létre, amelyek ugyanilyen témacsoportok mentén dolgoznak. És akkor mondta Pisti, hogy mi lenne, ha felajánlaná a minisztériumnak, hogy ezek a munkacsoportok esetleg bekapcsolódnának közvetlenül ebbe a munkába, és azt mondták, hogy very welcome, Dick. Hát ezt kigondolta volna 2 éve, hogy egy norvég...
1: Nem lett volna, hol felajánlani.
0: Hát meg előbb azt mondták volna, persze, norvég nálunk. Szóval úgy tűnik, hogy azért elindul egy olyan szakmai munka is, amelyik azért hosszú távon, középtávon, hosszú távon kecsegtet eredményekkel, de, hogy tanult kollégámat idézzem, minden attól függ, hogy a 2027-es költségvetésben milyen számokat gondolnak ennek a területnek, általában a szociálisnak.
1: Figyelj, az van, hogy ugye a drog ez ilyen köztes terület, de hogy alapvetően az volt az első ilyen benyomás, hogy vagy kép, hogy alapvetően inkább az egészségügyhöz sorolnák, illetve oda is van rakva nyilvánvalóan, hiszen ti is oda mentetek. És,
0: mert kettős finanszírozás van. Tehát van olyan része, amit az egészségügy finanszíroz, és van olyan, amit pedig a szociális és családügyi finanszíroz, ezért kell a koordináció, amelyik összefésüli ezt a kettőt.
1: Világos. Arról már talán hallottunk valamit, hogy az egészségügy az azt hiszem talán 500 milliárddal többet tervez a jövő évre, amit gondolom, jaj, hogyha már így kijelentenek, akkor van valami elképzelés, hogy mégiscsak bekerülhet. Viszont a szociális szféráról semmi.
0: Hát igen, sajnos az bármennyire is várjuk ezzel kapcsolatban a változást, itt azért leginkább az ígérgetés és egy bódisista videó egyelőre, amit
1: de nem, ez más területen is, tehát akár a gyermekvédelem kapcsán is azt látjuk, hogy hogy jönnek ki a jelentések, jönnek ki ezekről a vizsgálóbizottságok, de ugyanakkor pedig olyan érdemi kijelentések, hogy mit tett pénzügyileg, elismerésileg, vagy így bármi változás lenne, inkább az ilyen visszafelé haladó dolognak tűnik. Tehát most csak egyszerűen a szociális munkás bérrendezés, mint olyan, hogy majd azonnali prioritásként, erre most ott tartunk, hogy talán a héten kapunk egy ilyen valamit?
0: Hát ez a múlt héten is mondták, kicsit olyan, mint a lépcsőliftünk. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy valamit ezzel kapcsolatban kell majd villantani, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyobb falat, vagy egy ilyen nagyobb összeg, amit szeretne mindenki elkerülni, talán azért is, mert a szociális szakmának a véleményformáló képessége, a lobby tevékenysége.
1: Hát a véleményformáló még csak megvan, de az érdekérvényesítő az tényleg nem.
0: Azt nem érted, sok. Tehát ez nincs. Meg hát tudod, nálunk nincsenek orvosok, tehát nálunk nincsenek olyan társadalmi presztízsű csoport, amelyik képes lenne azt mondani, hogy már pedig akkor én lelépek nyugatra. Ciao, már mehetsz is. Indulsz, lehet szerencsét
2: próbálni
0: Brüsszelben. Így van, pontosan. De hát meglátjuk, hogy hátra lesz ezzel kapcsolatban előlépés. Az minden esetre, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatban kijött a Gyurkó Szilviáéknak a jelentése, az mindenkiben azt gondolom, nagyon fontos lépés abba az irányba.
2: Várját, telefon. Ciao.
4: Sziasztok, Tamara vagyok.
2: Szia.
0: Na, szevasz életem! Már jó minden?
4: Persze, mindig minden szuper. Most jöttem meg Barcelonából, úgyhogy minden rendben.
0: Na, ennyi a szociális szakmáról.
4: Figyeljetek, a gyerekvédelemről akarom kérdezni, ti olvastatok valaha bármit arról, hogy azért itt az egész rendszernek a fő bűnöse az a maga a kormányhivatal, vagy azok a gyámhivatalok, akik folyamatosan évtizedek óta úgy hoznak határozatot, hogy ez nem a gyermek érdekét, hanem a kormány érdekét képviseli. Tehát, hogy amikor az volt az utasítás, hogy nincs hely a szakellátásba, és ne utaljanak be gyerekeket, akkor évekig egyszerűen a gyámhivatalok nem utaltak be gyereket. Tehát, hogy én például ezt várom, hogy ezt feltárjuk már, hogy maga a hatóság, a döntéshozó hatóság, a kormányhivatalnak mi a bűne, és az hogy nem fogja ugyanezt csinálni újra és újra, mert hogy például a gyerekvédelemben azon kívül, hogy a szakmán kívül, tehát az átlagembernek ilyen megint ilyen rémisztő dolgokat adnak elő. Én valós struktúraváltást még sehol nem olvastam soha, de lehet, hogy csak az én figyelmemet kerüli el, mert már ugye nem vagyok aktívan a munkában.
0: De hát a jelentés az első lépés, nem? Tehát van egy ilyen feltárás, és akkor utána...
4: De Feri, ezt a feltárást mi tudjuk szakemben, de én nem meg soha el sem olvastam, okay. Mert 125-ször leírtuk már.
0: A világos, de akkor, amikor... Az oké, de ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban születhessenek a struktúraváltás felé mutató törekvések, változások, ez le kell írni hivatalosan annak a kormánynak, aki ezt feltárja, annak a minisztériumnak, aki ez tartozik, és utána ebből, hogyha ezt nem tették volna meg, akkor továbbra is igazából ilyen szellemharcot vívunk ahogyan egyébként Felvinci Katalin fogalmazott, a drogprevenciós programok és egyébként a tényalapú kutatásoknak a hiányában gondolunk dolgokat a problémáról, de igazából szellemekkel harcolunk.
4: Itt most egy leletírva... Azt, amit leírtak, abban nem látok semmit, ami előremutató lenne. Tehát leírták, hogy szar, de tudjuk, hogy szar.
1: Hát az van, hogy szerintem biztos, hogy innen kezdődik. És aztán utána, hogyha egy év múlva is még, vagy fél év múlva is még ugyanott állunk, hogy egyébként még ki sincs mondva, hogy melyik irányba kell mit javítani, akkor ténylegesen föl lehet tenni a kérdést, de hát én nekem is vannak azért ezen ilyen erős kételjeim, hogy...
4: Nagyon jó, hogy te is akarsz. Mindig megijedek, hogy egyedül vagyok, hogy kételkedem még mindig.
0: Szerintem fontos kételkedni, meg kritizálni is, meg azért ez egy nagyon nagy szörny, ami nem fog egyszer csak megszerídülni, de én azt látom, hogy ezek nagyon konkrét lépések, és olyan szakemberek dolgoznak rajta, akiknek én tudok időt szavazni erre a munkára, és úgy látom, hogy elindul.
4: Milyen? Melyik szakemberek?
0: A Gyurkó Szilviát, aki vezeti ezt az egészet, azt jó szakembernek tartom.
1: Én azt gondolom, én csak mondjuk
0: nem
1: egy nagyon...
0: Nem jó szakembernek?
4: Én nem ismerem őt egyébként, meg nekem az a problémám, hogy ő nem dolgozott soha ebben a szakmában.
1: Ez szerintem egy kockázat mindenféleképpen.
4: Azt mindenféleképpen örülök, hogy bekerült olyan, aki nem állami struktúrából jön, hanem civilbe. Ugye én ezt mondom világéleszemben, hogy a szociális ellátást ki kellene venni az állami gazgatásból, és úgy kellene működnie, mint egy civil szervezetnek, hogy ne az állam tudjon rá folyamatosan nyomást gyakorolni. Abban a szempontból én örülök a Gyurkó Szilvinek, az emőnek is, hogy ők azért egy ilyen civil szférából jönnek, de mondjuk azt látom, hogy az összes szakember, akiben én, az a kevés, akiben még bíztam a gyerekvédelemben, az most október 1-jére már mind felmondott. Tehát egyszerűen halvány gőzöm sincs, hogy kivel fogjuk ezt tudni csinálni. De igen, tehát én még mindig nem látom azt, hogy olyan szakember szólal meg, akiben tényleg lehet hinni, bízni, aki utána a szakma tudna azonosulni és azt mondani, hogy ez az az irány. Nem véletlenül vannak most a szociális munkások felháborodva. Én sajnálom, hogy a béremelés hangosodik ki, de hogy egyszerűen az a fajta eszköztelenség és teljesen fölösleges munka, amit ma végeznek a szociális munkások, annak nem látom, hogy lesz a kiútja, és főleg nem látom, hogy kikkel lesz ez a kiút.
0: Igen, de ha nem rendezik a béreket, akkor nem lesz kivel végén.
4: Az nagyon fontos. Hogy ne lenne, nekem pláne.
0: Tehát hogy szerintem az...
4: Után legfontosabb,
1: szerintem
4: hogy legyen bér.
1: A másik pedig az, és ez a drogterület is ilyen, tehát hogy azért az, amit az elmúlt évtizedekben sikerült kiirtani szakembert és leépíteni intézményrendszert, tehát azért azt visszaépíteni, tehát megszerezni, az is egy idő.
4: Nagyon, az nagyon hosszú idő. És meséltek egy kicsit, hogy itt vidéken mi zajlik.
0: Persze.
4: A gyerekvédelembe.
1: Tessék.
4: Képzeljétek el, hogy itt a polgármester, ugye, aki fenntartója a helyi alapellátásnak, azt elítélte a bíróság a hajléktalanokkal szembeni agresszív viselkedése miatt, tehát karasztások bűncselekménye miatt elítélték, másfél év próbaidőt kapott.
0: És a polgármester?
4: A polgármester, igen. Ez egy nagyon agresszív ember. És másnap nyilatkozott a helyi tévében azzal a mondattal, hogy őt az nem érdekli, hogy a csövesek mit akarnak, ez az ő városa, és azért, mert ő egy palackot felrugott, de ugye nem ez történt, hanem nyílt területen a főutcán videófelvételt készítettek járókelők, ahogy vegzálja, fenyegeti a három darab hajléktalant. És hogy így simán másnap a tévével lecsövezi őket, és ilyen végtelen cinizmussal közli, hogy pont nem értek. Na, ezek után én ugye egy aktív korúak ellátásán élő mi ez munkanélküli szegény asszony vagyok, helyi lakosként elmentem a helyi családsegítőbe tanácsot kérni egy ügyben, majd megjelent az igazgató, aki kitiltott az intézményből.
0: Igen, tehát tegyük hozzá, hogy nem csak egyszerű tapolcai, vagy nem tudom én, székesfehérvári, vagy verpeléti lakosként érkeztél oda, hanem a városban egyébként előtte szakmai véleményformálóként is fontos szociális munkatársként.
4: Én abban az intézményben mentem segítséget kérni, aminek előtte a vezetője voltam.
0: Hát azért ez egy kicsit azért színezi a történetet.
4: Igen, de hogy ezzel, hogy ő így kitiltott, ezzel ugye nagyon súlyosan megsértette az én állampolgári jogaimat a szociális ellátáshoz való hozzájutáshoz. Tehát, hogy az, amit én elmondok, hogy egyszerűen iszonyatosan diszkriminatív és megtorló ez az egész rendszer, ezt ugye nap mint nap a saját bőrömön érzem. És amikor megkérdezem, hát hogy de hogy így miért, vagy szóval, hogy így milyen jogszabály alapján tilt ki az ellátásból, ezt így közli, hogy csak. Tehát, hogy ennyi. Tehát a polgármester elítélik. Ja, és ez az igazgatót már egyszer elítélték ellenem elkövetett bűncselekmény miatt, és ő ugyanúgy igazgató. Polgármestert elítélték ember elleni agresszivitása miatt, ugyanúgy polgármester. Tehát ezért baromira kíváncsi vagyok, hogy azok a települések, ahol ugyanez van, ott hogy lesz változás, és azért azt mondom, hogy ezeket az eseteket a helyi szakemberek nulla semennyire nem kommentálják. Tehát hogy így olyan szintű megfélemlítésben vannak, hogy az, hogy egy város vezetője fenyegetheti a lakosokat, és ez kis jelent, hogy ez az ő városa, itt ő mondja meg, hogy mi az elfogadható magatartás. És erre a szociális szakemberek semmit nem reagálnak. Tehát, hogy ezekre a szociális szakemberekkel kell majd tudnunk ezt a rendszert megújítani, ez azért elég ijesztő nekem.
0: Hát igen, de ugyanez a probléma amúgy a közterületi, vagy általán véve a sérülékeny csoportok használatában, most beleérte ebbe a szegregátum tengert, ami körülveszi ezt a problémát, hogy amúgy hova hurkolod rá? Tehát egyrészt, hogy Roli is mondja, lerohadt az intézményrendszer, másrészt hiányoznak azok a nagyon jó képzett, speciális tudással rendelkező szakemberek, akiket be tudnál vetni ezeken a szintereken, ahol aztán tényleg szükség lenne speciális tudásra, egyszerűen nincsenek. Tehát ugyanígy itt a hepagút rajzoljuk körbe sokatszor ezekben a diskurzusokban, halkan megegyezni, hogy a hepagónak a döntő többsége a Kékpont Alapítvány Tűcserek programjában képződött. Igen. Tehát, hogy és hogyha bárhová megyek, és azt mondom, hogy hol vannak.
1: És ezek ugyanazok az emberek, tehát, hogy nem az
0: igen,
1: a új.
0: Igen, de hogy pakra ugyanaz. Tehát, hogy mi csak, tehát, hogy teljesen ugyanaz az ember. És ugye nem véletlenül vannak ők az utcán még mindig, hiszen ők értenek ennek a problémának a menedzseléséhez. Így van.
1: Köszönjük.
4: Köszönöm.
1: És bízunk benne, hogy lesz változás.
2: Szia.
4: Oké, hello.
0: Ciao, ciao. És hát ugye, ami nagyon fontos, viszont hogy jó hírek is jönnek itt az intézményrendszer kusza világából, hiszen elindult a traumaérzékeny nőgyógyászati rendelés, a MedSpot, ezt olvastátok, ez nagyon
1: fontos. Ugye ez a 12. kerületben.
0: Így van. És hogy ingyenes ellátás, és önkéntesen vállalták orvosok, és köztük egyébként dr. Prosser Mária, akinél nagyobbik gyermekem született, és hát azt nem mondanám, hogy családunk nőgyógyász, vagy a családunkban, hogy én nem vagyok ebben érintett, de hogy nagyon jó látni. Nekem nagyon felemelő élmény volt mindkét szülés, tudom, nem én szültem, és nem akarom keretezni semmilyen módon, de akár a...
1: De mégis.
2: Igen, de mégis.
0: De nem, csak azt akarom mondani, hogy... Igen, hogy nagyon...
1: Aki teheti szüljön, Feri ajánlja.
0: Jó volt látni dr. Prosser Máriát ott ebben a szerepben, mert szerintem ez a társadalmi felelősségvállalás, ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő, hogy nyílnak ilyen nőgyógyászt rendelünk, vagy legalábbis az első.
1: Figyelj, Feri, és mit szólsz a másik szintén heti hírhez, ami nem is tudom, mikor találkoztam én ilyennel utoljára, hogy azt hiszem a bírósági eljárásban, hogy 12 évet javasol az ügyészség arra az addiktológiai konzultáns segítőre, aki végül is magánpraxisban fiatalkorúnak adott el, több embernek is adott el különböző kábítószereket, aztán az egyik az egyéb droghasználattal, illetve szerhasználattal ötvözve tragédiához, vagyis halálhoz vezetett.
0: Rémálom. Amikor először olvastam, kb. Így nem kaptam levegőt, tehát ilyen szorítás volt a mellkasomon, mert hogy az volt, nekem az volt a megélésem ezt a színteret illetően, sajnos mint oly sokszor életem során naív vagyok a körülöttem zajló történeteket illetően, hogy oly erősek a szupervíziós keretek, oly erős a kiválasztás, hogy a felépülés centrikus addiktológiai szintéren nem történhet meg az, hogy valaki, hogy kb. Ez egy ragadozó karakter egyébként működjön. Ugye,
1: ezt nem, hogy tényleg az érintett... a ragadozó karakter. Tehát eljönnek hozzád egyébként szerhasználati problémával emberek, majd felajánlasz egy kis szert.
0: Igen, és akkor bár tudom, hogy ki ez, meg tudom, hogy hol dolgozott, de legkevésbé sem fogom ezeket
1: feltenni ez...
0: a rádióban. Nem, úgy csak azt akarom mondani, hogy amit tudunk az ügyészségi iratokból, hogy egy ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnél dolgozott. Tehát, hogy ráadásul tényleg érvényesül a papírforma, hogy ott történik meg ez mindig, ahol takarásban vannak fiatalkorúak. És hogy az, hogy ő elvégezte az addiktológiai konzultáns képzés, majd a magánellátást is megszerezte, és mind a magánellátásban, mind pedig a szervezetnél, a munkája során olyan visszaéléseket tett, amelyekre amúgy tényleg az ember csak így hüledezik, tehát egy kábítószert árusítasz, vagy hogy a hozzád forduló érintetnek, aki már eleve egy traumatizált, éppen nem gyerek, hogy számára cuccot szerzel, és ráadásul az egyikük túladagolja magát és meghal, hogy ezek emberészre felfogadatlan tragédiák. A tanult kollégám mondta, az elmúlt Fidesz kormányok rendesen lerohasztották a rendszert ahhoz, hogy ez megtörténhessen a kb. A szemünk láttára. És persze van egy másik oldala ennek a történetnek, amelyikről kevesebbet fogunk beszélni nyilvánosan, vagy nem ez fog megjelenni ezekben a cikkekben, az ennek a konkrét embernek a visszaesés története. Ugye ő egy felépülő. Tehát az, hogy hol volt az a pont, amikor végül bedől az ő felépülése, amikor elveszíti annyira a kapcsolatot a valósággal, hogy amúgy ezek megtörténhetnek, úgyhogy ő közben aktívan raktizál.
1: Igen, szóval egyébként én is csak azt akartam az ebédzből kiemelni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az eddigi információk alapján, hogy azért ez egy folyamat. Tehát nem az van, hogy egyszer csak a semmiből találkozunk, lelepleződik egy addiktológiai konzultáns, aki magánpraxisban ad cuccot az ő klienseinek, hanem hogy ez egy folyamat, aminek a vége az ez a történés. És hogy egyébként, igen, ez egy jó kérdés, hogy hol vannak azok a szakmai, nem tudom, keretek, korlátok, ellenőrző pontok, fékek és ellensúlyok, amelyek egyébként ezeket ki tudják szűrni, vagy ki tudják egyáltalán szűrni. Mert hogy nekem úgy tűnik, hogy ez a végső lépése volt ennek a folyamatnak, vagy végső állomása.
0: Jó, de hát Roli, te is jártál szupervízióra, most is jársz szupervízióra, jársz esetkezelő tímekre. Tehát én vagyok, aki nem vagyok tagja a kezelői tímnek a Kékpontban, tehát hozzám nem vagyok segíteni, nem lehet időpontot kérni, ugyanúgy kötelező járnom a kezelői tím szupervíziójára, mert hogy egyrészt tudni kell, hogy én milyen mentális állapotban vagyok, az, hogyha terepen dolgozok, akkor engem milyen traumák érnek, ezekkel kapcsolatban mit gondolok, hol vannak az elakadások, plusz ugye a többiek elakadásai, a többiek kérdései, azok folyamatos szakmai fejlődést adnak, és hogy én azt elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen szupervíziós folyamatban, hogyha én részt veszek, és közben egyébként van egy másik életem, ahol segítőként cuccot adok a hozzám fordulóknak, és az egyik túladagolja magát, meg én egyébként kalandba keveredek, vagy kapcsolatba kerülök az egyik hozzám forduló kiskorú érintettel, vagy nem tudom, kiskorú
1: volt. Ez szerintem volt-e. Már egy nagyon súlyos első jel volt.
0: Igen, hogy ezek, tehát hogy emlékszel, te is mindannyian tudtuk, éreztük azt az érzést, amikor valamelyik vezető klinikai szakpszichológussal beszélgetünk a Kékponton, és úgy érzed magad, mint egy svacsóra, mert hogy egyébként, mint hogyha kicsit átlátna az emberen, és hogy amikor ilyen kaliberű szupervízorok vannak, hogy akkor ennek úgy van, hogy én azt gondolnám, Roli, hogy ennek fel kell bukkannia, nem?
1: Nem tudom. Az,
0: ki lehet
1: az,
0: játszani egy ilyen Jedi tanácsot?
1: Nem, inkább azt gondolom, hogy most egy más, tehát hogy sok jelentkezővel találkozom, akik valamilyen segítő területről jönnek, és új állást keresnek, és például számomra megdöbbentő volt az, hogy amikor a szupervízióból szóba kerül, hogy ez egy biztosított dolog, illetve hát azt alapdolognak vesszük, hogy erre nagyon-nagyon sok helyen ilyen fölhördülés, hogy jaj, hát ez nagyon jó, tehát hogy ez nem egy alapállapot dolog, tehát hogy én simán el tudom képzelni azt, hogy egyébként, hogyha nincs meg benned ez a szakmai indítatás, hogy neked pedig igenis szükséged van szupervízióra és ilyenfajta szakmai visszacsatolásra, hogy akár éveket kihagyhatsz, vagy akár úgy, hogy úgy csinálhatsz ilyen...
0: De igen, de ez nem rajtad múlik. Tehát szerintem az azért nagyon fontos, tehát az, hogy a Kékpontban én szupervízióra járok, vagy sem, az nem az én döntésem.
1: Nem, ez egy szakmai követelmény.
0: Így van. És hogy én abban a hitben éltem...
1: Magánpraxisban ki teszi meg ezt a kényszert?
0: Az oké, nem csak magánpraxisban dolgozott, hanem volt egy olyan ifjúságvédelmi szervezetnél, amelyből én nagyon-nagyon remélem, hogy ott egyébként van szakmai szupervízió plusz, hogyha felépülő vagy, akkor csak jársz valamilyen józanság megtartó csoportra. Érted? Tehát teljes egészében nem veszíted el a lettet, hogyha egyébként a magánpraxisban dolgozol, de jársz amúgy a csoportra, akkor azért nagyobbik részét egyébként ennek a szupervíziós folyamatnak egyébként át tudod tenni az a csoportra is. Hogyha főleg, hogy olyan típusúba jársz, azért az anonim alkoholisták és az anonim anyagosok csoportja nagyon más.
1: Ez a felépülő, ezek a felépülő csoportok, de itt egy segítőről beszéltünk. Tehát, hogy a szakmai szupervízió, tehát azt szerintem ne mossuk össze mondjuk egy N-nál vagy egy AA-nak az egyébként tök fontos szerepével.
0: Csak azt vizsgáltam, hogy volt-e, tehát, hogy akkor sem szigetelődsz el, hogyha egyébként te csak magánrendelést viszel, egyrészt azért nem szigetelődsz el, mert hogy felépülő vagy, hogy jársz józanság megtartó csoportok valamelyikébe. Ha nem jársz józanság megtartó csoportok valamelyikébe, akkor a felépülés a jelenlegi tudásunk alapján viszonylag nagy veszélyben van, és nagy kockázatnak van kitéve. Tehát, hogy főleg, hogyha szakember vagy, akkor neked kötelességed tudni azt, hogy neked már pedig szupervízióra van szükséged.
1: Na jó, de itt a szakemberi...
0: Az a szervezet, ahol dolgozol.
1: Hát, na de nekem, szóval ez a szakemberi integritásra szakadt meg ennek az embernek azzal, hogy eljutott ide, vagy ebbe a helyzetbe került. Én nekem, és ezt inkább ilyen kérdőjelként teszem, mert mondjuk nincsen ekkora rálátásom, de simán el tudom képzelni, vagy valahogy én nekem úgy jött ki ebből a történetből, hogy ez a, tehát hogy ő már nem volt aktív dolgozó, vagy segítő ebben az ifjúság segítő szervezetben, hanem hogy onnan kipörögve igazából már csak a magánpraxist véve tovább. És hogy igazából pont ez a félelmetes számomra, hogy a magánpraxisban én nekem teljesen nincsen ez meg, hogy amúgy milyen szakmai olyan korlátaid vannak, amelyik nem belülről jönnek, és nem a te igényedként jelenik meg, amelyiket egyébként, hogyha valaki értőként keres segítséget, vagy valamennyire így van rálátása, akkor azt észreveszi. De teljesen az utcáról jöve, pont egy olyan területen, ahol egyébként maga a, mondjuk az addiktológia területén, ahol egyébként annyira nincsenek intézmények, illetve annyira nehéz a bejutás a jó intézményekbe, vagy jó szakemberekhez, hogy az egyébként ugyanúgy, mint az egészségügyi ellátás többi területén, hogyha tudod, megteheted, akkor ezt egyébként a fizetős piacról próbálod megszerezni. És mondjuk míg mondjuk valamiért az egészségügyi szolgáltatók, magánszolgáltatók esetében van egy ilyen, mint az egészségügy, meg az orvosok kapcsán, hogy biztos van valami fajta felügyelete. Én nem tudom, hogy például mondjuk az addiktológia területén van-e bármilyen ilyen kötelező dolog, ami a magánpraxist meghatározza, hogy tartatod. Hogyan tartatod?
0: Nincs. Tehát onnantól kezdve, hogy te elvégzed az addiktológiai konzultáns képzést, ami egy felsőfokú végzettségre épülő képzés. Onnantól kezdve te igazából
1: semmi.
0: Nem vagy köteles semmi olyan szakmai fórumon részt venni, ami túlmutat a te piaci képességednek az erősítésén. Tehát nem készülne. Azzal vitatkoznék egyébként, hogy nehéz ellátásba kerülni. Ma Budapesten addiktológia ellátásba kerülni, Budapesten elhúzza még egyszer, pici várólistával, de egyébként bárki tud közösségibe kerülni, és bárki tud magánellátásba is kerülni, és a kettő között egyébként nincsen érdemi különbség az ellátásban, tehát nem lesz rosszabb minőségű az. Az durva az ebben, hogy én rákerestem ennek az embernek a nevére, és megnéztem, hogy az az ifjúsági szervezet, aminél dolgozott, az amikor én megnéztem ezt, itt a 3 vagy 4 napja, akkor konkrétan az dobta ki, hogy ennek a köteléknek a tagja, és meghatározó szakmai munkatársa. A másik pedig megkérdeztem az AI-t vele kapcsolatban, hogy ajánlaná-e, és úgy ajánlotta, mint a shit. Pontosan azok alapján, amik egyébként elérhető információk
1: hát
0: voltak abban a pillanatban. Ami nagyon jól mutatja azt, hogyha valaki, ahogyan te is mondtad, az utcáról fogja magát, és egyébként fiatalkorú számára keres segítőt, akkor kajak belöki a karjai közé, úgy, ahogyan van. Az egy másik kérdés, hogy ugye, tehát hogy itt azt kell látni, hogy itt, amikor valaki fiatalkorúként ilyen segítői kapcsolatba kerül, már nagyon sok mindenen túl van. Ott már az azt jelenti, hogy akkor egy olyan traumatizált embert értünk ez alatt, akinek éppen elkezdődött a felnőtt élete, éppen fejlődik a személyisége, éppen most tudnánk megalapozni azt valamennyire, hogy akár a nagyon korai droghasználat következtében kialakuló pseudó személyiség, meg egy halom zavar valamilyen módon a megoldás felé mozduljon el, itt találkozik valakivel, aki cuccot ad. Ez rémálom.
2: Én nem akarok beszólni, mert nem semmi közöm hozzá, de hogy nem
1: most még.
2: Nem, tehát, hogy aki bekerül, oké, hogy fiatal, meg droghasznál, de nem mondja azt, hogy ez így nem jó. Tehát, hogy ezzel nem fog...
0: Hogy pont az. Hát figyelj, gondold
2: el. Kényszerhatására került ő oda?
0: Nem. Hát, figyelj,
1: ezt nem tudhatjuk, van, azért fiatal korunál...
2: Én csak, igen, csak kérdezem, csak
1: fiatal korunál azért elég valószínű.
2: Nem gondolja azt, hogy ez így nem jó, hogy ad, és akkor közben meg az lenne a...
0: Nem,
2: közben...
0: ott egy kompetens ember van, aki azt mondja neked, hogy figyelj, oké, úgy mondom neked, hogy ez a pici bogyózás, ez nem annyira para, és akkor amúgy ezzel elé tud mozni, nem egy jó szándékú ember veled szemben, nem egy segítő veled szemben, hanem egy ember, aki teljesen lekapcsolódott erről a folyamatról. Tehát, hogy úgy, ahogyan a Fidesz nem lehetett nézni a társadalomjobbító szándékkal, ezt a karaktert nagyon nehéz vizsgálni egy segítői attitűddel. Maga az érintett, az a fiatal, aki odaérkezik, ő teljesen ki van szolgáltatva ennek a kapcsolatnak. Pont ez a legrémisztőbb része. Ráadásul úgy, hogy nem jellemző ebben a korban a felépülés felé való elmozdulás sajnos. Tehát eladni azt egyébként egy fiatalnak 16 éves korában, hogy amúgy a teljes józanság, a boldogság felé vezető út, hát úgy legalábbis kritikai élet fog megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ez egy amúgy is egy nagyon-nagyon nehéz munka, és hogy tényleg az, aki ebben a helyzetbe kerül, ott nagyon sok traumával érkezik. Szóval az, hogy ez megtörténhetett, ez nagyon-nagyon sok kérdést fog felvetni, nem bízom benne, hogy el tud indulni egy megtisztulás, egy olyan munka ezzel az esettel, ami a szakmánk minden tagja számára majd valamilyen fény gyújt, hogy hol csúsztunk el.
1: Ja.
0: Sajnos.
2: Hát igen, de engem csak ilyen kérdések foglalkoztatnak, hogy vajon a pénz miatt történt ez meg, vagy hogy nem keresett jól, nem volt megfizetve, vagy nem tudom, nyilván nem tudjuk, hogy mi vezet ide, de...
0: Hát figyelj, csak amennyire én basic szinten elkezdtem foglalkozni egy jövőben megírandó munkámmal kapcsolatban, ez a dílerkedésnek a társadalom rajza, akkor alapvetően azért, amennyire én eddig ezt megkapirgáltam, az a legfőbb motor a pénz. Tehát oké, hogy működhet mobilitási csatornaként, meg működhet nagyon sok, meg a presztízs miatt is működhet, meg lehet egyszerűen az egyszerűség miatt is, de azért általán véve azért az anyagi haszonszerzés motiválja ennek a tevékenységnek a hátterét. Az, hogy ez hogyan képeződik le itt ebben a helyzetben, ez annyira cifra ez a helyzet, hogy nagyon nehéz látni azt, hogy akkor most van egy ilyen Juhász Péter Pál-szerű karakter, amelyik a mi szakmánkban is végül el tudott indulni, de a Juhász Péter Pál esetében ugye lehet látni, hogy már a legkorábbi munkái gyerekekhez kötik folyamatosan. Azt nem tudom, hogy itt ebben a karrierben ez mennyire mutatható ki, hogy amúgy egyébként volt-e itt egy valós felépülés, és akkor ezt követően van itt a visszaesés, vagy már a felépülés is. Ugye itt azért a felépülés során egy terápiás közösség az, amelyik keretet ad a felépüléshez. Azt a terápiás közösséget nem nagyon tudod megvezetgetni, én úgy tudom. Tehát mondjuk egy olyan közösséget, ahol mindenki érintett volt, és naponta többször beül csoportra, és válasz önmagadról, ott azért ember jön a talpán, aki végig tud kambuzni egy ilyen terápiás folyamatot. Tehát valószínűleg elindult azért itt valami, ami egyszer csak megbicsaklik. Kérdés, hogy mi szakmánk felelőssége ebben, hogy amúgy egyébként egy ilyen szakember meg tud botlani, és a szemünk láttára takarásban végül ilyen rémisztő bűncselekményeket tud végrehajtani. Elkövetni, bocsánat.
1: Hát.
0: Na, jó parasztori.
2: Hát az amúgy.
1: Az biztos.
2: De én egy ilyen egyszerűen azt gondolom, hogy szerintem, hogy egyszerűen az, hogy én is azt gondolom, hogy ő egy valid felépülő volt, de szerintem azért, mert nem volt megfizetve, kellett neki. Én csak erre tudok gondolni, hát, mert hogyha...
0: Csabi, ez pszichopatának
2: tudom.
1: Figyelj, a lugos orvos is praktizált orvosként előtte. De ezt mégis megcsináltam.
0: Igen, tehát az, ahogy egyszer Renos mondta, nem mindenki jó anya, ezzel együtt kell élnünk, és nem mindenki jó ember, és attól, hogy valamilyen végzettséget megszületnék, nem biztos, hogy ugyanazokat az elvárásokat, hát az vagy ugyanúgy meg akar felelni azoknak az etikai, morális elvárásoknak.
2: Igen, csak ez olyan, mint a ez hasonló, vagy párhuzam, mint az orvosba is, ugye automatikusan bízik az ember. Mert
1: köppenye van,
2: meg doktor, meg rábízza az életét, aztán ott is vannak. Mondjuk, sajnos nem jó.
1: Még annyi csak egy mondat, és ez teljesen szubjektív személyes tapasztalat, hogy nekem volt szerencsém részt venni valamennyire évekkel ezelőtt a addiktológiai konzultáns egyik képzésben, és hogy nekem az egy ilyen visszatérő ilyen félelmem volt, hogy ott a jelentkezőknek egy jelentős része az öngyógyítással részeként jelentkezik a képzésre, ami nem gondolom gondnak az öngyógyulás szempontjából, de az, hogy segítő is lenne, az egy teljesen más másik kör.
2: Telefon. Halló?
1: Halló?
5: Halló, sziasztok!
1: Halló!
5: Halló, Laci vagyok, nagyon jó a műsor.
1: Köszönöm.
5: A másik dolog, amit szeretnék mondani, vagy kérdezni, hogy ilyenkor a felelősségre vonásnál erre így megy valami halmazat? Vagy egyszerűen csak nem tudom, ez a kábítószer adásvétel.
0: Megy rá, persze.
5: Muszáj, lehet tulajdonképpen minden rá. Vagy valami ilyen foglalkozás körében.
1: Ez elkezett. Abszolút az. Ez minden, amit erre rá lehet húzni, az.
5: És
1: szerintem azért ez van ez, hogy 12 évtől indul, azt hiszem, pont ezért.
5: Honnan indul?
1: 12 év az, amit most így belőttek, hogy alsó hangon annyi.
0: És úgy, hogy ne lehessen csökkenteni. Nem az alsó, hogy 12
5: után nem tudsz ki aztán tudjuk elő.
0: De nem, pont, az, pont úgy akarja az ügyészség, hogy nincsen lehetőség kedvezményre. Tehát csontra ki kell ülni.
5: És akkor
0: figyelj, ez olyan szinten rémisztő bűncselekmény sorozat, amit nagyon meg fognak mérni, rettenetesen.
5: Ja, csinálják is, persze, csak annyi, hogy ez szerintetek mennyi idő, amíg átmegy, mondjuk innentől kezdve odáig, hogy akkor kezdődhet a bevonulás?
0: 2-3 év szerintem.
1: Hát annyira.
5: Mondjuk az hát se lehet egy jó időszak, de... Ja.
0: Hát figyelj, az elkövető szempontjából Teljesen minden, mert ő pontosan tudja, hogy 12, tehát pontosan tudja, hogy egyébként az életének a következő évtizede az börtönben van. Ez, tehát, hogy ebből nem nagyon van, tehát így, hogy az ügyészségi indítványt olvastuk, tehát nem a rendőrségi nyomozás indult el, hanem lezárult a nyomozás, és az ügyészség feldobja, hogy akkor ez van. Itt igazából új körülmény nem nagyon fog kiderülni olyan, ami őt bármilyen módon mosná, vagy hát nem tudom, milyen ügyvédi munka lesz, hogy akkor a halálesethez kapcsolódó folyamatot. Hát nem csak az, meg hogy akkor a halálesethez követő folyamatot mennyire lehet majd mondjuk tényszerűen megállapítani, ugye az is egy kérdés. Tehát, hogy azért itt még biztos, hogy egy hosszú tárgyalássorozat várható, de azért a társadalmi nyomásnak ilyenkor az ügyészség és a bíróság azért kard-karba öltve szokott eleget tenni, vagy itt ennél az esetnél én azt gondolom, hogy nehéz lesz olyan bírót találni, aki árnyaltabban közelít majd ez a kérdéshez, mert az árnyalatai azok nem a büntetési tételben vannak, hanem inkább az odavezető úton. Az, hogy ennek a 12 évnek milyen következményei lesznek, az, hogy mennyire sikerül mondjuk változást elérni ennek az embernek a gondolkodásában, hát ez vannak kétségeim a magyarországi büntetés végrehajtást illetően.
5: Nem is kérdés, csak hogy mondjuk kiskorú volt, vagy fiatalkorú, vagy
2: fiatal.
1: Az áldozat?
5: Igen.
1: Ő fiatalkorú volt.
0: Fiatalkorú,
5: tehát nem... Ilyenkor mondjuk a bőriben kap-e valami extra, hogy mondjam, extra társasági pressziót.
0: Persze.
5: Mondjuk, aki...
0: Hát az na, biztos. Hát az nem szuper, mert azzal nem megyünk előre. Tehát hogy az pont az van, hogy oké, valamennyire kielégíti a lakosság bosszú iránti vágyát, de azzal, hogy őt minden nap hülyére verik, az egy centit nem halad előre ennek a világnak a sora. Senkinek nem lesz jobb, se annak, aki üti, se annak, aki kapja, se nekünk, se pedig annak a fiatalnak, aki az életével fizetett azért, hogy egyébként kapcsolatba került ezzel az emberrel. Szóval ennek a sztorinak minden egyes eleme annyira rémisztő, hogy annak csak beszélek róla, és így tényleg a szorongás fog el, pedig tényleg én azt gondolom, hogy jó sok cifra dolgot hallottam már drog kapcsán ebben a szakmában, de hogy ez tényleg ez egy ilyen felfoghatatlan eset egyelőre.
5: Igen, én ezt értem, ebben tökre igazad van. Én mondjuk egy kicsit mást gondolok az igazságszolgáltatásnak a mérleg egyik nyelvben és másik nyelvében dolgáról.
0: Kevesled a 12-t?
5: Tessék?
0: Kevesled a 12-t?
5: Hát, hogy mondjam... Szóval... Nem tudom, ezért nálam sajnos... Én egy ilyen egyszerűbb lélek vagyok, és vannak olyan dolgok, ahol így ez a statárium, ez nekem egy kicsit szimpatikusabb. Tehát, hogy így haladjunk és lépjünk túl.
0: Ja, túl lépnénk ezzel?
5: Hát, valószínűleg...
0: Nem várnánk ugyanolyan borzasztó emberi, aki... elveszi a másik ember életét? Nem azonosulnánk, nem kerülnénk közelebb ahhoz, hogy mi magunk is életet oltunk ki?
5: Hát nem tudom, hogy valahogy szerintem a természethez, amiben élünk, vagyis amiben éltünk valaha, szerintem egy kicsit közelebb áll ez a fogad-fogért, szemet-szemért dolog, és szerintem én úgy gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, mint például ez is, ahol szerintem ez a... Nem tudom, szóval számomra ez ilyen nagyon gyomorforgató, meg minden, amit így elmondasz, ilyen testi tünet az igen, az így már jelentkezik attól, hogy erről az egész dologról beszéltek, vagy hallom ezt, vagy megjelenik, és hogy én azt gondolom, hogy esetleg vannak olyan retorziók, amik olyan visszatartó erővel bírnának, bizonyos dolgok nem következnének be.
1: Nincsenek olyan visszatartó dolgok, sajnos megtörténnek. Igen.
0: Bárcsak úgy lenne, hogy az ember racionális lény, és amikor tudja, hogy valami komoly büntetés lesz, akkor nem követi el, de nem vagyunk ilyen lények, tehát azzal számolunk, hogy nem bukunk be, a legkisebb és a legnagyobb bűncselekmények esetében is. És talán még egy gondolat ahhoz, hogy, a természetben korábban...
5: A következmények nélküli országban azért így elég nehéz szerintem erről beszélni, szóval én mióta az eszemet tudom, itt soha senkinek nem volt semmiféle következménye semmiért, tehát hogy...
0: Szerintem ültek emberek komoly bűncselekményekért, googoltak ki emberek 10 plusz éveket, tehát szerintem vannak ezek súlyos.
1: Most is egy következményről beszélünk.
0: És hogy még egy, hogy szerintem pont az mutatja a fejlődését az embernek, hogy a természetben tapasztalható úgynevezett állati törvényekkel szemben szépen lassan megtanulunk sokkal kifinomultabban gondolkodni, és megpróbáljuk az erőszaknak a szintjét a társadalomban minimálisra csökkenteni. Ha mi magunk is erőszakot alkalmazunk, akkor ennek az erőszaknak a szintjét fenntartjuk, és tovább gördítjük. Nagyon-nagyon nehéz nem beállni ebbe a sorba, de csak akkor tudunk fejlődésről beszélni, és menni előrébb és egyre jobb világokat teremteni, hogyha mi magunk egyre kevesebb erőszakot alkalmazunk.
5: Hát nem tudom,
0: egyre
5: kevesebb agresszióval. Nem ezt tartom fejlődésnek, hogy egyre enyhébb retorziókkal.

0: Értés. Tehát akkor, amikor valaki bármilyen körülmények között, de legugol mondjuk 20 évet a börtönben, az azt jelenti, hogy 20 éven keresztül az életét egy nagyjából pár tíz négyzetméteres, akár komfortos zárkában tölti. Ezt összehasonlítani bármilyen szabad élettel, az ember addig tudja, míg nem töltött időt szabadságvesztésben bármelyet. Szerintem ezek komoly büntetések, és hogyha ebben a 20 évben, csak még egyet nem gondolat.
1: Tehát, hogy azért itt, na mindegy, vannak itt azért csak komolyabb helyzetek, vagy komolyabb sanyargatott szituációk, mint az, hogy néhány négyzetméteren nem tudom, kiszolgálva étellel és itallal az alap életnek alapvető feltételeivel eltölt néhány évet. Én értem, hogy nem egyszerű, persze.
0: Igen, de hogyha ebben az időszakban erőforrásokat biztosítunk annak érdekében, hogy ennél az embernél valamilyen szemléletmódváltozást, valamilyen viselkedési változást érjünk el, akkor, amikor kiszabadul, akkor kisebb kockázatot fog ránk jelenteni. Hogyha egyébként állatként tartjuk őt végig, és folyamatosan bántjuk, akkor amikor kiengedjük őt, akkor nagyobb lesz a kockázat akkor, mint amikor bement. Tehát a jól belátható...
1: A kiszabadult szótól most kicsit összeugrott a gyomrom még jobban, de...
0: Ha meg így tényleges életfogytokat osztunk ki az embereknek, amit egyébként osztanak ki, adott esetben 15-20-30 éveket, akkor azért ez már majdnem egyenlő azzal, mint hogyha egyébként a halálát akarnád, mert 25-30 éveket leülni börtönben, hogy abban már nem nagyon jössz ki úgy igazából érdemi életként. De ezek nagyon fontos kérdések, amiket feszegetünk, mert amúgy nem találtuk még ki sajnos a mai napig azt, hogy mihez kezdjünk ezekkel az elkövetőkkel. A halálbüntetés a zsákutcának bizonyult, de láthatjuk az Egyesült Államokban katasztrofális kivégzési esetet, tehát a Pike esete az...
1: Valamikor most nem is sikerült valakit eltenniük láb alól, és felépült a
0: injekciók. Igen, hát most lassan ki fogják engedni a kórház.
2: Hogy ki fogják végezni újra?
3: Hát kiengedték, nem?
0: Igen, de ezt gondold, és hogy ez nem az észak-koreai államban történik, ez az Egyesült Államokban, a világ vezető ipari országában a kivégzés során, tehát minden, tehát nem akarom elhívni, hogy az előtt...
1: Nézd már meg, hogy fejétől bűzlik a hal, tehát hagyjuk az Egyesült Államokat. De értem itt alapvetően ezt a morális dolgot, amit mondasz, és el is kalandoztunk az eredeti kérdésemtől. Továbbra is nagyon jó a műsor. Áldassék a hét.
0: Jobbá tetted, köszönjük. Áldassék a hét. Ciao, ciao.
1: Sziasztok, ciao.
2: Köszönjük. Igen, ezt akartam még egyébként az utolsó pár percben kérdezni, hogy egy ilyen gyors közveleménykutatást, hogy ki fogják-e szerintetek végezni újra ezt a nőt?
3: Hát szerintem, hát nem tudom, mert nincs valami olyan törvény, hogyha egyszer már
2: kétszer
3: és akkor, tehát hogy...
0: Ez Hunyadi László esete, ha jól emlékszem, akinek megcsúszik hosszú haján a pallos, de aztán újra és újra lesújt, még végül egy ilyen borzasztó mészárszék eset keretei között huny ki az élete, ha jól emlékszem. Tehát látva az Egyesült Államok eme államában ezt az igazságszolgáltatási eszközt, ők addig fognak nekifutni.
2: 200 éve nem volt kivégzés ebben az államban. Tehát, hogy lehet, hogy besült a...
3: Nem.
2: Nem, kivégzés nem volt.
0: Mert most kezdik föltárni, hogy hát lehet azért volt némi trauma ennek az embernek az életében.
3: Még egy utolsó gyors. Hello.
4: Jó reggelt, áldassék a hét.
3: Ciao.
4: Dobhatok egy programajánlót?
3: Aha, gyorsan.
4: A Bongor film. Nagyon jó film, tudom ajánlani mindenkinek.
0: Mindenki olyan szinten dicséri.
3: Hogy meg kéne nézni.
0: Én a héten megnézem.
4: Jó.
2: Akkor jövő héten hallom majd beszámolót. Köszi szépen a programajánlót.
3: Én azért tudok, hogy most nem lesz béke veled, hanem zászló veled, vagy Bibel lesz. Én ezt tudom programajánlani.
2: És te ott leszel?
3: Hát nem tudom, meglátjuk.
0: Hozzák mindjárt a védőnök.
2: Jól van.
3: Akkor hát, egy hét múlva.
0: egy lesz hét múlva, és akkor azt akartam még mondani, hogy nem hiszem, meglátom még attól függ, hogy meg tudom oldani, nem tudom, hogy tudnám megoldani egyébként, csak úgy, hogy nem megy a gyerek iskolába, hogy száraz novemberben óriás előrelépés,

0: Kések várható
1: mielőre hozták meg.
0: Tizedik születésnapját éri, 10 éve indult útjára.
1: Na, akkor nem iszom. Akkor most dupla szárazság.
0: Nagyon komoly reklámszakember, Jávor Bence, egykori Parti Szerviz önkéntes van az én a kommunikációs vezetésnek, korábban érkezett a Parti Szervizbe, mint én, azt képzeljétek el, illetve Jásdi Juli, grafikus művész, aki a Tintaló illusztrációs kötetet készítette, aki egyedüliként képes megragadni megbélyegzésmentesen az alkoholnak a kultúrtörténetét, meg az egész társadalmazottságát, ő készíti a grafikát.
1: De akkor jövő héten
0: persze,
1: mert hogy még nem kezdődik, mert a jövő héten még nem kezdődik, igen.
2: November.
0: És keresek olyan embert, aki novemberi, és megtartaná szárazon a születésnapját.
1: Én.
0: Tudjuk, nehéz küld. Ja. Szeptemberi vagy, száraz százalék lenne.
1: Ja.
0: Aki iszik.
1: Közben a... Aki iszik. Jelentkeztek a technikusiból.
0: Kicsoda!
1: Csaki. Csaki, novemberi.
0: Az Csaki mit iszik? Hát ő se iszik.
2: Most elkezd.
0: Iszik?
2: Most novemberig iszik. De ott aztán abba adja.
1: Na jó van, lejárt a műsor.
0: Köszönjük szépen. Szevasztok,
1: köszönjük. Ciao.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A királydinnye kétszikű, sárga virágú, látszárú növény. Egy nyári, áttelelő magja május-júniusban csírázik ki, életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Igénytelen, más növényeknél jobban bírja a forróságot, ez okozta idei látványos térfoglalását. Egy centiméteres tok termése 4-5 részre esik szét, ezekből állnak ki a hírhedet, talpba, mancsba, gumiba fúródó tüskék. Az évelő füvek szerencsére képesek kiszorítani, de kihúzni, kikapálni sem árt. A királydinnyét hazánkban egy 1525-ös feljegyzés említi először. Egykor sulyom szurdancs, földi sulyom és banyafog néven is ismerték, gyom és gyógynövénynek egyaránt tekintették. Hatása hajzószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felül áll. Világosít fel a Telex. Az idei hűvös száraz té és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúrólégy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés. A diófák mélyre hatoló gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést, újságolja a sokszínű vidék. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb, sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: 7, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n. Benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, azaz Vince Miklós, és ezen a hűvös őszi reggelen nem egyedül vagyok nagy örömömre a stúdióban, vagyis fizikailag, de telefonvonalam végén itt találhatjuk Orha Zoltánt, ha minden igaz. Jó reggelt, Zoli, hallasz engem? És a még fontosabb...
2: Jó reggelt kívánok, és az előbbi, hát ugye NASA-ban, NASA szövegre azt tudom mondani, hogy Houstonban egy kis baj.
1: Hoppá, és mi
2: nincs,
1: az?
2: Most nincs baj.
1: Ja, jó, oké, már megijedtem, hogy hirtelen. Mert hogy ugye a hallgatók már tudhatják, hogy ha te bukkansz föl, akkor rendszerint arról van szó, hogy a magyar tudományos élet, tudománytörténet nagy alakjairól beszélgetünk.
2: Így van.
1: És ez ma sem lesz másképp. Erre kettő nagyon nyomós indok is van, vagyis három. Az első, hogy mind a ketten nagyon tiszteljük és szeretjük azt, akiről szó lesz, és ezért tulajdonképpen nem is kéne űrügy, mert bármikor beszélhetnénk róla. Viszont ugye kettős évforduló is van most októberben. Simonyi Károly beszélünk, a nagy fizikusról, polihisztorról, és hát ki tudja mi mindenről, aki egyrészt 110 éve született 1916-ban, másrészt 25 éve hunyt el 2001-ben. És hát ez nem is igényel több magyarázatot, hogy miért beszéljünk róla, az meg útközben ki fog derülni, hogy oké, nagy fizikus, meg minden önmagában is megéri róla beszélni, de hogy ez mégiscsak az űrös műsor, de majd látni fogjuk, hogy Simonyinak, és hát persze a Simonyi családnak, a gyermekeinek, vagy hát például Charlesnak egyértelműen, ezer szállal van kötődése az űrtevékenységhez, még a magyar űrtevékenység kezdeteihez is, de hát nem lövöm le előre a poént, hanem át is adom rögtön a szót Orha Zolinak, amennyiben készen állsz erre.
2: Köszönöm szépen, akkor mondom.
1: Hajrá!
2: Van egy könyvem, arról szól, illetve hát az a címe, hogy az iskola teremtő Simonyi Károly professzor, amiben több tucatnyi visszaemlékezés olvasható róla, és ezekből a címekből néhány dolgot hagy idézzek az elején, ami egy ilyen kis beköszönés az elejére. A tanítványai kedvéért megtanult kínaiul. Azt mondja, mélységes humora és kedvessége nem ismert határt. Az első gondolata a segítés volt. A Kossuth díjat felosztotta a munkában résztvevők között. Az egyetemes emberi kultúra apostola. Hát ez így hirtelen egy kis csokorra való, ami azt hiszem, hogy jó jellemzi őt, sok minden vonatkozásban. Ugye egyházas falun született, szegény paraszti családból, származik 1916. október 18-án, tehát majdnem napra pontosan évfordulós, ahogy most beszélgetünk éppen. Azt mondja, hogy...
1: Ezt az egyházas falut a térképpel, ezt valahol ugye Győr-Moson-Sopron környékére kell emlékeim szerint elhelyezni.
2: Ő volt a család hetedik gyermeke, nem ismerte az édesanyját, mivel a születése előtt, vagy édesapját, bocsánat, születése előtt elhunyt. Édesanyja másodszor is férjhez ment, és még három testvérrel szaporodott a család. Római katolikus népfőiskolában, vagy népiskolában végezte az általánost, majd mielőtt iskolába került volna, már akkor megtanult olvasni. Azért ez elég fontos dolog, így hirtelen. Osztály első lett az általánosban, és később a helyi plébánosnak köszönhetően tovább tudott tanulni, így került ő Budapestre, a Simonyi Semadan Sándor családhoz. És aztán itt megváltozott tulajdonképpen az élete, mert hogy a Simonyi Semadan Sándornak volt egy leánya, a férje pedig a gazgyár mérnökeként Kandó Kálmán munkatársa volt, mivel őknek végig nem volt gyerekük, így magukhoz vették Simonyi Károlyt, és ők lettek a nevelőszülők. Árpád gimnáziumon tanult itt Budapesten, és középiskolában, matematikában és fizikában járatos diáknak tekintették, mert hogy.
1: Egy picit még hadd rugózzak ezen a dolgon, mert ugye mondtad, hogy a Simonyi család egy paraszti családból származik, igen. És ugye a Simonyi sem Adam Sándor, ugye meg hát arról ismert, hogy ugye például nagyon rövid ideig miniszterelnök is volt, az konkrétan a trianoni békeszerződést ő írta alá, és ugye az a helyzet, hogy ők valahogy mégis távoli rokonságban álltak. Tehát, hogy valahogy azért juthatott oda ő csak úgy a Simonyi gyerek a egyházas faluról, gyakorlatilag a volt miniszterel, vagy hát nem, konkrétan lehet, hogy éppen regnáló miniszterelnök, nem, akkor már volt miniszterelnöknek a rezidenciájába és családjába, mert hogy valami rokoni kapcsolat lehetett, igaz? Ez valami távoli.
2: Aha.
1: De ez érdekes.
2: Ez a bizonyos, tehát az egyházi ember, ez pontosan jól tudta, ezért került ő oda, így ide Budapestre.
1: De ez hihetetlen, hogy ezt az egészet ez az egyházi tanító ember bonyolította le. Tehát, hogy ő derítette föl, hogy kik a család ágai, és hogy ő lobbizta ki tulajdonképpen. Ez nagyon hihetetlen.
2: Nagyon szükséges dolog volt.
1: Így van, igen.
2: Most azt mondja, hogy ami visszatérve a természettudományos dolgokra, illetve a matekra többek között, hogy nem hivatalos tankönyvben találkozott először a kvantumelmélettel, és a relativitás elmélettel. Méghozzá ez nem volt más, mint amit Mikola Sándor írt. Egyébként a Fizikai Megismerés Határai címmel. Aztán Beke Manó könyve is itt szerepelt, amiket ő olvasott, bevezetés a differenciális integrál számításba, amit hát elég gyorsan elsajátított. Azért ezek olyan súlyos munkák, úgy mondjam, szellemileg, amit hát úgy nem mindenki tud hirtelen.
1: Meg az is megérdemel egy szót, hogy mennyire másvilág volt, mert ezek rendesen, hát mondhatni akadémikus szinten levő középiskolai tanárok voltak. Hát, tehát Mikola meg a Beke Manó, ugye, tehát hogy ez egészen hihetetlen. Tehát ott konkrétan a tudomány frontvonalába csücsültek, ott mind akkor a relativitás elmélet így épp, hogy megjelent az általános relativitás elmélet. Ez a kvantummechanika éppen készült ezekben az években, és tehát, hogy azért ez egészen elképesztő mai szemben.
2: Örüljünk neki, hogy itthon mindenféle ilyen irodalom magyarul elérhető volt. Aztán a középiskolások korábban megtanult latinul, németül és angolul, majd később pedig franciául is. Tehát zseni volt, nyelvtehetség is volt Simonyi Károly. Érettségi után beiratkozta a műegyetemre, és, ami kuriózum, egyúttal a Pécsi Jogtudományi Egyetemre is. És hát ő maga mondta, hogy a Potri filmben, amiről majd beszélni fogok, hogy hát ez teljesen törvénytelen volt, hogy a műegyetemen és Pécsi Egyetemen is hallgatok előadásokat és vizsgálok, de azért megcsináltam, és előbb lett jogász, mint mérnök. Aztán egyen az első űrös összeköttetés, hogy így mondjam, hogy a műegyetemen sikerült a Baj Zoltán által létrehozott otthon fizikai tanszékra kerülnie. Így ennek köszönhetően ő is részt vett a híres Hold Radar kísérletben, sőt, Nógrád Verőcén a radar rendszer fejlesztésében. A háború után a műegyetemi azt mondja, hogy ja igen, a lényeg az, hogy a soproni műegyetemi karon lett tanszékvezető, és itt építette meg a nagy feszültségi gyorsító berendezést 1951-ben. Na hát aztán ehhez aztán jönnek itt a különböző megjegyzéseim, hogy volt szerencsém róla egy Század fordító magyarok című televíziós műsort készíteni, és abban beszélt arról, hogy Farkas Mihály, ez csak a fiatalok számára mondom, aki a Rákosi rendszernek volt a honvédelmi minisztere, úgy gondolta, hogy én fogom megcsinálni a magyar atombombát. Hát az eléggé, hogy mondjam, dermesztően hangzott, és erre ugye Simonyi Károly mondta aztán később a filmben azt, hogy annyi rossz ember van a világban, de mindig egyel több. Hát ő sajnos ezt elég gyakran megtapasztalta élete során. Na most, ami a gyorsítót illeti, ezért kapott Kossuth díjat, amiről beszéltem, hogy ezért kapott pénzt felosztotta az összes kollégának, aki a gyorsító berendezés készítésével részt vett. 1955-ben került a KFK-hoz igazgató helyettesnek, Viren fordító, központi fizikai kutatóintézetről van szó, Csillebércen, itt Budapestnek a belterületén. Kovács István volt az igazgató, és a Jánosi Lajos a helyettese. A Műegyetemen volt a főállása, a KFK-ban pedig félállásban dolgozott, és amikor a Kovács István lemondott, akkor az MTA elnökének felkérésére egy rövid ideig ő lett a megbízott igazgató. Na akkor most családjuk, tehát a Simonyi család és a Keszthelyi család, a Keszthelyi Lajosról van szó, akadémikus, kiváló magyar tudósról beszélek, több mint fél évszázados barátságban élt egymás mellett, és a Keszthelyi Lajos írta róla a következőket. Emlékeim szerint 1951-ben Pécsen az első fizikai vándorgyűlésen találkoztunk először, olyan értelemben, ahogy egy frissen végzett magfizikus jelölt találkozik azzal a professzorral, aki már akkor építette az első részecske gyorsítót Sopronban. Azt mondja, hogy kandidátusi disszertációm beadása és némi bonyodalmak után fogadott a KFK-i akkori igazgatója Kovács István. Beleegyezett, hogy jelentkezzem atomfizikai osztály vezetőjénél, Simonyi Károly professzornál, ahol is tudományos munkatársi kinevezést kaphatok. Ő nagyon kedvesen fogadott, úgy éreztem, hogy bekerültem a paradicsomba. Kaptam egy kis szobát a hármas épületben, mindjárt a bejárat mellett, egyedül egymagamban lehettem benne, oda jártam dolgozni, de közben az egyetemi laborgyakorlatokat is vezettem. Van egy csomó filmfelvétel egyébként ebben a dokumentumfilmben, ami ott a magyar televízióban adásba került. Hozzá kell tegyem, hogy senkinek el se, mert kettőre van zárva, a Magyar Tévi archívumában, tehát nem tudja senki sem megnézni ezt a portréfilmet. Hát aztán ugye jött a nagy politikai fordulat, 1956, ugye mindenki ismeri az eseményeket, akkor a Simonyi Károlyt megválasztották a KFK-ban a forradalmi bizottság elnökének. Ezután megfagyott körülött a levegő, tehát gyökeres fordulat következett be az életében. Azt mondta, hogy jött a nagy fekete autó, hát azt lehet is látni a nagy fekete autót, például a Tanú című filmben lehet ilyet látni, és egyszerűen elvitték a KFK-ból. És így került a Műegyetemre a Stozek utcai épület 216-os számú szobájában. 57. december elején, vagy december 31-én kellett végleg elhagynia a KFK-t. A Műegyetemen az elméleti villamoshajtan tanszék vezetője lett. Ugye itt tankönyvet is írt, ami ugye olvasható, meg beszerezhető. Ennek az volt a cím, hogy elektron fizika.
1: És hát persze írt korábban egy elméleti villamosságtan tankönyvet is, azt még a Rákosi korszakban megírta az első kötetet, mert nekem olyanom van még otthon, amin Rákosi címer van. De az elektron fizikát azt már tényleg ebben a szakaszban írta, és hát egy hihetetlen jó könyv. És annak is gyönyörű illusztrációi vannak, amiket mind ő készített és tervezett.
2: Hozzá kell tegyem, hogy igen gondosan kiválasztotta azokat a rajzolókat, akik ugye a különböző könyvekben a megfelelő ábrákat elkészítették, és ez nem csak a tankönyveire értendő, hanem aztán később az úgynevezett nagy munkára, tehát a nagy könyvre, ahogy szokták ezt emlegetni, ami a fizika kultúrtörténete. És attól volt a családnak jó léte, hogy a tankönyveit nagyon sok nyelvre lefordították, és külföldön kiadták. Tehát ennek a jogdíjait megkapta a Simonyi család, így tényleg azt kell mondani, hogy jó létben tudtak élni, és ez nagyon alapvetően fontos volt, hiszen hát, hogy a politikai változás miatt, hát őt, ha úgy kell, ha szabad ilyet mondani, egész egyszerűen tacsra tették.
1: Igen, például aktív kutató munkát onnantól nem is nagyon végzett, tehát az oktatásban tudott kiteljesedni, és hát hajaj, hogy kiteljesedett, hát elképesztő. De hogy tudományos cikkeket onnantól kezdve nem írt. Tehát...
2: De hogy mennyire kiteljesedett az oktatásban, az rengeteg minden visszaemlékező cikkben olvasható, és ugye az volt, hogy tulajdonképpen a műegyetemen mindig... csüntek az emberek az előadóban, amikor Simonyi professzor jött előadást tartani. És folyamatosan hát vele mentek, úgymond, mert akkor kitették a Gödöllői Egyetemre, hogy ott tartson előadást. Most a diákok nem voltak restek, és elmentek a Gödöllői Egyetemre, és ott volt a teljes létszámú társaság, és hallgatták a Simonyi féle előadásokat. Tehát nem tudtak vele kitolni, még ilyen szinten sem. 1970. december 31-én lecsavarozta a tanszéki ajtajáról a névtábláját, amelyen ez állt. Dr. Simonyi Károly, tanszékvezető egyetemi tanár. A fizika kultúra története nagyon-nagyon hosszas, és gondos előkészítés után 1978-ban jelent meg, amiért állami díjat kapott. Abszolút megérdemelte. És ez az a könyv, amely ikonikus sok szempontból, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították, rengeteg országban olvasható különféle, tehát többféle nyelven, és nem is tudom, hogy már hanyadik kiadásánál tart tulajdonképpen. Aztán jóval később nekifogott a magyar fizika kultúrtörténet megírásához, de azt már nem tudta elvégezni, az egészségi állapota nem engedte meg. Hozzá kell tegyem, abszolút szerintem nem ismeri senki sem, hogy hát ugye a második világháború alatt, hát ő fogoly volt.
1: Igen.
2: Az orosz fronton. És ott olyan egészségügyi körülmények között kellett, hogy éljen, amelynek sajnos maradandó hatása volt. Ennek volt az oka, hogy 2001-ben elhunyt egy olyan betegségnek köszönhetően, amit az ottani fogolytábor okozott.
1: Én még beszúrnék három megjegyzést, mielőtt tovább robogunk. Ugye az egyik, és akkor időrendi sorrendben talán ez tartozik ide pont a háborúhoz, hogy nagyon érdekes, nagyon jó beszélgetései voltak szerencsére, a te filmeddel ellentétben az talán jobban elérhető, a Stár Gyulával folytatott jó sok beszélgetése 1979-től egészen 96-ig, ezeket ugye megjelentek itt-ott kötetekben, a természetvilágában, stb., de hogy egy gyűjteményes kötetbe is, aminek az a címe, hogy De mi az igazság? Szenzációs beszélgetések Simonyi Károllyal, és az egyik ilyenben meséli el, hogy amikor tényleg a hadifogságból hazajött, amúgy ő egyébként munkaszolgálatos volt, ez érdekes, aztán nem tudtam meg kideríteni, hogy ő miért volt munkaszolgálatos, tehát nem származási oka erre nem volt.
2: De oda rakták,
1: igen, tehát azért ez önmagában indokolhatja, hogy milyen egészségügyi brutális dolgokat kellett már akkor kiállnia, és persze aztán a hadifogságban is, és amikor visszajött Budapestre, akkor csöppent vissza a baj csoportba, a Holdradar kísérletbe, és itt írja egyszer a Stár Gyulának mondva, hogy ő azért nem szereti, hogyha őt dicsérik a Holdradar kísérlet kapcsán, mert hogy el kell, hogy mondja, hogy kezdetben ő egyike volt azoknak, akik úgy érveltek Baj Zoltánnak, hogy itt a földig rombolt Budapesten és Újpesten butaság Holdradarral foglalkozni, hanem mindenkinek a praktikus dolgokkal kéne foglalkoznia, és persze a Baj Zoltán megmondta, hogy ez nem így van, mert hogy a Holdradar az tényleg itt van egy karnyújtásra, és hát milyen fontos lenne ezt elérni, és el is érték, és aztán azt nyilatkozza Simonyi, hogy hát utólag én is beláttam, hogy ez bődületes marhaság volt, mert hogy a város így is úgy is felépült, de a Holdradarral mégis olyat sikerült alkotni, amiről hát évtizedekkel később is beszélünk, és az űrkutatás kezdeteként tartjuk számon, tehát ez egészen hihetetlen. A másik apró megjegyzés, hogy említetted ezt az első részecske gyorsítót, ami Sopronban épült, ez a nagy Van de Graaff generátor, ez ha valakit érdekel, ez meg lehet nézni, mert teljes valóságában nem is kell Sopronba utazni érte, hanem jelenleg az ELTE TTK lágymányos épületében van.
2: Most ott van. Így van. A millenárosan volt.
1: Így van. Igen, ott volt, és akkor onnan került ide. Igen, és hát a harmadik, amit még akartam mondani, hogy mondtad a fizika kultúr történetét, hogy az is egyébként jól illeszkedik arról, amit Gödöllőről mondtál, hogy az is egy speci sorozatként indult, amit ráadásul az ELTE-n hirdettek meg, és olyan óriási sikere volt, tényleg a csillárokról is lógtak az emberek az előadás sorozatáról, hogy hát aztán abból nőtte ki magát a könyv, és még egy plusz egyedik megjegyzés, hogy mondtad, hogy a magyarországi fizika kultúrtörténete nem készült el, és hát ez igaz, mert meghalt közben, viszont Csekély Vigaszként a 19. századról szóló igen, részét megírta, és azt ki is adta egy külön számként a Természetvilága, és ezt mindenképpen az is nagyon javasolt beszerzésre, mert zseniális. Oké, ennyi.
2: Még az volt, hogy amikor a filmet csináltam, a Radnai Gyula mutatott nekem egy óriási, hát ilyen plakátszerű valamit, ami össze volt tekerve, kihajtotta, és az egyik ilyen, tehát ez a óriás papír, ezen volt a fizika kultúr történetének az egyik úgymond fejezete előkészítve. A nevek, évszámok szerepeltek, és amikor Simonyi előadást tartott, ezt ugye kirakta a táblára, rajszöggel nyilván, és ennek segítségével magyarázta el, hogy ki, mikor, mit csinált. Tehát ő ilyen szinten már abszolút előkészítette az egészet, és mondom, hogy nagyon sok-sok munka fekszik abban, hogy a fizika kultúrtörténete című munkája meg tudott jelenni. Tessék szíves lenni ezt a könyvet valahonnan beszerezni, biztos vagyok benne, hogy ez megtehető, és megnézni, hogy milyen gondossággal vannak kiválasztva az illusztrációk. A különböző idézetek és a megírt szöveg elképesztő. Ezt a könyvet nem lehet első betűtől utolsóig végigolvasni, szerintem teljesen fölösleges, sokkal inkább kézikönyvként kell használni. Tehát ha kíváncsiak vagyunk, ha mit tudom én, Kasamritövi Newtonnak a munkásságára, akkor fölnyitjuk, és ott olvashatunk el mindenféle hajszál pontos, veszőre pontos Newtonnal kapcsolatos információt.
1: És ugye tényleg ez kultúrtörténet, tehát ez a fontos, hogy ez össze-vissza a bölcsésztudományokra, tehát kontextusba helyezi az embereket.
2: Ez egy egyesített valami.
1: Igen, de félelmetes. Simonyi azt mondta, hogy azt ő nagyon bosszantónak és botrányosnak tartja, hogy miközben mondjuk egy mérnök embert, vagy egy természettudóst teljesen joggal szakbarbárnak néznek, hogyha mondjuk nem ismeri Shakespeare munkásságát, a humántudományok de hogyha így lenne, akkor annak néznék egy természettudóst, de a humántudományok művelői körében szinte divat azzal hencegni, hogy valaki nem tudja a Newton törvényeket se, holott ezek ugyanannyira részei az emberi alapműveltség közösségnek és kultúrának, és hogy ő ezt célozta, hogy ez, hogy ne, hozzájuk is átnyúljon ezzel, hogy megértsék, hogy a fizika és a természettudomány is abszolút beilleszkedik a általános emberi kultúrtörténetbe, és azt mondta, egy kicsit szomorú volt amiatt, hogy hát azért ez így nem jött össze, mert az olvasók között mindig inkább a természettudományos érdeklődésűek domináltak, és elég kevésszer fordult elő, hogy bölcsészek emiatt a fizikára, úgy fizikatörténetre úgy jobban rákaptak, inkább pont az történt, hogy akit eleve érdekelt a fizika, azok sokkal jobb áttekintést kaptak ezáltal.
2: Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Ugye korábban beszéltem már az időről, és akkor most úgy hirtelen eszembe jutott, hogy a Petőfi Sándor egyik versében olvashatjuk azt, hogy állni látszik az idő, már a szekér szaladt. Tehát ez egy olyan kép, amely pontosan ennek a területnek a lényegéről szól. Tehát nem igaz, hogy az irodalom meg a fizika az úgy baltával ketté választható. Szó nincs róla. Na, visszatérve Simonyi Károlyhoz. Azt mondja, írt egy olyan könyvet 956-ban, amelyben a reaktor technikáról volt szó, és a műszaki könyvkiadónál szerette, ha kiadják. Na most a kiadónak odaszóltak, ugye nyilván a politikai oldalról, hogy nem jelenhet meg. Így a felső oktatási érzetellátó vállalat adta ki ezt a művét. Igen, jellemző. Na most felírtam ide még magamat, hogy játszik könnyedséggel, bánta a Maxwell egyenletekkel, azoknak a jelentőségével, a jelentésével, és ezt nagyon imádták a hallgatók többek között, hogy tényleg olyan, hogy mondjam, ahogy szokás mondani, hogy elolvadt a szájában a fizika. Mert ez így volt. Mindenki megértette, hogy miről beszélt. Na most azt mondja, akkor most akkor jön a következő idézet. Mindjárt odalapozok, egy kis türelmet kérek, amit előkotrom a szöveget hozzá. A nagy könyv kapcsán két apróságnak tűnő, de az alaposságra családszeretetre nagyon is jellemző részt említek meg. Megkérte a műszaki egyetem kertészeit, hogy Einstein híres E egyenlő MC négyzet egyenletét virágágyásokból készítsék el. A tulipánok alkotta egyenletet az egyetemi rektor által, vagy reaktor, bocsánat, előtt olvashatták az arra járók. Ennek a fényképe szerepel a könyvben. A fizika fontos paridás problémáját egy kislányról készített fényképpel magyarázta. Kevesen tudják, hogy a kislány Borika nevű unokája volt. A nyomás oldódott, sőt, a rendszer változással Simonyi professzor az őt megillető elismerésekben is részesült. Tudik, arról van szó, hogy a Magyar Tudományos Akadémia már nagyon-nagyon régóta szerette volna, hogyha megkapja a méltó tudományos elismerést, jelesül, hogy levelező tag legyen, hogy teljes tag legyen. Hozzátehetjük, hogy ez a folyamat sem ment könnyen. Az akadály most már Simonyi professzor szerénysége lett, ami egyébként mindig is jellemezte őt. Többen szerettük volna őt a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választani, mikor 89-ben javasolni akartuk, nem járult hozzá, mondván, hogy nem akar öreg szentein lenni. A jelölés elmaradt, a 93. évi választások előtt ismét jelölni szerettük volna. Azt tartottuk, ahogy nekem Lovas István mondta, a jelölés a mi dolgunk, nem kell jelöltet kérdezni, persze kellett, de Simonyi professzor tiltakozása ekkor már elmaradt. Mikor 93-ban megválasztottuk az akadémia levelező tagjává, teljesült az a nézet, amelyet Straub professzortól tanultunk meg. Nem azt kell megválasztani akadémikusnak, akit az akadémia dekorál, hanem azt, aki az akadémiát dekorálja. A rendkívül Jaj, lapoznom kell, bocsánat. Csak sikerült illan. Igen. 94-ben lett végül is akadémikus, soron kívül egyedül őt választottuk az akadémia rendes tagjává. Sajnos betegsége megakadályozta abban, az akadémián megjelenjen, és székfoglaló előadást tartson. A műszaki osztály a rádióban elhangzott előadásai tekintette a székfoglaló előadásnak. De arra van szó egyébként, ahogy ő rendszeresen otthon felmondta a fizika kultúrtörténetének egy-egy fejezetét, és ez ment aztán a Magyar Rádióban adásba.
1: Na és ezt én szeretném megkeresni, és nem találtam meg. Ez elérhető? Mert én ezt hallottam, hát, hogy létezik, és tényleg, hát a fél karomat odaadnám, azért végig tudjam
2: hallgatni.
1: Jó, azért nem túlzás.
2: Találd
1: jó.
2: Meg a Gózonákos kollégát, aha, aki a Magyar Rádiónak volt valamikor főmunkatársa, és a Magyar Rádió arjumában ezek a tekercsek biztos, hogy...
1: Igen, de hogy ezt így ki kell régészkedni, és tényleg, hát én hajlandó vagyok rá, de hát ez közkincsnek, ez kint kéne, hogy legyen minden platformon. Hát. YouTube-on, meg mindenhol, vagy hangon, SoundCloud-on. Tehát, hogy ez tényleg hihetetlen lehet. Mert én is rongyosra olvastam a könyvet, de hát, hogy azt Simonyi előadásában is meg lehet hallani, ez hihetetlen lehet.
2: Hát saját, egy külön érdekes hanghordozása volt.
1: Hát ez az.
2: Amit hát persze nem lehet utazni, és ragaszkodott hozzá, mert ugye mondták neki, hogy olyan jó lenne, ha valami színész olvasná föl a szövegeket. És erre ő azt válaszolta, hát biztos, hogy így van, de az a színész nem fogja tudni, hogy hova kell tenni a hangsúlyt. Ugye be? Na, folytatom, bocsánat. Több évtizeden át tartó családi kapcsolat sok élmény, sok kellemes, de amellett rendkívüli tanulságos együttlétet tartalmazott. Hol lakásunkon, hol siófoki nyaralójunkban, hol ritkán a mi lakásunkon találkoztunk. Természetesen a sok találkozást nem lehet leírni, csak két Simonyi professzorra nagyon jellemző epizódot említünk meg. Egyik Károly fiával kapcsolatos, ugye ő az idősebb, egy másik is, de egészen más szempontból. Egy alkalommal elmondta, hogy megkérdezte Károlyt, hogy mit szeretne elérni 40 éves korára. A válasz. Legyen 1 millió dollárt érő házam, és vezessek egy olyan vállalatot, amelyben az évi bevétel 1 milliárd dollár. Az apának nem kellett csatlakoznia, Károly mindkettőt elérte. Hát igen.
1: Ezt a vállalatot Microsoftnak hívták.
2: Hát akkor itt most ha szabad, akkor áttérnek a...
1: Igen. Mindenképpen. De még egy dolog, mielőtt áttérünk, csak annyira aranyos ez az egész, hogy említetted rögtön az elején, mondtad azokat a kis idézeteket tőle, igen, és akkor mondtad, hogy az egyik tanítványa kedvéért megtanult kínaiul. De hogy nem csak megtanult, hanem ő írta az első magyar kínai elektrotechnikai szótárat, és itt van egy óriási sztori, azt mondja, hogy egyszer elvitt, egy Kaliforniában járt a Simonyi, és elvitte, lehet, hogy a fiát látogatta, és elvitte ott a Kínából szerint kínai, tehát a kommunista Kínában nyomtatott tankönyvet, és megmutatta egy helyi amerikai kínainak, aki a Kínában született, de hát nem a kínai szaknyelvet sajátította el, és akkor nem tudta kiolvasni a kínai tankönyvből, hogy mi lehet az a mennyei húzal, micsoda. És hát Simonyi magyarázta meg a kínainak, hogy hát ez bizony a kínai népköztársaságban az elfogadott szó arra, hogy antenna. Tehát, hogy így, igen. Úgyhogy igen, hát óriási. Tehát, hogy még nem csak, hogy a Magyarországon tanuló kínaiak, hanem igazából kínai-kínai szótárként is tud funkcionálni egyébként. Nyilván most már a mai világban nem mesterséges intelligenciával fordítunk mindent, persze, mert ez elmúlt, de hogy ez évtizedeken keresztül egy elképesztő fontos alapmű volt, ami csak úgy egy hobby projektként ő így hobbiból megtanult kínaiul, hobbiból írt egy ilyen szótárat, tehát elképesztő.
2: Vízből egyszer azt mondta a diákjainak, felemelte a Pravdát. És azt mondta, hogy kérem, tessék el ránézni, én eredetiben olvasom. Na, visszatérve, két fia született, az egyik ugye ifjabb Simonyi Károly, vagy a, ugye angol nyelvterület Clayton Charles Simonyinak ismeri az egész világ, 948. szeptember 10-én, illetve a másik a Tamás, aki ugye fiatalabb 951-ben. A Tamásról csak annyit tudok elmondani, akit egyébként személy, mind a kettőjüket személyesen ismerem, hogy a Tamás egy építészmérnök, egy nagyon szerény emberke, soha nem volt reflektorfilmen is, nem is törekedett arra. Hát ugye a ifjabb Károly, hát ő viszont igen. Na most a Károlyjal kapcsolatban az van, hogy 966-ban Dániába kapott programozói állás lehetőséget. Hát mit tett? A jóisten ugye eltávozott. 968-ban USA-ba érkezett, és 72-től kezdve a Xeroxnál dolgozott, majd később a Microsoft kulcsembere lett, a Word és az Excel kifejlesztője. És akkor itt most elő kell, hogy kotorázzak egy óriási nagy könyvet.
1: Még addig megjegyzem, hogy még mielőtt kiment, ugye 1960-as években ő még részt vett egy űrhajózási vetélkedőn, aminek a győzteseként kivitték a Szovjetunióba, és ott találkozhatott a kis Simonyi Károly Pavel Popovicssal, aki 1962-ben a negyedik szovjet volt, aki felment az űrbe, és az a vicces, hogy majd eljutunk a Charles űrrepüléséig is persze, és akkor még a Pavel Popovics élt, és akkor ezek találkoztak Csillagvárosba, és elmesélték, és mutatta neki a gyerekkorában dedikált képét, és ez nagyon-nagyon szép jelenet, szóval ez is egy ilyen űrhajózási kapcsolódás. És hát egyébként érdekes, hogy őt hogy engedték ki? Hát ő akkor még nem volt nagykorú, azt hiszem. Tehát, hogy ezt lehet, hogy ezt meséld el jobban, hogy ez hogy ment el valaki ugye csak úgy Dániába.
2: Eléggé közismert könyv a Marslakók érkezése. És ebben találtam a következő szöveget. 1960 táján az orosz gyártmányú Ural számítógép volt elérhető Budapesten, ami 2000 elektroncsövet tartalmazott. Na ide beszúrom azt, hogy az első űrutazása után volt szerencsém vele találkozni, immár másodszor a Puskás Technikumban, ahol előadást tartott, és felemelt egy ilyen elektroncsövet, hát amilyen, hogy mondjam én, fél literes üveghez hasonló méretű volt, aminek a teljesítő képessége vagy teljesítmény egy bit per szekundum volt. Hát emberek, hát igen, hát akkor ez volt a technika, ezzel nem tudom mit csinálni. És tehát Ura 2000-nél tartottam. Az időtájt középiskolás diákokat alkalmaztak, hogy ilyen vigyázzanak a számítógépre. Így került gépközelbe az ifjabb Simonyi Károly is, aki a géppel töltött éjszakákat ismerkedésre használta. 966-ban Dánián át Amerikába hajózott, Berkeleyben elvégezte a Kaliforniai Egyetemet, a Szilícium völgyben, azt mondja, Palo Altóban a Xeroxnál kapott munkát. Az éppen fejlesztés alatt lévő felhasználó barát Altó számítógéphez tervezett Simonyi Bravo nevű szövegszerkesztő, amely már a képernyőn megmutatta, milyen lesz majd a kinyomtatott szöveg. Az átú 20 ezer dollárba került, ami nem volt elég felhasználó barát ár. Ezért Simonyi 81. február 6-án belépett a Microsofthoz, ott ő már a gép indításakor a képernyőn rögtön megérkező menü lelkes profitája volt. És ez itt, ebben abban az a lényeg, hogy tulajdonképpen a magyarságát, magyar származást arra is felhasználta, hogy a Windows, amikor ugye elkészült, hogy abban benne legyen úgynevezett magyaros menürendszer kialakítása. Azt mondta, képzeljük azt, hogy Franciaországban vagyunk, és nem beszélünk franciául. Belépünk egy vendéglőbe, az idegen környezetben bátortalanul mozgunk és félünk a megszígyenüléstől. A pincér Molière nyelven kezd beszélni hozzánk. Tenyerünk izzadni kezd, hasonlót érezhet a könyvelő is, amikor először ül számítógép elé. mi fog történni vele? A vendéglőben mindig ránézhetek az étlapra, és arról választhatok, legrosszabb esetben valami mást kapok, nem azt, amit elképzeltem. A pincér esetleg csigát hoz, báránysült helyett, de legalább elkerültem, hogy magam leégjek. Ugyanilyen helyzet állhat elő új kereskedelmi számítógép programban a használatakor. Egy menükkel ajánlanunk, minden használó láthatja a program választékot, és egyszerűen rámutat valamelyikre, nem kell vastag könyveket böngésznie, hogy mit tegyen. Simonyi vezette be a programozásba a magyar stílusú elnevezést, na, erről beszéltem. Az egyes adatcsomagok elnevezésére nem rövid és értelmetlen betűszavakat ajánlott, mint például blabla, nem is azt mondja, hogy hosszú magyarázkodó tervet, bocsánat, lapozzunk el.
1: Ugye ezt Hungarian Notation-nek hívják, addig ezt beszúrom, hogy valaki így is.
2: A első része az adattípust, második része az adat jelszavát, a jelentését adta. Peter Norton melegen ajánlja ezt a magyar stílust. Úgyhogy ezeket tudom itt hirtelen elmondani, és még annyi van itt leírva egyébként, hogy azt mondja, a céget alapító Bill Gates a világ leggazdagabb embere lett. A hőrcó, ami az, hogy hallgass ide, ugye németről, magyarra fordítva, nevű színes és divatos német hetilap 98. március 26-ai száma címoldalán ezzel a szalag címmel jelent meg. Az ember, aki Bill Gates gazdaggá tette. A lap leírta, hogy egy Budapestről érkezett számítógép bolond fiatalember feje tetejére állította a számítógépek világát azzal, hogy álmaiból valóságot csinált. Simonyi Károly jelenleg a Microsoft fő rendszerépítésze.
1: És hát azért, hogy oké, hogy Bill Gates-et gazdaggá tette, de persze ugye a saját terve is bejött, tehát saját magát is gazdaggá tette, és hát ugye megnéztem, hogy jelenleg azért tényleg még mindig a Simonyi a világ leggazdagabb magyarja, ami, tehát hogy igen, tehát Soros Györgyre ráver éppen. Egyébként körülbelül ugyanannyi a vagyona a Sorosnak meg a Charlesnak, tehát mindig egyik évben egy kicsit az egyik vezet, a kicsit a másik, de abúgy a Simonyinak. Tehát hogy ez érdekes, tehát hogyha megállítunk egy embert, hogy ki a leggazdagabb magyar a Földön, akkor nem valószínű, hogy a helyes választ kapjuk. Nem, ez nem politika, ez egy tény. Szóval, hogy érdeke, tehát üzletemberekről beszélünk, hát, de hát természetesen igen, tehát nagyon jó időben volt, jó helyen, nagyon jó ötletekkel, tehát amikor, erről szól a...
2: Amikor, hát a tehetség, megkapta a lehetőséget, és erre mindig az Olá Gyuri jut eszembe, bocsánat, hogy gyurizom, de hát ő mondta, hogy annak idén, hogy gyurizom, a Nobel-díjas vegyészről beszélek, mindig az a legfontosabb az ember életében, hogy megkapjon egy lehetőséget. És ha azzal a lehetőséggel élni tud, akkor ő nyert. Amikor készítettem a Simonyi Károlyról a portréfilmet, volt szerencsém ugye a fiával találkozni a Magyar Tudományos Akadémián, és megkérdeztem tőle, hogy hát milyen ember volt az édesapja. Azt mondja, hát mindig adott valami feladatot. Hát akkor kérem, hogy mondjon egyet vagy kettőt. És azt mondja, hogy egyszer kaptam valami fémépítő szekrényt karácsonyra, és azt kellett megoldanom, hogy mennyivel egyenlő kettő a harmadikon. Nem, bocsánat, három a harmadikon. Ez három pontos kérdés volt, nekem 2,5 pont sikerült, mert hogy azt mondja, hogy olyan sok hármat szerepelt, hogy nem tudtam mindent pontosan kifejteni. De egyébként az édesapám állandóan arra nevelt, hogy érdeklődő legyek, és próbáljam meg a világban a természettudományos dolgokat valahogy felfogni és megérteni. Hát ez is benne van. És akkor itt most gyorsan átkanyarodok, mert látom, hogy már nem sok idő van hátra. az űrhajózással, űrrepüléssel. Ugye hát nyilvánvaló, anyagilag megtehette azt, hogy a nemzetközi űrállomásra el tudjon menni űrturistának. Ehhez ugye felkészítése volt szükség, és elárulom azt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a felkészítésében én voltam az egyik ember, aki részt tudott vállalni. Ekkor volt az, amikor másodszor találkoztam vele, Budapestre érkezett, fenn voltam a KFK-i főbejáratánál, ahova egy taxiból kiszállt, majd én hoztam a saját autómmal, felvittem őt a KFK-ba, és mondta nekem, hogy álljak már meg, és mondta azt, hogy melyik épületnél. Ott volt az édesapjáról egy szobor. És megkérte arra, hogy fényképezzem le őt ennél a szobornál, és könnyes lett a szemem. Megtettem, majd tovább mentünk az RMK-ba, lefordítom, részecske és magfizikai kutatóintézet. Itt dolgozta ki egy kiváló magyar csoport, az úgynevezett Pille nevű.
1: Bocsánat, a helyesbítéséért, de azt az AEK-ban dolgozták ki, az Apáti Istvánék, az atomenergia. Ami az RMK-i rengeteg űreszközt fejlesztett, de a pillét azt az AEK-i csinálta. Szintén a KFK-in belül, igen.
2: Nagyon sokan voltak benne. Nem tudom, nem számoltam össze, hogy hányan, de hogy a Demes Anyi benne volt, meg az Apáti Pista benne volt, az is tény és való. Na szóval szépen leültünk, elkezdtünk beszélgetni, Demes Anyi előhozott egy ilyen pillét, ugye elhozta a dobozt, meg elhozta hozzá a kulcsot. És én meg eléggé pofátlan módon elkezdtem magyarázni, hogy ezt hogy kell használni. Hát ők ottan szép csendben ültek, aztán mondta a Demes Anyi utána, miután befejeztem a szöveget, azt mondta, tényleg hát neked, te aztán pontosan ismersz ebbe mindenféle eszközt, mert elég sokszor forgattál róla. Szóval aztán folyt a beszélgetés, amikor a Simonyi Károly fiával már oroszul kezdtünk el viceket mesélni egymásnak. És nagyon vidám hangulata volt az egész. És aztán így került ő, ugye, aztán később ugye a nemzetközi űrállomásra, amiről annyit érdemes azért megemlítenem, hogy a Puskás Technikumból lehetőség volt rá, hogy rádiós összekötetést létesítsenek vele. És beszélgettek vele, amikor az űrállomás átrepült Magyarország légtere fölött, és a felvételen, ez egy televíziós felvétel, amiről beszélt, fejjel lefelé csüngve látszik a képen. És erre mondta azt, hogy azért használtam ezt a formát, mert általában azt hiszik, hogy az egész csak olyan filmszerű dolog, és hogy nem igaz, hogy én súlytalanságban vagyok. Hát, ezen kiválóan látható, hogy szó se volt róla. És aztán persze megtehette, hogy másodszor is személyzettel együtt ott volt a nemzetközi űrállomáson.
1: És ez ugye mindmáig az egyetlen ilyen úgynevezett űrturista, aki kétszer is följutott.
2: Így van, pontosan erről van szó. Igen. Úgyhogy erre miattan lehetünk büszkék.
1: És hát persze nem véletlen, amit mondtál, az se, csak azért a hallgatóknak ezt így mondjuk, ezt nem hangzott el, hogy ő azért ment föl a KFK-ba megnézni a pillét, mert hogy arra készült, hogy ezt ő is használni fogja fönt, és használta is.
2: Használta is.
1: Igen.
2: Tehát nyilvánvaló, hogy arra használta, amire való.
1: Igen.
2: Tehát

0: amit el kell képzelni, akkor bizony az van, hogy akkor le kell parancsolni a személyzetet a világűrből, nehogy valami egészségügyi probléma lépjen föl, de hát eddig erre szerencsére nem volt még példa. Úgyhogy remélem, hogy nem is lesz, főleg azok után, hogy most ugye abszolút nap fizikai minimum van, tehát olyan mértékben lecsökkent a nap tevékenysége, hogy nyugi van.
1: Igen, a következő nap tevékenységi maximumot az ISS, a Nemzetközi Űrállomás már valószínűleg nem fogja megélni.
0: Hát elképzelhető.
1: Mert hogy 2030-ban legkésőbb elengedik, és hát bevezetik a légkörbe, hogy szétégjen. De igen, és neked, tehát utána a repülés után is mind a két alkalommal eljött a Puskás Technikumba is, persze utána is rögtön Kazahsztánból, vagy hát Moszkvába vitték először őket, és aztán egyből jöttek ide. És tényleg ott nagy szeretettel fogadta a gyerekeket, mint például engem is, és azt is el akartam még ezzel kapcsolatban mesélni, hogy az volt, ugye, hogy volt neki egy blogja, a charlesinspace.com. A repülés előtt fogadta a kérdéseket a világ minden tájáról, a magyarok is előszeretettel kérdezték tőle, hogy teljesen interaktív legyen a dolog, és egyszer megkérdezte valaki, hogy mi az ő kedvenc science fiction regénye, és akkor minden nagy megdöbbenésre azt írta, hogy hát a Jókai Mórtól a Jövő század regénye, ami tényleg egy, hát a Jókai összesben is két kötet, mert hát az olyan vastag, hogy ezt ugye egy kötetben nem fért bele, és azt én is az ő bíztatására olvastam, még pedig úgy, hogy az első repülése első napján kezdtem olvasni, és pont befejeztem, mire visszajött, úgyhogy ez nagyon tetszett neki, és aláírta, hogy köszönöm, hogy olvasta. Első repülése után az első kötetet, a második után a második kötetet írattam vele alá, de nagyon sokan oda vitték az Obadovics matematika könyvüket is, mert azt is széltében híresztelte, hogy milyen kiváló matek könyv volt neki gyerekkorában az Obadovics József Gyula. Így van, tehát ez nem csak, hogy él, hanem maratonokat fut, tehát elképesztő. Elképesztő az Obadovics József Gyula, és hát ugye az ő matek könyvének a hírét is vitte szerte a világban a Charles, vagy hát az ifjabb Károly. Tehát.
0: Na, akkor még némi hozzávaló. Ugye a Simonyi Károly 2001. október 9-én hunyt el, és hát ugye elmondtam azt, hogy a légzési nehézségek, ami ugye a fogolytábornak volt az a rettenetes hatása, ez okozta az ő halálát. 2004. június 19-én egyházas faluban az általános iskola udvarán felavatták Simonyi Károly szobrát. A leleplezést unokája Simonyi Bori végezte. És még egy adalék a ifjabb Simonyi Károlyhoz. 2025. június 24-én a Rubin Observatóriumban felavattak és üzembe állítottak egy 8,4 méter tükör átmérőjű távcsövet, amit elneveztek az ő nevén, tehát anyagi támogatásának köszönhetően Simonyi Survey teleszkópnak. Ez Chilében van, azt mondja, hogy a Cerro Pachón nevű csúcson. Amúgy is van egy olyan digitális kamera rendszer beépítve, amiről az interneten azt találtam, hogy soha nem látott részletességgel tudja monitorozni az égboltot. Tehát magyarán az ő anyagi lehetőségei, az nem azt jelentik, hogy ő most ül rajta, és akkor mit tudom én, elmegy a 86. wellnessbe, hanem finanszírozza a tudományt. Ehhez még hagyd tegyek annyit hozzá, hazai vonatkozásról van szó, hogy van egy alapítványa, ami a magyar tudományos közéletben megtalálható, az ifjú tehetségek pályázhatnak, és az ő finanszírozása révén évi 50 ezer dolláros összegre tehetnek szert, hogyha azt a bizottság, hazai bizottság jóvá hagyja. Hát ennyit tudok így hirtelen elmondani. Egyébként.
1: Hát nagyon köszönöm. Még annyi kívánkozik, hogy nekem mindenképpen, hogy ugye mondtuk a végtelen nagy ismeretterjesztő tevékenység,

0: És 1996-ban a Magyar Tudományos Újságírók Szövetségének az év ismeretterjesztő tudósa díját ő kapta meg először. Tehát, hogy konkrétan...
1: Van, és igen,
0: és hát ez
1: elneveztek róla egy csillagot.
0: Így van, igen, igen. És hát ez a díj azóta is létezik, egy időig nem létezett, most megint létezett, most már nem csillagokat kapnak a nyertesek, hanem a Sarnicki által felfedezett kis bolygókat nevezik el, és például Almáriváról vagy Illés Erzsébetről is, akik szintén...
1: Bocsánat.
0: Megfordultak. És így van, ezt akartam mondani. Igen, ide akartam kifuttatni a dolgot, hogy és Orha Zoltáról is.
1: És olyan, el van olyan nevezve. Ember vagyok, hogy a Sáneczki Krisztián tanítványom volt, és amilyen aranyos volt, hogy pontosan a születésnapomon tette közzé ennek a kisbolygónak az elnevezését.
0: Hát ez nagyszerű. Hát
1: ez nekem nagyon...
0: Hát ez hihetetlen. Hát igen. Na, hát ez...
1: Hát
0: ez...
1: köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Jó, még valamit, tehát még a Charles-szal kapcsolatban még az nekem egy hátborzongató élmény volt, és ezt rögzítsük, hogy bár tudom, már éppen túllőttünk a műsoridőn, de hogy az hihetetlen volt, amikor ő rádión magyarul verset mondott, és konkrétan a Radnóti Nem Tudhatom versét mondta el.
1: Hát igen,
0: mert hát ugye gépen szállt fölébe, honnan térképet áll, és hát ugye ő gyerekkorában ismerte a Gyarmati Fanni nénit, aki persze olyan sokáig élt, hogy bőven megérte ezt a repülést is, ugye a Radnóti özvegyét. Na mindegy, szóval hát egészen elképesztő ez az egész család. Órákat tudnánk róla még mesélni, a ifjabb és fiatalabb Károlyról is, de hát a műsoridő az súlyosan véget ért, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Orha Zoli, mindig nagyon jó visszaemlékezéseket, és a hallgatóknak meg a figyelmet. Két hét múlva újra lesz Szokolébresztő, addig is mindenki vigyázzon magára, mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: A királydinnye kétszikű, sárga virágú, látszárú növény. Egy nyári, áttelelő magja május-júniusban csírázik ki, életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Igénytelen, más növényeknél jobban bírja a forróságot, ez okozta idei látványos térfoglalását. Egy centiméteres toktermése 4-5 részre esik szét, ezekből állnak ki a hírhedet, talba, mancsba, gumiba fúródó tüskék. Az évelő füvek szerencsére képesek kiszorítani, de kihúzni, kikapálni sem árt. A királydinnyét hazánkban egy 1525-ös feljegyzés említi először. Egykor sulyom szurdancs, földi sulyom és banyafog néven is ismerték, gyom és gyógynövénynek egyaránt tekintették. Hatása hajzószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felül áll. Világosít fel a Telex. Az idei hűvös száraz tél és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúrólégy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés. A diófák mélyrehatoló gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést, újságolja a sokszínű vidék. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A sipkaói létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el hárammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu.
2: Ezek voltak a hírek.

0: is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
1: Tilos, tilos, ez tilos, ne piszkáld. Ez a Tilos Rádió, FM 90.3 Budapesten, és tilos.hu világszerte 2026. október 12-e van, 10 óra 5 perc, 53 másodperc, ez a Be Water műsora, hogy megszokhatjátok két hetente hétfőn itt a Tilos Rádión, és kezdünk is, itt van Ginger, szia Ginger!
2: Szia, Bazi! Sziasztok, hallgatók! Szia, Olivérke, aki már mindjárt hatalmas nagy lesz.
1: Így van, szia, Olivér!
2: Mizu, Bazi!
1: Most egyelőre nem tudtam még bemásolni a pendrive-ot, de az majd úgyis később jön. Mire vagy kíváncsi? Megjött az ősz, ilyen 10-12 fokok vannak. Szombaton még egész jó idő volt, utána jött végre egy eső, nem tudom, fél év után. Az így rögtön el is tűnt, a föld így megköszönte, meg a növénye. Ilyesmik vannak.
2: Szuper. Itt brutál meleg van, itt most van brutál meleg, melegebb van most, mint az a magyarországi nyáron volt itt, olyan meleg nincs, mint otthon volt. De most azért itt nagyon párás. Szóval, hogy kemény az időjárás. Bazsi eltűnt, gondolom ilyenkor beszéljek. Egyébként minden rendben, nagyon sok minden történt, úgyhogy nagyon rég voltunk már adásban, mert ugye mind a kettőnknek úgy jött ki, hogy nem voltunk, viszont egy szuper csapat vett át az adás időnket, ezennel is köszönjük nekik, hogy kitöltötték. Jobb szeretjük, hogyha valami élőbe szól, és nem kell állandóan ismételni, úgyhogy örök hála, örök hála, örök hála, majácska. És de nagyon-nagyon sok minden történt, hát egyébként sajnos pont tegnap egy újabb nepáli ilyen árvíz, vagy zuhanó folyó áradat volt egy másik helyen, úgyhogy ott most megint egy kemény idők járnak. Indiában mi már beszéltünk annó a csótány tüntetésről, a kakrocs partiról, a kakrocs baráta partiról, ugye a BJP, a baráta, nem, baráta Janata Party, igen, és ez a kakrocs Janata Party, ugye a BJP, az az indiai néppárt, az a jelenlegi elnöknek, a Módinak a pártja, aki hát tulajdonképpen egy hindu nacionalista, erős markú, eléggé diktátorságra hajazó, karizmatikus államférfi, mondjuk így. és ugye erre hajaz a, ők a BJP, ez pedig a CJP, a CJP, CJP, BJP, CJP, és egy viccből indult, amikor az egyik nem is tudom melyik kongresszusi képviselő lelusta csótányozta a fiatalokat, és azok viccből alakítottak. Ugye én mémeket csinált az egyik, most már a párt vezetője, mémeket gyártott, nem alakított pártot, csak mémeket csinált kaklocspárti csótány párt címmel, és a fiatalok elkezdtek jelentkezni. Úgyhogy ez lett, és akkor most az történt, hogy mi akkor beszámoltuk, hogy tüntettek, volt egy hatalmas tüntetésük, utána volt a kevésbé sikeres tüntetésük, és most megint nekiálltak volna tüntetni, egyébként már hetek óta megint tüntetnek. Folyamatosan lehet látni olyanokat egyébként, hogy hogy akarják elvinni őket a rendőrök, és a fiatalok hogy harcolják ki a többi fiatalt a buszokból. Tehát vannak ilyen összetűzések, és most ugye... már elkezdett a magyar sajtó is írni róluk, most éppen a három fő vezérét a partinak a repülőgépről, ahogy mentek Delhi felé, hogy menjenek tüntetni, meg se várták, hogy kiszálljanak, hanem a rendőrség fölment a gépre és leszette őket. Úgyhogy most ez volt. Most azért tüntetnek, mert első körben az oktatásért tüntettek, de sikeresen lemondatták az oktatás ügyi minisztert. Most azért tüntetnek, mert mondjuk így, hogy a szavazati törvény átírásával több millió, sőt, lehet, hogy 100-as millió rende, 13 millió vagy 130, a több millió embert kihúztak a listából, hogy nem szavazhatnak, és ezt azért úgy értékeli a fiatal közönség, hogy tulajdonképpen átalakítják a pályát, tehát hogy lejtsen Módinak, a jó irányba lejtsen neki, hogy tulajdonképpen a Módi szavazókat meghagyják, az egyértelműen nem Módi szavazókat, meg nem engedik szavazni, bizonyítaniuk kell különböző dolgokat papírokkal, hogy szavazhassanak, szóval ilyen szavazati, hát ez az ilyen demokratikus alapelvekkel vannak itt problémák, nagyon úgy tűnik a szavazás körül. Úgyhogy ez van Indiában, közben...
1: Én, mint hogyha láttam volna egy olyan hírt, hogy ki is engedték őket.
2: Lehet.
1: A kokrocs. Partinak a letartóztató tag. Igen.
2: Hát mondjuk a szép lett volna, nem engedik ki őket, érted, és a Delhi főterén ott gyülekeznek, tehát hogy igen. De figyelj, magából a repülőből vették a többi utas egyébként, hogy feljött értük a rendőrség, és levitték. És azért az a rossz vagy jó hírem van, hogy Indiában a lakosságnak több mint 35%-a 35 év alatti. Tehát, hogy iszonyú sok fiatal van, marha sokan vannak. Tehát, hogy ezzel logikusan, ha valakik meg tudják megint dönteni a rendszert, azok a fiatalok, és az indiai fiatalok nem rossz arcok már egyébként. Az idősebbek, nekem is vannak problémáim, de az indiai fiatalok kifejezetten jó arcok, kifejezetten nyugatias gondolatokkal, tehát, hogy nézd meg, mennyien vannak külföldön. Van egy masszív réteg, aki rettenetesen tanult is, és úgy megy külföldre dolgozni, ugye nálunk is otthon az IT-szektorban vannak nagyon sokan, de a világon nagyon sok helyen az IT-szektorban vannak. Tehát, hogy ez már egy másik generáció, ez nem biztos, hogy úgy megeszi ezt a hindu nacionalizmust, mint az egyel idősebb, kettővel, hárommal idősebb korosztály. Ez történt még, akkor egyébként engem is felhívott egy, itt gondolkozom, hogy mondjam a nevét, vagy se, aranyos volt, nem mondom a nevét, engem is felhívott egy indonéz fiú, aki Magyarországon dolgozott, ugye amikor én a rabszolgaiparban voltam tolmács, az indonéz vendégmunkásoknak, akik munkaerők között itt van, majd munkaerőkölcsönzőn keresztül jöttek Magyarországba, és így lettek szétszórva különböző rettenetes helyekre. És akkor én erről ugye tartottunk adást is, meg Magyari Peti annó írt is róla egy sorozatot, tehát hogy a mezőgazdasági munkásoknak iszonyú rossz sorsuk volt, végtelen rossz sorsuk, és ezek között volt az a fiatalember, akik előbb-utóbb egyszer csak elhagyták Magyarországot, úgymond elszöktek, de ez nem volt részükről köztörvényes bűnözés, bármi ilyesmi, hiszen meg volt minden európai papírjuk, tehát ők elmehettek innen. Viszont mégis segítségre szorultak, ugyanis világ végén vidéken laktak, de azt se tudták, hogy hogy kell onnan elmenni az első közlekedési eszközig. Le is szerveztek maguknak egy másik országba munkát, úgyhogy már várták őket nagy szeretettel. És tudom, hogy a segítőik hallgatják az adást, akik segítettek neki elhagyni ezt az országot, ahol nagyon nyomorultul bántott velük. Úgyhogy ezúttal szeretném elmondani nekik, hogy a fiatalember, aki egyébként a Magyar Peti cikkében az utolsó interjút adó úr, a fiatalember nagyon-nagyon jól van, nagyon sok pénzt keresett a másik európai országba, nagyon jól dolgozott, kiemelték a szalag mellől targoncásnak, nagy szeretettel várják vissza is, de nem áll szándékába újra elmenni Európába, és felhívott, és megköszönte, és azt mondta, hogy össze tudott gyűjteni egy nagyobb összeget, amit Magyarországon soha nem tudott volna. Azt is hozzátette, hogy nehogy azt gondolja, Ibu, már hogy én nehogy azt gondoljam, hogy itt a magyarokkal volt probléma, hanem azzal a munkarendszerrel, meg az ő saját főnökükkel volt probléma, és hogy egyébként jó szívvel gondol a magyarokra, úgyhogy ezután is mindenkinek, aki segített nekik itt most szívesen megköszönni. Jót cselekedtetek, és volt értelme, és egy egész lomboki család van most jól és bebiztosítva egy darabig azzal, hogy pár nagyon kedves magyar úr segített nekik abban, hogy úgyhogy ezt mindenképpen akartam mondani, és az a helyzet, hogy a fülesem megint valami furcsa dolgot csinál, úgyhogy ha esetleg bejátszanak valami zenét, ezt nem hallod?
1: Itt nem hallatszik sajnos, meg elvileg azt kellene hallanod,
2: amit... Én téged nem hallok.
1: Itt minden rendben, és elvileg azt kellene hallanod, amit kiküldök. Jó, akkor beteszek egy zenét. És akkor addig megpróbáljuk megjavítani.

0: Tilos rádió, B-Water, megszereltük Gingernek a headsetjét, elvileg most jó lesz, majd meglátjuk, hogy meddig. Itt vagy, Ginger? Itt vagy. Halló? Ó, drága kenyér. Halló?
1: Mondjad.
0: Halló, adásban vagyunk.
1: Nem hallok semmit.
0: Nem hallasz semmit. Ez egyre jobb. Ez egyre jobb. Nagyon örülök neki. Az Isten tudja, most mit csináljak. És hova tűnt az, ami...
1: Jaj, bazi.
0: Na. Most már hallottalak.
1: Én is, most már én is hallak.
0: Nagyon jó. Meg vagyunk akkor.
1: Meg közben kaptam egy SMS-t, hogy a monológod utolsó 15 másodpercében indonéz zene is szólt, épp hogy lehetett érteni, amit mondtál, írta ápoló.
0: Nem tudom, ő mit hallgat, itt nem lehetett hallani.
1: Nem is fura dolgok voltak. Mindegy is, teljesen mindegy is, ugorjunk. Szóval ezen túl, ugye, amit pont nem tudtunk adást csinálni, mert mind a ketten elfoglaltak voltunk, amikor két nagy érdekes esemény is volt, mind a kettő az USA-ban, az egyik az ENSZ közgyűlés New Yorkban, a másik pedig a Trump, Donald Trump Xi Jinping meeting. Ugye? És
0: igen.
1: És hát figyelj, az ENSZ közgyűlésre elment a Trump, ott mondott érdekeseket tulajdonképpen. Ott szeptember 22-én beszélt, és 24-én, 25-én találkozott Xi Jinping-el pár várossal feljebb. De tulajdonképpen az azért nagy visszhangot keltett a beszéde. A Amerika visszatért jelszóval volt a beszéd, és hát egy olyan nagyon Trumpi stílusban végtelen magabiztosan, és egy ilyen erős ilyen Amerika first hangnemben tette az előadását. Tehát én nem is tudom, te úgy, már olyan, mint az önön magának a saját paródiája lenne. Szerintem egyre jobban hanyatlik a beszédeivel, és azért ez egy erősen, ezek meg vannak írva, legalábbis remélem valamennyire. Mindegy is, hogy miről beszélt, az szintem, hogy elemezni lehetne, hogy mennyi valótlanság volt benne, tehát mind külpolitikai, vagy külpolitikai konfliktusokról, vagy belgazdasági sikerekről, tehát ez az, hogy az amerikai gazdaság hogy szárnyal, hogy a munkaerőpiacon soha nem voltak még ilyen jó adatok, mint most, hogy milyen alacsony a bűnözés, tehát elképesztőnket mondott, amik úgy, ahogy vannak, nem igazok. Közben ugye visszatért az ICE, megint láttad, lövöldözik, New Yorkban sikeresen megint lelőttek valakit, aki hál' Istennek túlélte, csak egy ICE ügynök meglőtte az urat, mindezt úgy, hogy az 5 éves gyereke bent ült az autóba, annak, akit éppen el akartak kapni. Meg hogy nem tudom, végtelen pökhendi volt az előadás. Olyan érzése volt az embernek, hogy tényleg ez egy ENSZ közgyűlés, ahol így tudod, a világ népei és vezetői megbeszélnek nagy dolgokat, és amikor Trump oda ment, akkor olyan volt, mintha egy ilyen választási beszédet mondana, tehát a sikerekről, mindenről, hogy miért ő, miért mi, miért Amerika, miért én mit csináltam, én mit én. Érdekes volt, és persze voltak vicces részei, mondjuk az egyik a mesterséges intelligenciára vonatkozik, ugye, ami AI, angolul Artificial Intelligence, és hát közölte, hogy ő ezen nem megváltoztatja az AI-t, az Artificial Intelligence nevet, mégpedig szuperintelligenciára, szuperintelligence-re, és és hát ugye ilyen remek ötletei vannak, és innentől kezdve így is hívja. Tehát, hogy most már így nyilatkozik, sőt, most minden egyes interjúban elmondja, hogy az nem AI, hanem super intelligence, és meg is mondja, hogy miért. És akkor ezek után rohant a Xi Jinping-es meetingjére, utána pedig, amit még gyorsan befűzök, mert ugye ez meg most volt, de aztán visszatérünk, mert a Trump-Xi Jinping meetingről már nagyon sok újságcikk megjelent, úgyhogy az alapinfokat egyébként mindenki ki tudja belőle bogarászni, de azért itt voltak érdekes dolgok, úgyhogy mi ilyen bívóteresen szeretnénk nektek olyan részleteket adni, amiből kicsit más részletek és kicsit más területek is, más részletek is kiderülnek, és bizonyos területek esetleg lehet, hogy jobban megvilágosodnak, vagy megvilágítatnak. Ami viszont most történt, az ugye a Nobel békedíj kiosztás volt, és hogy itt is milyen felháborodott a Trump bácsi, Bazi. Nem, megint nem ő kapta. Megint nem ő kapta ezt a díjat, nem ő lett az első, sőt, szerintem fasorva sincs, de hogy, hanem Navi Pillai kapta, egy 85 éves dél-afrikai jogász, egy indiai származású dél-afrikai jogász, ugye Dél-Afrikában nagyon sok indiai származású ember van, régen sok indiai bevittek oda. Szóval, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon dolgozik, és hát a rendkívül hasznos munkájáért, meg erőfeszítésért, ami kapta a díjat. Tehát Donald Trump teljesen kiakadt ezen a döntésen, és most már elkezdett. Ugye van ez a fél éves kampány, ez a midterm, és nagyon úgy néz ki, hogy ott a republikánus párt nagyon sokat fog veszíteni, ami azt jelenti, hogy a jövőben, ahogy nálunk is ugye mindig az volt a gáz, hogy kétharmad volt, úgyhogy a jövőben úgy néz ki, hogyha minden jól alakul az USA-ban, akkor nem tudnak ennyire egyoldalú döntéseket meghozni, mert kiegyenlőtődik a pálya a demokraták, sőt, remélhetőleg egy kicsit el is fog hajolni arra a demokraták és a demokrata és a republikánus képviselők között, és azért most folyamatosan ilyen kampánybeszédek vannak, és akkor most a New York állambeli kampánygyűlésen azt közölte a győztessel szemben, hogy közölte, hogy szégyenletes és kínos döntésnek nevezte a Nobel békedíj ezen döntését, és közölte, hogy örökre elveszítette a hitelét a Norvégia, úgy, ahogy van. Rejtélyes személynek nevezte a díjazottat, mert hogy szerintem még senki nem hallott róla, mert csak olyan ember kaphatja meg, aki megfelelően populista tendenciákkal rendelkezik, és mindenki ismeri a nevét, gondolom. És kitörölhetetlen szégyen volt ez Norvégia hírnevén. Logikusan saját magának követelte ezt az elismerést, újra kijelentette, hogy 8 háborút zárt le, plusz megszerezte a gázai túszokat, sőt, közölte Bazsi, hogy 8 Nobel békedíjat kellett volna kapnia.
0: Csak 8-at?
1: Csak 8-at, tehát ugye...
0: De mind a béke, vagy az összes ilyen izé.
1: Mondjad?
0: Tehát, hogy a 8 békedíjat, vagy a különböző Nobel-díjakat?
1: Hogy...
0: Ja.
1: Figyelj, valamit csináljunk ezzel. Találjunk más megoldást a hangra. Ez nem lesz jó. Szóval, hogy ugye ebbe az a vicces, hogy éppen abban az évben követeli magának a békedíjat, amikor az Egyesült Államok fegyveres konfliktusba keveredett Iránnal például. És, és hát ami ez hagyján, hogy magának követeli, de különböző szankciókat is, brutál szankciókat bevezetett a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság ellen. I'm in the best, Paris, the Bay from the Louvre. Louvre, 订好了机票, 把背包和行李箱装到了 cool step, step, no step, step, step, step, 看着黎明亮的天空，脸上布满血色, 发着光的链子，一只蜘蛛皮，越是竖起的一个坐骑，带着上头发的高高帽，绝对被上, 踢在了铁，在了铁上，那我 踢的却是铁链棍, 穿着王座变道, 变道, 笑着一直进入天黑，点上雷鸣大鼓，飞个战大

0: tilos rádió, B-Water, kis technikai problémákkal, most megpróbáljuk újra. Ginger, hallasz engem?
1: Hallak, hallak.
0: Jó, és nem gerjed nálad?
1: Nem, most még nem.
0: Ne is gerjedjen. Jó, igen, beszéltünk sok minden. Szerintem most már rátérhetnénk a Xi Jinping Egyesült Államok beli látogatására.
1: Jó, de még figyelj, igen, olyan brutális pénzügyi és intézményi blokkádot vetettek be a hágai nemzetközi büntetőbíróság ellen, Bazsi, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy egy radikális fellépés van, mert Trump szerint, és ez Marco Rubio, aki elvileg még a normálisak közé tartott, hogy külügyminiszter jelentette be, hogy szerintük ez egy álbíróság, ez egy fake ICC, az ICC, az International Criminal Court. És olyan brutális szankciókat vetettek be, hogy ilyen teljes intézményi blokád van a korábbi szankciókkal ellentétben, amelyek csak egyes személyeket, bírákat és ügyészeket céloztak. Most magát az ICC-t, mint intézményt helyezték a szankciós listára. Megtiltották minden amerikai vállalatnak és magánszemélynek, hogy bármilyen pénzügyi vagy üzleti tranzakciót folytasson a bírósággal. El akarják teljesen lehetetleníteni. Teljesen elvágják a globális pénzügyi rendszertől. Nem tudjuk, hogy lehet majd finanszírozni egyáltalán. És már más országokat és partnereket is megfenyegettek ez ügybe. Vízumkorlátozásokat vezettek be, kitiltották a bíróság munkatársait, bíráit, ügyészeit, és azok közvetlen családtagjait is kitiltották az Egyesült Államokból. Nagyon kemény, ami megy, mindez a Nobel békedíjasnak a remek ötlete. Márhogy aki azt szeretne lenni. Na, jól van, akkor ennek várjuk egyébként a fejleményeit, én nagyon várom, hogy Európa mit szól, mit lép, és hogy mi lesz erre a megoldás, mert meggyőződésem, hogy a hágai büntetőbíróságra szükség van. De ha már a mai témánk az a Trump-Xi meeting, Xi Trump és Xi Jinping meeting, akkor ugye az történt, hogy igen, hogy szeptember 24-én és 25-én egy ilyen állami látogatás keretében találkoztak Washingtonban, közvetlenül az ENSZ közgyűlés után. Tulajdonképpen a pár olyan, tehát, hogy már találkoztak egyszer májusban is, csak nem az USA-ban, és hát a levont lényeget az újságokból meg lehet tudni, tényleg inkább az érdekességeket szeretném részletezni. És például ilyen eset volt a Double Red Carpet Treatment, a dupla vörös szőnyeg kezelés, vagy jutalék, vagy juttatás. Az mi is történt ezzel a vörös szőnyeggel? Hát az, hogy ezt nagyon felkapta az amerikai sajtó, meg a mémek is, tehát erről nagyon sok minden szólt, én nem láttam, hogy otthon ez ilyen nagyon nagy hír lett volna, de végül is az történt, hogy a vörös szőnyek, az a Trump Xi Jinping sztoriban arról szól, hogy Donald Trump egy rendkívüli és látványos diplomáciai gesztust tett a kínai vezetőnek, és a fogadáskor a kínai vezető állami látogatásra, amikor megérkezett, akkor a fogadtatás pompája, illetve a szokatlan protokolláris lépések miatt kapta a sajtóba a vörös szőnyeg kezelés, red carpet treatment nevet. Tulajdonképpen az történt, hogy a repülőtéren személyesen fogadta Donald és Melania Trump, személyesen mentek ki a Marylandbe található Andrews légibázisra, hogy a repülőgép lépcsőjénél üdvözöljék majd a kínai elnököt és feleségét, és ez azért egy igen rendkívül ritka gesztus az amerikai elnök részéről. mert hogy általában a Fehérházban várják a külföldi vezetőket. Annyira ritka, hogy a legutolsó ilyen az 1962-ben fordult elő, hogy egy amerikai elnök a repülőtéren fogadott külföldi államfőt, ha már itt tartunk, akkor a Macmillan brit miniszterelnököt fogadta a John F. Kennedy, és már az is rendkívüli és ritka kivételnek számított. És ha már itt tartunk, akkor a Macmillan és Kennedy, mint a két nagy angol nyelvű ország régi jóbarát testvérek, jobban rosszban, háborúban itt a közösség nagyságát próbálták ezzel mutatni az akkori államfő. Na most ugyanezt kapta 62, tehát nem tudom hány, 60 év után ugyanezt kapta érte Xi Jinping, aki tulajdonképpen elvileg egy ellenfél, konfliktusos kapcsolat van a két ország között, tehát hogy nagyon érdekes, hogy erre a döntésre jutott az amerikai vezetés, hogy ez egy jó lépés lesz. És amikor leszállt a kínai elnök és feleség a gépről, akkor a két vezető egy körülbelül 30 méter hosszú vörös szőnyegen sétált végig, miközben díszőrség volt, és a katonai zenekar játszott. Két B1-es nehéz bombázó repült el alacsonyan a fejük felett, és azért double red carpet, mert másnap meg a Fehérháznál egy újabb vörös szőnyeggel várták a kínai vezetőt és kedves nejét a csúcs találkozó hivatalos kezdetén, és azért ez a látványos, barátságos vörös szőnyeg fogadtatás éles ellentétben áll tényleg a két ország között lévő feszült politikai és gazdasági kapcsolatok tekintetében, és ugye a színfalak mögött komoly viták húzottak meg, a vörös szőnyeg ide vagy oda, azért a vámokról, a kereskedelmi háborúról, a mesterséges intelligencia fejlesztéséről, a csippek exportjáról Tajvanba, meg egyáltalán tulajdonképpen a katonai repülőgépek szállításáról Tajvanba, stb. Tehát itt azért egy feszkós megbeszélés volt közöttük valószínűleg. Minden esetre az elemzők megjegyezték, hogy Trump a korábbi kemény Kína ellenes retorikája után ezzel a hatalmas pompával tulajdonképpen egyfajta kommunikációs győzelmet adott át Xi Jinpingnek és a kínaiaknak, aki így mint egy ilyen egyenrangú szuperhatalmi vezetőként mutatkozhatott be Washingtonba, nem beszélve a kínai sajtónak, és ez egy örömadomány volt, hogy így tudták tálalni. Aztán jött másnap a következő nagyszerű és bölcs lépés, a helikopter. És itt megjött a helikopteres sztori, amin hülyére röhögték magukat az emberek, és döbbenten álltak is előtte, hogy itt most mi az Isten történt. Ugyanis Donald Trump, mint minden rendes 5 éves gyerek, megpróbálta lenyűgözni nagyon kedves, fontos külföldi barátját azzal, hogy személyesen vezette körbe és mutatta meg neki az amerikai elnöki vadigúj helikoptert, a Marine One-t, és tudod, mint a kisfiúk az új játékaikat, a legjobb új high-tech cumomat, gyere, próbáld ki, Bozsi, te is, reptessük egy kicsit, nem repültek egyébként. A Fehérház déli gyepén tartott kétoldalú tárgyalások után Trump büszkén megmutatta színek az új gránitból készült helikopter leszállópályát. Ez majd később fontos lesz, ez a gránitból készült helikopter leszállópálya. És ott is egy ilyen nagyon hosszas előadást tartott Xi Jinpingnek, aki egyébként nem tudom, hogy mennyire élvezi ezeket a beszélgetéseket, de szerintem csontelmebetegnek tartja a beszélgető partnerét ilyenkor, amikor itt szabadjára van engedve, és magától mesél és beszél egy gránitpályáról, mert valamilyen oknál fogva úgy nyilatkozott Xi Jinpingről Trump, hogy a nagy szakértője a köveknek, úgyhogy így részletesen ecsetelte neki a leszálló pályaépítését. Ezt követően pedig, és ez volt a non plus ultra, Trump felinvitálta Xi Jinpinget és a feleségét és a tolmácsokat a Marine One

0: Szigorú biztonsági szabályok miatt például a legfelsőbb kínai vezető is, de a többi vezető is szinte soha nem ülnek be helikopterbe, pláne nem egy külföldi szuperhatalom katonai légijárművébe. Úgyhogy ez egy nagyon bizarr pillanat volt, és az érdekessége a Granit pályának az, hogy ezt a helikoptert egyébként talán a Biden is használta, vagy alatta fejlesztették, de a helikopter kifejlesztése több mint egy évtizedig tartott. Az egyik legnagyobb mérnöki kihívást ugyanis az jelentette benne, hogy az új és sokkal erősebb hajtóművek forró gáz kibocsátó nyílásai azok lefele irányultak, és a tesztek során egyszerűen non-stop megpörkölték és kiégették az alattuk lévő füvet, jelen esetben a Fehérház gondosan ápolt pázsitját. És a problémát ezért úgy oldották meg, hogy a Fehérház déli gyepén egy speciális, egyedi gránitból készült helikopter leszálló pályát alakítottak ki. Ez volt pontosan az a beruházás és helyszín, amit Donald Trump büszkén mutogatott Xi Jinping kínai elnöknek a találkozájuk alkalmával.
1: Remélem érdesítették a felületet, mert hogyha nedves a gránit, akkor eléggé tud csúszni.
0: Én nem vagyok Xi Jinping a nagy kőszakértő, úgyhogy... Úgyhogy ez hozzá se tudok szólni. Figyelj, sok mindent elrontottak már a Trump körül az emberek, tehát tényleg azt az egyszerű nagy, marha nagy medencét nem tudják kitisztítani, és állandóan zöld, úgyhogy mindent el tudok képzelni, vagy jó, vagy nem jó az a gránit. Na és utána a harmadik pontot, amit ide írtam, erre ehhez a találkozóhoz, ami még nagyon érdekes volt, az a vacsora. Hú, a vacsora az, na ez több pontból is álló izgis téma, úgyhogy ide van bejátszásunk, ugye Bazsi? Csak az egyiket, és akkor majd utána a másikat.
1: Tehát akkor azt, amelyikből kettő van, jó. Jaj.
2: The president of China is coming. A man named Xi Jinping. Do you know Xi Jinping? I never heard of him. I don't know who he is. But he's the president. He's coming over. He's getting a big dinner free at the White House, addressing the UN. If you were president, would you throw him a big dinner?
3: I would not be throwing him a dinner. We've had this conversation. I'd get him a McDonald's hamburger and I'd say, we got to get down to work because you can't continue to devalue. You know, we'll give him a state dinner and what he's done is sucked all of our jobs and he's sucked
2: again,
3: the money
2: no,
3: right
2: he hasn't
3: out of our
2: done
3: country.
2: It. U.S. companies do it. They're doing it. So you would be confrontational with the Chinese? You're saying, look, I'm not giving you a dinner. Here's a Big Mac? I mean, really? Is that what you're going to do?
3: I would give him a very, yeah, but I'd give him a double Big Mac.
1: Szóval egy dupla Big Mac. Ez a 2011-es, ha jól emlékszem.
0: Ez 2015-ös.
1: 15-ös megszólalása Trumpnak, szóval, hogy egy dupla McBurger, vagy mit tudom én, hogy hívják ezt. Tehát egy hamburger, dupla hamburgert kapna. Nem ilyen, mert hogy akkor látogatott oda az Egyesült Államokba.
0: És ez egy híres látogatás volt a Barack Obamával, erről többször hoztam be részleteket, ez egy nagyon érdekes találkozás volt, ugye azért szoktam behozni ezt a példát, amikor találkozott 2015-ben Obamával Xi Jinping, mert akkor még az volt, hogy a Rózsakertbe, amit mostanra már tönkretett Melania Trump, tehát oda Jackie Kennedy építette a rózsákat, vagy ültette azokat, Melania nem szerette, de hogy mindig az volt, hogy a Rózsakertbe tartották a végén az ilyen nagy sajtótájékoztatót, mindig az aktuális két elnök kijött, és akkor ott ültek a sajtó, meg egyéb képviselő, és akkor ott volt a nagy beszéd, hogy mibe állapodtak meg, az egyik elmondta angolul, a másik meg elmondta a saját a külföldi nyelvén, jelen esetben Xi Jinping 2015-ben kínaiul, és ugye ez volt az a megállapodás, amiről felvételek vannak, amikor Xi Jinping azt mondta, hogy a dél-kínai tengeren az addigra már megépített 7 mesterséges szigetet nem fogja felfegyverezni, és a következő évben meg már felfegyverezte őket. Tehát, hogy ott

0: megígérte, tehát ilyenkor látszik az, hogy mennyire számít az ígérete a kínai kommunista párt vezetőjének. Tehát ott már megígérte, ehhez képest tök más csinált egy év múlva, és ez teljesen jellemző. Ezért is tulajdonképpen ennek a Trump-Xi meetingnek nem tudom, hogy mi a pontos értelme, ha csak nem az erőviszonyok letapogatása, mert tulajdonképpen pont ez jelen pillanatban mind a két fél azt csinál, amit akar utána, így is, úgy is. Tehát, hogy én nem látom azt, hogy Xi Jinping nagyon szeretné betartani az ígéreteit, ahogy speciál Donald Trumpon se látom, hogy nagyon szeretné. És ez a beszélgetés, ez a Fox News, ugye ez volt az, ez azért is híres volt ez az Obama Xi Jinping találkozó 2015-ben, mert ilyenkor ábrázolták őket úgy, mint micimackót és tigrist, ahogy sétálnak, és innentől kezdve tiltotta le Xi Jinping a micimackót Kínába, be se lehet írni az internetben, nem is jön ki rá semmi, és nem is lehet ilyen kosztümöt felvenni, nincsenek is ilyen cuki kis plüssbabák, tehát hogy semmi nincs, micimackó zero, ne, elvágták kaput. Úgyhogy ez egy emlékezetes találkozó volt a 2015-ös Barack Obama és Xi Jinping, és ugye ez a beszélgetés az akkor történt, amikor Trump indulni készült, tehát hogy már jelölt volt elnöknek a republikánus párt részéről, és ez a Fox News csatornán az akkori éppen elnök jelölt Trump éppen azt bírálta, hogy Barack Obama elnök pazar állami vacsorával fogadja a kínai vezetőt, miközben Kína szerinte kiszívja a pénzt és a munkahelyeket. Na erről lesz a következő bejátszás, abban van egy 2011-es rész, kiszívja a pénzt és a munkahelyeket Amerikából, és ugye itt volt az, hogy a műsorvezető Bill O'Reilly kérdésére, hogy ő mit tenne elnökként, már hogy Donald Trumpot megkérdezte, ha esetleg ő lesz az elnök, akkor mit tenne elnökként, és Trump szó szerint azt mondta, hogy én nem rendeznék neki vacsorát, vennék neki egy McDonald's-os hamburgert, és azt mondanám, hogy most pedig lássunk munkához, és akkor ugye itt O'Reilly visszakérdezett, hogy komolyan azt gondolja Trump, és erre Trump meg rátett egy lapáttal, és azt mondta, hogy valószínűleg egy dupla méretű Big Mac-et adnék neki. Úgyhogy ez volt a beszélgetés. És akkor hallgassuk meg a következő bejátszást, és utána megnézzük, hogy milyen is volt valójában ez a hamburger.
1: And we have the president of China come a few months ago to Washington. And we give him a state dinner.
2: And if you were president, would you throw him a big dinner?
3: I would not be throwing him a dinner. We've had this conversation. I'd get him a McDonald's hamburger and I'd say, we got to get down to work.
4: If he came here, I'd accept him. But I wouldn't give him a state dinner like we do for China and all these other people that rip us off when we give him these big state dinners.
5: És akkor innen már levágtam a végét, ahol már úgyis csak nagyjából csak a videó...
0: A fanfárs szólt, én direkt akartam vele fanfárs, hogy vezetik be őket.
5: Ne haragudj, tehát...
0: A fanfárs következő, ez egy mém egyébként, amit az amerikaiak csináltak, és akkor az van, hogy ez a mindezek a bejátszások után egyszer csak megszólalnak a fanfárok, és akkor egy ilyen nagyon komoly férfi hang, hogy és akkor most bevezetjük Donald Trump és Melania Trumpot, Xi Jinping, és mit tudom én, hogy hívják a feleségével. Úgyhogy az nagyon érdekes volt. De nem érdekes, azért annyira ez nem fontos az a 10 másodperc. Na, de hát ugye ez képest a dupla hamburgerhez képest, a dupla red carpettel, a repülősóval, meg a helikopter fitoktatással, ehhez képest a state dinner, tehát az állami vacsora helyett sikerült egy state bankettet adni Xi Jinpingnek. Ami az állami bankett az a létező legmagasabb szintű diplomáciai, protokolláris kajás esemény, így egy a pazar vacsora és a McDonald's-os Big Mac közötti kontraszt, ugye azt a szájára kapta az amerikai nép, és mindenféle viccek és mémek és hasonlók jelentek meg erről. éppen ezért vált közkedvelté az interneten ez a videó, amit bejátszottunk. És ugye ők is, meg mi is ugye ezekből a pontosan azt a látványos politikai pálfordulást próbáljuk kiemelni, hogy még Trump ellenzékből még és elnölt jelöltként még teljesen feleslegesnek, sőt károsnak tartotta a Kínának megadott elnöki tiszteletet és luxust, addig most a washingtoni csúcs találkozón a Fehérházban ő maga rendezte meg az amerikai diplomácia egyik legfényűzébb és legexkluzívabb eseményét. De még ezen túl is vannak izgis részletek ebbe a vacsora cuccba. Jaj, véletlenül becsuktam, kinyitottam. Várjál, vörösszőnyeg, vacsora megvan, vacsoránál vagyok már. És szóval, hogy többek között, hogy ez az állami bankett ugye nem csupán egy vacsora, hanem egy szigorúan koreografált, kiemelt jelentőségű politikai és elvileg társadalmi esemény. Ez tulajdonképpen egy ország és vezetőjének ez a lehető legnagyobb elismerés és tiszteletadás az amerikai kormány részéről. Tehát tudod, tehát, hogy mit tudom én, Orbán Viktornak ilyen sose sikerült. És ezzel azért megint csak maga alatt vágta a fát a Xi Jinping malmára hajtva a vizet Trump, bár lehet, hogy valamit nagyon el akart élni, bár nem biztos, hogy sikerült. És hát ugye elvileg ott volt a milliárdos elit és a tech vezérek a Fehérháznak a keleti termében, az East Roomban tartott eseményen, a politikai elit mellett az amerikai gazdaság és életbe legbefolyásosabb szereplői ültek a főasztalnál, például Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezetője. Ugye Elon Musknak erről egy egész adást csináltunk, hogy mennyi biznisze van Kínában, és milyen telepei, úgyhogy szerintem őt egy kicsit ilyen Kína suttogóként próbálják használni az ilyen jellegű eseményeken. Én nem tudom, hogy most milyen a viszony Elon és Donald között, de hát ugye mind a kettő elég hirtelen változtatja álláspontját, úgyhogy akár bármi is lehet, de ott ült még Tim Cook is az Apple-től, ott ült Jensen Huang az Nvidia-tól, Jeff Bezos az Amazon-tól, és sőt, még Sam Altman is az OpenAI-tól, de sokkal érdekesebb, hogy kik nem voltak ott az állami bankettem, és ez volt a másik, amiről nagyon sok hír volt, és nagyon sok kritika, hogy miközben az amerikai tech elit látványosan felsorakozott, a kínai üzleti élet legfontosabb vezetői, a kínai vezérigazgatók teljesen hiányoztak a vacsoráról. Tehát a counterpart, akivel ezek a csókák tudtak volna dumálni, és megbeszélni a nagy tech dolgokat, azok mind nem voltak ott. Bár több kínai cégvezető is kifejezetten emiatt utazott Washingtonba, ugye, azzal a céllal, hogy részt vegyen majd ezen az eseményen, a hivatalos meghívójuk valahogy sohasem érkezett meg. És így a 134 vendég közül mindössze 19 fő alkottat kínai delegációt, akik kivétel nélkül kormányzati tisztviselők és politikusok voltak. Trump, mint egy magának, milliárdos haverjainak, meg egy kicsit a kínai vezetésnek tartott egy bankettet. És ez megint egy nagyon érdekes dolog, mert a kínaiaknál nagyon, nagyon erős ez a szimbólumrendszer, tehát ők, hogyha meghívnak egy külföldi vezetőt, még arra is figyelnek, hogy milyen virág van ott, és milyen színűek a terítők, és mi kinek milyen virág, melyik, és ez nem évszakfüggő, hanem a kapcsolat és a jövőkép reményében. Én nem értek ennyire a virághoz, tehát az, hogy most ők nem is tudom, az áliát, frangepánit, vagy vagy rózsát tesznek le, ennek szimbolikus jelentése van, és én azt sem gondolom, hogy Xi Jinping tudná, de ott van egy egész csapat, aki ezt pontosan keni vágja, és ennek egy hosszabb távú dokumentációs értékkel nagyon sok jelentősége van, hogy ott, hogy ott mik a remények. Na most ehhez képest, érted, meghívnak egy olyan vacsorára, ahova elhívod a te az összes haverodat, viszont a te haverjaid meg se kapják a meghívót. Úgyhogy én nem tudom, hogy ez mennyire volt egyszerre nagyszabású, és talán egy kicsit sértő is. És ezen túl még sok mások is hiányoztak. Tehát, hogy például ugye hiányoztak a kínai tech és gazdasági óriások, az Alibaba, a Tencent, a BYD, és azért ez is önmagában egy nagy kontrasztot mutatott a Barack Obama féle 2015-ös elnöki vacsorával, ahol még ott ültek a legfontosabb kínai milliárdosok, az akkori, mint a Jack Ma, tudod, aki eltűnt utána, azt hiszem most Japánban él, de elvették a cégét. Úgyhogy ezt is tudnánk részletezni, de erről is csináltunk nagyon régen adást, úgyhogy nem megyünk bele. A kritikusok szerint a kínai vállalati vákuum hűen tükrözi, hogy a két ország közötti vámháború, meg a technológiai exportkorlátozások és a nemzetbiztonsági szigorítások miatt a kínai cégek számára jelenleg szinte lehetetlenné vált az amerikai piacra való belépés, hogy ez mint hogyha erre lett volna utalás. Úgyhogy megint csak azt gondolom, hogy ebbe volt némi sértés is azért direkt vagy indirekt az amerikai vezetés részéről. Az egészen biztos, hogy így nehéz lesz kezelni az AI problematikát, azaz, szuperintelligencia, mert ugye Trump átnevezte. És hát ugye még olyat is lehet, hogy még az Apple, a Tesla, az Nvidia, az vezérei a főasztalnál ültek, addig olyan amerikai óriások, mint például az Intel, az IBM és az Oracle szinte teljesen hiányoztak a meghívottak listájáról. Itt ugye meg kiderül az, hogy a kormány kivel kivételez, mennyire kivételez bizonyos cégekkel, kik vannak a Pixisbe, kik nincsenek a Pixisbe. Még sokan hiányolták, az nagyon fura ezt, amit most mondok, de a vörös húst az étlapról. Itt volt egy erősebb gasztronómiai bírálat. Mindig nagyon sok műsort lehet látni egyébként, hogy melyik nagyvezetőt mivel etetik. Én a Narendra Modit is megnéztem annó, hogy ő mit kapott Amerikában, és nagyon határozottan emlékszem a lila rizsre, ami egyébként itt Balin fejlesztett, és itt terem, sőt itt a G20-akon is azt adták, tehát én azért meg szoktam nézni, hogy miket esznek, és hát ugye főleg úgy, hogy köztudottan lehet tudni, hogy Trump imádja a sztéket, a marhát, lásd, hamburgerrel kínálta volna a kínai vezetőt, nagyjából egy teljesen húsmentes, kizárólag halat és tengeri herkentyüket tartalmazó úgynevezett peszkateriánus menüt szolgáltak fel, itt mindig próbálják ugye összeötvözni a két ország konyháját, és büszkén hirdetni az amerikai konyhát, de hát az amerikai konyha az, mint hogyha így lemaradt volna az asztalról. És akik még hiányoztak, Bazsikám, az a kitiltott és bojkottáló sajtómédia volt. Hát ez is egy szuper sztori, mert mikor máskor veszten össze Trump a sajtóval, a médiával, hanem a Xi Jinping találkozó előtt. Úgyhogy az történt, hogy ez tulajdonképpen ez megömlött is a mindenféle sajtóorgánunkból, hogy a vacsora legnagyobb botránya az tulajdonképpen a sajtónyilvánosság teljes hiánya volt. Ugyanis a Fehérház egy bírósági végzés ellenére kitiltotta a CNN és az MSNBC újságíróit a vendégek érkezési ceremóniájáról. Azaz megint ez egy kicsit bonyolultabb sztori lesz. A lényeg az, hogy szolidaritásból a többi nagy amerikai tévétársaság is megtagadta a részvételt, a hivatalos videós közvetítésben, ez úgy hívják, hogy videópool. Így tulajdonképpen Donald Trumpnak az év legnagyobb diplomáciai eseményét és a legnagyobb luxus vacsoráját egyetlen egy nagy amerikai televíziós csatorna sem közvetítette élőben. Annyira nem, hogy még a Fox News sem. A Fox News szolidáris volt a médiával. Te el tudod képzelni azt, hogy a Bandiner a szolidáris a médiával?
5: Nem, ne, egyáltalán nem.
0: Ja, ettől még nem bírom a Fox News-t, de azt gondolták, hogy a sajtószabadság azért az mégis valami. Ha fura gerinc is, de valami azért van. És tulajdonképpen az volt, hogy az történt, hogy mivel korlátozta a CNN és az MSZNA belépési jogait, a többi nagy hírtelevízió, köztük az SBS, az NBC, a Fox News csába is a helyszínen, ugyan már felállították a felszerelésüket, és vártak egy bírói döntést, hogy mi lesz, és amikor a bíró nem döntött az azonnali tiltás feloldásáról, fogták a stábok, és leszerelték a cumójukat, és elhagyták a helyszínt az érkezés előtt. Tehát ott álltak készenlétbe, hogyha az utolsó pillanatban kitiltottak is be tudnak jönni, akkor mindenki közvetít, mert tudták, hogy nem tudnak bejönni, leszerelték a cumójukat, és elhagyták a terepet. Úgyhogy ebben azért van valami szimpi. Jó, mondjuk a Fox News, szerintem mondjuk ez nagy érvágás volt Trumpnak, tehát ez nagyon fájt az egójának, hogy még a Fox News se közvetítette élőbe. Az egészet viszont nekik, tehát ott voltak a Fox News-hoz köthető arcok és műsorvezetők, Jesse Waters, meg Brad Beer, személyesen ott voltak a vendégek között a banketten, és utólag így beszámoltak róla a műsoraikban, de a hagyományos, teljes körű, élő televíziós elnöki közvetítést egyik nagy híres hálózat sem tette meg. Az történt, hogy bizonyos arcok egyébként mindig is nagyon felhúzták Trumpot, hogyha kérdezték, mondjuk, mit tudom én, Oroszországról, vagy Izraelről, vagy olajárakról, stb. És eljött a pillanat, hogy az történt, hogy a végül Donald Trump a True Social közösségi oldalon közé tett bejegyzésébe indokolta meg azt a döntését, hogy miért vonta meg azonnali hatállyal, és itt még háromtól vonta meg, a CNN-től, az MSZNA-tól és a Politico újságíróinak a sajtóbelépőjét. A CNN-nél van Caitlin Collins, akit én marhára bírok, az ő nagyon, nagyon kérdez, és hát ő közölte a True Social-on, ami az ő saját maga által személyes közösségi oldala, hogy azért vonta meg ezektől a médiumoktól az újságíróinak a sajtóbelépőjét, mert szerinte ezek a médiumok folyamatosan álhíreket, fake news terjesztenek róla és a kormányáról, és azt is mindig ilyenkor hozzáteszi, hogy ő nem a szabad sajtót támadja, hanem a valótlan és elfogult tudósítások ellen lép fel ilyenkor, tehát itt is ő az igazság hőse. Kijelentette azt is, hogy a jövőben további általa álhírterjesztőnek tartott médiumok kitiltása is várható. Tehát ő itt nem fejezte be igazából, ezzel a hárommal kezdett. És itt ugye az történt, hogy ilyenkor a szerkesztőségek, a kitiltott médiumok szerkesztőségei azonnal bírósághoz fordulnak. Érvelésük szerint Trump valójában nem álhírek miatt lépett fel ellenük, hanem a kritikus szerkesztőségi álláspontjuk és a neki nem tetsző cikkek miatt büntette őket, ami viszont sajnos az a helyzet, hogy súlyosan sérti az amerikai alkotmány első kiegészítésébe biztosított sajtó- és szólásszabadságot, mint ezt mindannyian tudjuk, erre rendszeresen szoktak hivatkozni. Aztán a szövetségi bíró igazat adott a sajtónak, és kötelezte a Fehérházat a sajtó belépők azonnali visszaadására. Viszont, ami végeredményben történt, hogy a Fehérház a bírósági döntés után formálisan kénytelen volt visszaengedni az újságírókat, de csak a kormányzati területre. A Xi Jinping tiszteletére rendezett díszvacsoránál viszont a trükköztek, és a CNN-nek csak a fotóst, a hangtechnikust engedélyezték, mert Caitlin Collins nem bírják, ő nem mehetett be, a tartalomért felelős riportereket és producereket pedig szerkesztőségi szinten továbbra sem engedték be a protokolláris érkezési ceremóniára. Tehát, hogy a riporterek, a stáb nem volt, de a riporterek ki voltak tiltva. Tehát ez a be is engedték, meg nem is esett át fent. És ez a szelektív korlátozás vezetett végül oda, hogy a többi nagy amerikai tévétársaság, azok ott várták a felállított technikai felszerelésükkel, hogy bejöhetnek-e vagy sem maradéktalanul az emberek, és amikor nem jöhettek be, akkor összepakoltak és elmentek. Úgyhogy ezt azért jobbról-balról kritizálták. Egyébként az étlapot Melania Trump állította össze állítólag. Na, én azért ebben nem vennék mérget. És hát ugye a következő, ami még ilyen nagy kérdéseket vetett fel, azok az ajándékok. Nagyon jó pofa ajándékok voltak. De most már elég régóta beszélek egyfolytában, úgyhogy hallgassunk egy kis zenét, mert nagyon jó zenéket hoztál, van Bazsi. Köszönöm.
5: Jó, megpróbálom. Azt mondja.

0: tilos rádió B-Water műsor, a kis zenei szünet után visszatértünk a Fehérház és környékére.
1: Ja, próbáljuk elmesélni a Donald Trump Xi Jinping találkozót úgy, hogy majd, hogy nem lépésről lépésre mi történt, és mindezt nem ilyen száraz újsághírként. Ha már itt tartunk, akkor azért ugye mégiscsak megállapodtak valamibe, elvileg volt valami eredmény ennek a találkozónak, megállapodtak ilyen kereskedelmi fegyverszünetről, hogy meghosszabbították a kereskedelmi tűzszünetet Bazsi jövő év január 10-ig, tehát effektíve pár hónapig sikerült, és ebben nagyon megállapodtak a vörös szőnyeg, a helikopter és a bankett után, hogy akkor január 10-ig nem karatéznak a vámokkal. Megállapodtak még vámkezelésről, meg vagy mennyi szén importálás lesz, mennyit fog vásárolni Kína, na boom, ezt majd meglátjuk. Tehát hogy sokszor megállapodtak, és még igazából nem biztos, hogy tehát egyik fél se tartotta be annyira. Kína legalábbis nem. Én amikor legelőször mondták azt, hogy a Trump első terminusában, amikor a kereskedelmi háborúnak nyilvánították azt, ami Kínával volt, én azt szinte jogosnak tartottam, meg volt beszélve, hogy x milliárd dollárért Kína vásárolni fog, és x milliárd dollárért Amerika is vásárolni fog, és Amerika be valóban vásárolt x milliárd dollárért, de Kína nem vásárolt annyiért, mint amennyi le volt fektetve, és akkor kezdett el így karatézni velük Trump. Szerintem az jogos volt, de ezek a légből kapott vámok, ezek nem egészen, meg hát ugye Kína azért ilyenkor mindig bölcsen fejlő a figyelmet arra, hogy nálunk van a legtöbb ritka földfém, amit be lehet gyűjteni a földgolyóról, úgyhogy neked meg szükséged van rá, úgyhogy vegyél vissza, és akkor ilyenkor visszavesz. Most nem gondolom azt, hogy kereskedelmi megállapodásban én bármilyen olyan őrült előrelépés látnék, ami említésre méltó, vagy érdemes. Akkor a mesterséges intelligencia, azaz a szuperintelligencia körül, ott megállapodtak dolgokba, de hozzátenném, hogy ott se abban, amiben kellene. És erről írt egy cikket a Telex, azt érdemes elolvasni. Tulajdonképpen egy, ami szerintem érdemi, vagy legalábbis érdekes döntés volt, az, hogy a úgynevezett szuperintelligencia védelmi vonalat hoznak létre, egy olyan kétoldalú kommunikációs csatornát az AI-jal kapcsolatos váratlan biztonsági és katonai incidensek gyors kezelésére, tehát hogy egyből fel tudja hívni egymást, mit tudom én, Scott Bessent és a kínai partner arról a félről, vagy ugyanez a katonai vezetés, tehát hogy Pete Hexett a másik felét, egy ilyen csatornát hoztak létre, meg ebbe beütemeztek még egy beszédet, és ugyanakkor ugye Trump azt is kijelentette, hogy semmilyen közös amerikai-kínai mesterséges intelligencia fejlesztési projektben nem hajlandó részt venni, tehát hogy az nem lesz, és hogy ezek tulajdonképpen nemzetbiztonsági kockázatnak is tekinti ebből a szempontból a területet. Szóval ami tulajdonképpen tényleg történt, az, hogy a mesterséges intelligencia tekintetében ennél többet vártunk volna. Tehát, hogy itt szabályozást vártunk volna, valamilyen jellegű előrelépést, mert egyre több aggály merül fel a kontrollálatlan AI-jal kapcsolatban a világban. És szóval hogy a lényeg az, hogy lesz egy ilyen nemzetbiztonsági szintű riasztás, egy gyors vonal, aminek az a célja, hogy a felek azonnal értesíthessék egymást, ha olyan mesterséges intelligenciával összefüggő incidens történik, amely elér egy kritikus nemzetbiztonsági szintet. És akkor én erre most mondanék egy példát, mint például, amikor egy amerikai elektromos kínai autó, nem, mint például, amikor az összes kínai elektromos autó, ami Amerikában van, az mondjuk egyszerre leáll. És akkor van olyan, ami autópályán van, mondjuk, amikor az összes leáll, mert hogy ugye azért ezek a modern internetre kapcsolt elektromos és hibrid autókat kívülről is meg lehet hekkelni, ráadásul a kiberbiztonsági szakértők szerint ez aggasztóan könnyen kivitelezhető. Erről most néztem egy dokfilmet, nagyon jó, javaslom mindenkinek, az ABC Four Corners készítettem, egy ilyen oknyomozó műsor, így kicsit visszatérek rá. A lényeg az tényleg az, hogy ezekben a mai elektromos járművekben már, ezek ugye már nem csupán ilyen mechanikus gépek, hanem tulajdonképpen ezek ilyen guruló számítógépes hálózatok, amelyekbe beépített SIM-kártyákon, Wi-Fi-n és Bluetooth-on keresztül így folyamatosan csatlakoznak a külvilághoz. És hogyha egy hacker talál egy biztonsági részt ezekbe a vezeték nélküli csatornákba, távolról is átveheti az irányítást az autó bizonyos funkciói felett, és ugyanez érvényes ugye egy AI-ra, mert hogy ugye ezek mind arra futnak ki, hogy az kezeli őket. És erre vannak élő bizonyítékok, és akkor itt érnék ki, vannak ilyen BYD és Tesla feltörések. A BYD Shark 6 esete, ez most jött ki szeptemberben, ez ABC Four Corners oknyomozó műsor, egy kiberbiztonsági szakértőnek mindössze 2 hétre volt szüksége, hogy jelszó nélkül távolról részlegesen meghekeljen egy BYD Shark 6-os járművet, és miközben a riporter vezette, tehát hogy így élőben ott volt a riporter vezette, és akkor így néha látta, hogy ups, bekapcsolta valaki az ablaktörlőt, felhangosította a zenét, sőt, teljesen lekapcsolta az autó fényszóróit, és a kiberbiztonsági szakértő meg egyébként döbbenten állt azelőtt, hogy ez ennyire marha egyszerű, tehát hogy azt mondta, hogy ez hihetetlen, ez életveszélyes. És volt még régebben egy ilyen olyan eset is, hogy 25 Teslát feltört egy 19 éves etikus hacker, szeretem ezeket az etikus hackereket, hogy egy ilyen szoftveres részt kihasználva, és a világ különböző pontjain lévő 25 Teslához fért hozzá távolról, képes volt kinyitni az ajtókat, lehúzni az ablakokat, sőt, elindítani az autók motorját a tulajdonosok tudta nélkül. Mindez hagyján, ha már az elvéknél tartunk, Kína területén a legtöbb elektromos autó, köztük a külföldi márkák is, tehát, hogy magán most a kínai területen vagyunk, arról beszélek, Kína területén, a legtöbb elektromos autó, köztük a külföldi márkák is, amit ott gyártanak, azokat eszlánk, valamint a kínai autógyártók nemzetközileg értékesített modelljei valós idejű helyzet, működési és diagnosztikai adatokat továbbítanak kínai szerverekre, vagy államilag felügyelt központokban. Ez a gyakorlat Kínán belül szigorú kormányzati előírásokon alapul, ugye globális szinten viszont ez komoly adatvédelmi, szuverenitási és nemzetbiztonsági vitákat vált ki. Kínában kötelező az adatmegosztás, minden márkára vonatkozik a kínai törvények értelmében, a több mint 200 kínai és külföldi autógyártónak, beleértve a Teslát, a Volkswagent, a BMW-t és a Fordot is, kötelező valós idejű telemetriai adatokat küldeni a hatóságoknak. Az autók több mint 60 adatpontot továbbítanak automatikusan, beleértve a pontos GPS koordinátákat, a sebességet, az akkumulátor állapotát és a motor diagnosztikáját. És hát ugye erre a kínai tisztviselők részéről a hivatalos indoklás az az, hogy ezeket az összesített adatokat a közlekedés biztonságjavítására, a támogatásokkal való visszaélések megelőzésére és a töltőhálózatok tervezésére használják hozzá. Teszem, az egyik henkelési módszer az a töltőhálózatokon keresztül történik. használják. A kritikusok szerint viszont ez alkalmas a teljes körű állami megfigyelésére. És akkor ugye a külföldi modellek érintettsége pedig az, hogy biztonsági kutatók vizsgálják, hogy a Kínán kívül értékesített kínai autók fenntartanak-e vajon aktív adatkapcsolatot az anyaországgal, és sajnos a válasz az az, Bazsi, hogy...
0: Nem már, igen.
1: Igen.
0: Nem, hova, el se hiszem.
1: Tehát a Kínán kívül értékesített kínai autók igenis fenntartanak, bizonyítottan fenntartanak aktív adatkapcsolatot a kínai anyaországgal, függetlenül attól, hogy a gyártók mit állítanak a helyi adatkezelésről és a helyi leírásaikban. És bár a hivatalos gyári tájékoztatók gyakran azt ígérik, hogy az európai vagy a nyugati vásárlók adatai helyi szervereken maradnak, a független kiberbiztonsági vizsgálatok viszont, és a tesztek viszont mást mutatnak, erre is marha jó vizsgálatok vannak. Az egyik ilyen Norvégiában volt a NIO S8 esete, ez egy éveken át tartó független vizsgálat, az volt a neve, hogy Project Lion Cage. Nagyon jó neve van. Az oroszlán Cage, ketrec. Hogy a Project Lion Cage során a kutatók a Norvégiába vásárolt kínai NIO S8-as elektromos autót hálózati forgalmát elemezték. Konkrétan azt csinálták, hogy az autót a teszt kedvéért egy mély föld alatti norvég bányába hajtották, hogy teljesen elvágják a helyi mobilhálózatoktól és infrastruktúrától. És a legszebb az volt, hogy a jármű továbbra is folyamatosan megpróbált kapcsolatba lépni külső szerverekkel, amelyeknek Bazsikán mintegy 90%-a Kínában volt. Úgyhogy a kutatók megállapították, hogy a megfigyelt hálózati kérelmek túlnyomó többsége Kínába irányult, bár a kommunikáció nagyrészt titkosított volt, így a pontos tartalmat azt nem mindig lehetett elolvasni. Maga a tény, hogy a jármű aktívan keresi a kapcsolatot a kínai központi szerverekkel, cáfolja azt, hogy az európai helyi adatáramlási ígéreteket, azokat betartanák. És van még egy olyan is, hogy a svéd autós magazinok és az etikus hackerek vizsgálata során kiderült, hogy bizonyos kínai tulajdonban lévő márkák, például az MG, a szórakoztató rendszereit menet közben folyamatosan adatokat küldtek a kínai Tencent technológiai óriás szervereire. Meg azt csinálják, hogy a szórakoztató rendszer összeomlik, és akkor ilyenkor frissítened kell, és olyankor szintén adatokat küldenek a Tencentnek. És hát ugye egyébként is sok aggodalom van, tehát a kettős felhasználású technológia, hogy a modern elektromos autók tele vannak kamerákkal, meg szenzorokkal, meg mikrofonokkal és pontos GPS vevőkkel, emiatt a kiberbiztonsági szakértők konkrétan guruló kémautóknak, ez tök jó név, konkrétan guruló kémautóknak hívják a kínai járgányokat, amelyek alkalmasak tulajdonképpen az egész világot feltérképezni kockáról kockára pontosan. És hát ugye a kritikus infrastruktúrára is, úgyhogy ezért ugye egy csomó, tehát több ország, egyébként az Amerikai Egyesült Államok is, meg Lengyelország, meg az Egyesült Nagy-Britannia és Izrael, azok azok kifejezetten tiltják a kínai gyártmányú elektromos járművek belépését például a katonai bázisokra és az érzékeny területekre. Szóval de az is vicces, hogy például az ausztrál piacon a BYD, tehát hogy ugye mindenhez írnak ilyen adatvédelmi nyilatkozatot, azt minden országban egy kicsit módosítani kell, amikor beadják az új terméket, és ugye ahhoz mi van a papíron, és a BYD például az ausztrál piacon kénytelen volt törölni a Kína és a megfigyelés szavakat az adatvédelmi tájékoztatóból, a média és a fogyasztóvédőknek a brutális nyomására. De tényleg a lényeg az, ebből a szempontból, hogy én most csak egy példát hoztam fel, hogy mire való ez a forró drót, hogy ami az AI-ra vonatkozik, ugye, az AI forró drót, az, hogyha Kínában érkező elképesztő mennyiségű autóipari adatot szinte teljes egészében mesterséges intelligencia dolgozza fel és elemzi. Tehát a járművekből, szenzorokból, kamerából, GPS-ből és akkumulátorokból folyamatosan áramló adatmennyiség manuális feldolgozása az ugye emberileg kivitelezhetetlen lenne, és erre ugye a kínai népköztársaság az elmúlt években gigantikus AI alapú adatközpont hálózatot és felhő infrastruktúrát épített ki kifejezetten erre, és kifejezetten az okos járművekből származó adatok fogadására és elemzésére. Ergo, ha egy kínai AI-nak, vagy egy azt programozó kínaiak olyanja van, vagy csak nem ért hozzá annyira, vagy tehát, hogy direkt vagy indirekt, akkor tulajdonképpen tényleg elképzelhető az a pillanat, amikor az összes kínai autó mondjuk befékez egyszerre a világon, és vagy mindegyik elindul egyszer a virágon, és hát erre van ugye a forró drót, biztató kilátások, bazsikám. És még ezen a nagy megbeszélésen azért ugye megajándékozták egymást, a hölgyek és urak, különböző dolgokkal, ezen is röhög a félvilág, és akkor itt megérkeztünk a panda diplomáciához, bazsik. Ugye két óriás panda, Pingping és Fu Shuang érkezik az atlantai állatkertbe, így most már 6 pandája van, hozzáteszem újra az USA-nak, 10 évre, és hát ugye ez a panda diplomácia is felháborító, tehát hogy én nem tudom, hogy melyik madár az, ami annyira magyar, hogy ne adjuk oda semmilyen állatkertnek, se csak hogyha jól viselkedik az elnöke, és lerak nekünk vörös szőnyeget az érkezésünkkor, de hogy ezt egyszerűen nem is értem, tehát, de azt hagyjuk is, hogy most mit gondolok a panda diplomáciáról, beszéljünk róla, hogy mi az. A legelső óriás pandák 1972-ben érkeztek meg az Egyesült Államokba, ugye ez volt az első nagy diplomáciai kapocs a két ország között, az első pandákat Richard Nixon, amerikai elnök, történelmi jelentőségű kínai látogatása után, a híres panda diplomácia hivatalos kezdeteként érkeztek meg a cukiságok a Washingtonba ajándékként, ők egyébként Kunling és Xingqing névre hallgató panda pár volt, mindig párokat küldenek, és ugye akkor 70-es években ez hatalmas szenzációnak is számított, és rövid idő alatt teljesen meghódította az amerikai közönséget. A Kína 1972 óta összesen 18 óriás pandát küldött közvetlenül az Egyesült Államokba. Egy részét egyébként hosszú távú kutatási és természetvédelmi programok keretében, és egyébként lett is egy csomó kis panda az USA-ban, de hát ugye ha két pandapárnak külföldön születik gyermeke, az is kínai állampolgár, úgyhogy ilyenkor vissza kell szolgáltatni Kínába. És és hát ugye az óriás pandákon kívül még amik egyébként jelentős politikai és szimbolikus ajándékok. Azért még különböző engedmények is gazdát cseréltek Donald Trump és Xi Jinping között. Hát Trump ajándéka az a díszvacsorán történt. Az amerikai elnök egy 1 méter magas, fehérfejű rétisas szobrot adott át a kínai elnöknek Amerika ajándékaként. A szobrot egy amerikai művész tervezte, Donald Trump és Melania Trump személyes közreműködésével. Ezt azért mindig egy nagy kérdőjellel gondolom. Nem tudom, mit mondtak? Emelje föl a fejét? Legyen fehérebb a nyaka, vagy nem tudom. És az amerikai szabadság és függetlenség szellemét hivatott ugye szimbolizálni, és akkor ugye Xi Jinping viszonzása, az tulajdonképpen meg Peng Li Yuan, az asszonka, a szintén szimbolikus kulturális ajándékokkal viszonozták a gesztus, ugye ehhez ide tartoznak a pandák is. Meg érdekes módon egy új diákvízum program. Na, ez is szerintem szuper érdekes, hogy új diákvízum programot jelentett be Xi Jinping. Én döbbenten álltam. Ja, igen, tehát én végignéztem, azért vannak erről ilyen 6-10, meg 11 órás felvételek, és hát ugye rettenetesen kínzó hangja volt egyébként a kínai tolmács hölgynek. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy Xi Jinping mennyire nem beszél angolul ennyi idő után. Meg hát ugye elvileg járt egy darabig az USA-ba is egyetemre, mondjuk nem évekig, azt hiszem, csak egy fél éves vagy egy éves ösztöndíj volt, de hogy mindegy is, tehát hogy nehéz volt hallgatni egyrészt Trumpot is, meg a kínai tolmácsot is, de meg nagyon hosszú, meg lassú, meg minden. De amikor meghallottam ezt, hogy képzeld el, 100 000 amerikai diákvízumot ajánlott fel Xi Jinping amerikai egyetemisták számára, ez volt az ajándék, azért ez is egy érdekes ajándék, ez is egy ilyen csapda, egyszerre ajándék, egyszerre csapda, amelyet ugye úgy értelmezett Xi barátunk, hogy a kulturális diplomácia megerősítéseként, és hogy Kína egy 5 éves program keretében 100 000 amerikai egyetemi hallgatónak biztosít csereprogramot és vízumot kínai tanulmányokhoz. Csak úgy mellesleg ennek a hivatalos program keretében Kínálja a legtöbb költséget. Tehát itt tényleg az van, hogy ezek az amerikai diákoknak állják a vízumot, a szállást, az étkezést, a helyi utazást és tulajdonképpen programokat is. Ezt teljes egészében átvállalja a kínai kommunista párt a résztvevőktől. Ami ugye nem biztos, hogy ezt a saját tanulóival egyébként feltétlenül megteszi. Ez az egyik. Mondjuk nekem is mondták itt annó Indonéziában, amikor egyetemre jártam, hogy azt nem mondjam, hogy az indonéz állam fizet nekem havi X összeget, mert itt a helyieknek nem fizet, úgyhogy tök cuki vagyok, de ez most már innentől kezdve maradjon köztünk, és ezt ne hangoztassam. És akkor mondtam, hogy jó. Tehát, hogy itt tulajdonképpen tényleg az van, hogy a nemzetközi repülőjegyet az USA és Kína között, és a nemzetközi egészségbiztosítást a kintartózkodás idejére ennyit kell állnia az amerikai fiataloknak. És azt is hozzátenném, hogy ez a nagyszerű ajándékot azért Kína nem jótékonyságból finanszírozza, és ez egy őrült nagy program, tehát 5 éven keresztül 100 000 diák, az évi 20 000 diák, ez egy brutális adminisztrációs és költségekkel és logisztikával járó feladat. Itt azért a diákok meghívása mögött nagyon is tudatos, hosszú távú geopolitikai és gazdasági stratégia áll. Kína a következő főbb előnyeket és hasznokat várja a programtól. Ugye az egyik az a puha hatalom, az országkép javítása, tehát hogy azt gondolják, hogy amikor az Egyesült Államokba, Kínába látogatnak a fiatalok, akkor egy kicsit befolyásolhatják, puhíthatják a politikai véleményüket azzal, hogy milyen szuper Sanghajba lenni. Mindenki azt mondja, hogy milyen szuper Sanghajba lenni, nagyon kisen ennek Sanghajba, honnan tudnák, hogy milyen szuper Anhuiba lenni, mert ott azért nem annyira szuper lenni, de meg a kis vavakba se annyira szuper lenni, de azért az elmúlt években itt azért vannak víztásságok, úgyhogy mindegy is, ki a célja, hogy a jövő amerikai döntéshozóinak, értelmiségének és üzletembereinek személyesen mutassa meg a modern, a biztonságos és a vendégszerető Kínát. Úgyhogy azok a diákok, akik pozitív élményekkel térnek haza, később kevésbé lesznek fogékonyak majd a Kína ellenes politikai retorikára. Ez tényleg így is van, én ezt rendszeresen tapasztalom azoktól, akik sokat tanultak kint Kínában. A befolyásolás a jövő amerikai elitjében, tehát ugye ezeken a csereprogramokon résztvevő egyetemisták közül sokan később az amerikai politikai életben, vagy diplomáciában, vagy globális nagyvállalatok élén fognak dolgozni, és hogyha ezek a vezetőknek van egy kis kínai tudásuk, meg helyi kultúrát és személyes barátságokat kötnek ott, akkor ez ugye a jövőben Kína számára sokkal kedvezőbb amerikai külpolitikát és üzleti döntéseket eredményezhet. És hát ugye azért az is hozzátartozik, hogy a COVID-19 óta drasztikusan visszaesett a Kínába tanuló amerikai diákok és a külföldi befektetők száma. Tehát, hogy nem véletlenül szeretnék ezt hirtelen ilyen hatalmas, grandiózus léptékkel becsalni ezeket a diákokat. És ja, hát azért ez a rendkívüli nagyszabású kínai gesztus éles törésvonalat és látványos kettősséget idézett elő, mind az amerikai vezetésben, meg a sajtóban is. Érdekes, hogy kik írtak és mit írtak róla, de miközben azért a fehérházi adminisztráció a gyakorlati megállapodásokra és a feszültségcsökkentésre fókuszált, a kongresszus és a nemzetbiztonsági elemzők pedig azonnal riadót fújtak erre az ötletre. Míg Trump úgy nyilatkozott, hogy a diákcserékre elutasítás az sértő lenne Kínára nézve, és a jó személyes kapcsolatok fenntartására törekszik Xi Jinpinggel, addig ezzel szemben az amerikai kongresszus mindkét párti képviselői erősen kritizálták a kínai elnök kezdeményezését, és és hát ja, itt felhívták a kommunista propaganda politikai indoktrináció, agymosás és a komoly nemzetbiztonsági kockázatokra a figyelmet. És a legszebb az volt, amikor olyan újsághíreket olvastam, hogy sokan figyelmeztették a fiatalokat arra, és az egyetemeket arra, hogy ne kapják be a csalit. Mert a kínai igazságszolgáltatás annyira önkényes, hogy fennáll a politikai túszdrámák veszélye, és a diákokat hazatérésük után kínabarát üzenetek terjesztésére is használhatják akár később. És bár a kormányzati csúcs szintjén megszületett a diplomáciai megállapodás, maga Marco Rubio, a külügyminiszter rendkívül szigorú ellenőrzést kezdett el azonnal bevezetni erre a 100 000 diák kimehet Amerikából Kínába ötletre. A tárca már korábban is korlátozta, már hogy a külügyi Rubio tárca korábban is korlátozta, és egyébként visszavonta számos kínai diákvízumát az USA-ba, akiket ők a kínai kommunista párthoz kötöttek, vagy esetleg érzékeny technológiai kutatáshoz kötöttek.

a szakértő is. Június 3-a óta van kínai őrizetben. Meg nem határozott vádak alapján, és meg nem határozott helyszínen. Augusztusban Marco Rubio külügyminiszter a legszigorúbb, a legkeményebb, jogtalanul fogva tartott személynek minősítettem, mert akkor tudnánk a legerősebb diplomáciai lépéseket tenni, hogyha jogtalanul fogva tartott személynek nyilvánítanak valakit. És akárcsak ezt a 10 000 diákot, Minzint is a kínai kormány hívta meg, miközben egy tudományos konferenciára tartott egyébként abból B-be, két város között, egyébként Kunming városába akart megérkezni, mint a repülőtéren, egyszer csak őrizetbe vették a kínai szervek, egy amerikai tisztviselő így írta le a letartóztatását. Az egyik pillanatban még a kollégái és a családja beszéltek vele a telefonon, a következő pillanatban pedig megszakadt a kapcsolat. Még ha nem is tartják őrizetben, vagy nem fenyegetik majd meg ezeket a diákok magánéletét valószínűleg nem fogják tiszteletben tartani. Marco Rubio konkrétan idézem azt mondta, Kínában nem lehet számítani a magánélet védelmére a mobil vagy más hálózatokon. A kínai internet és mobil szolgáltatóknak kérésre hozzáférést kell biztosítaniuk a kínai hírszerző és biztonsági szolgálatoknak az adatokhoz, a hálózatokhoz és a kapcsolódó infrastruktúrához. Bármi ugyanis, amit a kínai kormány érzékennek ítél, intézkedést vonhat ugye maga után. A külügyminisztérium szerint, szintén idézek, a hatóságok nyomozást indíthatnak, vagy szankciókat szabhatnak ki a diákokra és az intézményekre a kínai kormány politikájával ellentétes nézetek miatt is akár. A minisztérium hozzáteszi, hogy a kínai kormány akár ezért is, azért is zaklathatja, vagy őrizetbe veheti az amerikai állampolgárokat majd, mert nyilvánosan elérhető anyagokhoz férnek hozzá, ha a hatóságok azokat érzékenynek, vagy nemzetbiztonsági kockázatoknak ítélik, akkor már nem tudnak segíteni. Ezzel a látogató amerikai diákok biztonsága a kínai biztonsági szolgálatok szeszélyének van kitéve, amit ugye a geopolitikai események is könnyen befolyásolhatnak, ahogy szokták, ezt hívjuk túszdiplomáciának, amit Kína művel. Összességében az amerikai reakció egyébként egy ilyen kettős stratégia, hogy Trump a gazdasági stabilitás miatt, meg ne sértse őket, ezért látványosan elfogadta ezt a gesztust, miközben a kongresszus meg a biztonsági apparátus azonnal megkezdte a program ideológiai és kémkedési kockázatainak meg az elhárítását és elemzését. Egyébként Minzinről még annyit mondanék, hogy Minzin egy diákaktivista volt Burmában, Myanmarban 1988-ban egy demokrácia párti, ott a nagy Aung San Suu Kyi-s demokrácia párti felkelésben, ami akkor ugye Aung San Suu Kyi-t házi őrizetbe helyezték, Minzinnek meg menekülnie kellett, akkor Tájföldre menekült, onnan az USA-ba, akkor állampolgár lett, ott politikai tudományból szerzett doktori fokozatot, és megalapította a Myanmar Stratégia és Politikai Intézet, az ISP Myanmart, és tulajdonképpen a kínai myanmari kapcsolatokat kutatja, ide értve, és azért itt is van dökivel mit kutatni, úgyhogy nem csodálom, hogy nem tetszett. A lényeg az, hogy Minzint úgy tartóztatták le, kémkedéssel kapcsolatos vádakkal, amikor éppen Xi Jinping, Ming-Ang Lying Kínába látogatott, ugye ő a myanmari katonai hunta vezetője. És annyit tudunk Minzinről, hogy a kínai állambiztonsági minisztérium egy ablak nélküli helyiségbe egy úgynevezett fekete helyszínen tartja fogva valahol Yunnan tartományban. Ez amerikai diplomáciai státusz, az a jogtalanul fogva tartott tranquil detention státusz, amitől tudnak érte tenni dolgokat. Van még egyébként ilyen, egy dr. Yulen Chen, aki szintén jogtalanul fogvatartott státuszban van, egy amerikai szeizmológus, földrengéskutató, őt is valamiért nemzetbiztonsági okra hivatkozó a kínaiak egy általunk nem ismert helyen tartják fogva, de egyébként is ez a túszejtő taktikának, amikor emberi zálogként használják a kínaiak, annak rengeteg példája van, de erre ma már nem lesz időnk, úgyhogy

0: Úgyhogy ennyi volt mára az adás. Meglátjuk, hogy valóban mekkora ez a megállapodás. Egy végszónak annyit mondanék, hogy Tajvanról hivatalosan nem esett szó, az zárt ajtók mögött volt, és mind a két ország kiadott egy közleményt, hogy miről volt szó. Tök más mond Kína, mint az USA, hogy miről volt szó Tájvan ügyben. Tehát, hogy ez ennyit tudunk. És még felmerült az a pletyka is, hogy lehet, hogy Trump Xi Jinpingnek fegyvereket fog eladni, ami effektíve Amerikában törvényellenes, tehát hogy alkotmányellenes, hogy az Amerikai Egyesült Államok bármilyen fegyvert adjon el a kínai kommunista pártnak. Na, ennyi volt már az adás, remélem valamennyire érdekes volt, és találkozunk 2 hét múlva. Nagyon szeretnék egyébként Kövesdi Laurának a dolgairól beszélni. Ugye az Európai Ügyészség vezetőjével volt egy interjú Magyarországon, és nagyon érdekesen azt mondta, hogy elsősorban majd a kínai ügyiket szeretnék ellenőrizni. Na, én erre ki szeretnék térni, hogy mik is azok a kínai ügyek. Már tanulmányoztam őket egy jó ideje, és ugye előtte is egy kicsit zavartak már a magyarországi kínai ügyletek. Úgyhogy szerintem az lesz a következő adás, ha csak nem történik addig valami őrült nagy dolog. Egy forradalom mondjuk, azokat szeretjük, a forradalmakat.
1: Így van. Jó, én azért drukkolok, hogy az a európai főügyész téma legyen. Jó, akkor 2 hét múlva találkozunk.
0: Nagyon izgis téma, de sokat kell kutatni még hozzá nekem. Nagyon sokat titkosított szúcs, de ki lehet találni egyébként, tehát hogy lehet.
1: Hát van rá 2 heted.
0: Köszi, Bazi, besegíthet. Nem akarsz?
1: De persze, szívesen.
0: Na, sziasztok! Ennyi volt kedves hétfő reggeli bívóterv. És majd lassan mindjárt jó ebédhez szól a nóta. Hajrá, bívóter, sziasztok, 2 hét múlva.
1: Sziasztok!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Hetedik hírejét ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A 10-es döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az aktív kalandor. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban, az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-je után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, tájékoztat a sokszínű vidék.
4: A kelet csendes óceáni régióval, ahol a második legerősebb hurrikánjával fejlődött a póló. Mindössze másfél napra volt szüksége, hogy szeptember 22-ére elérje a legmagasabb 5-ös fokozatot. Az El Niño időszakban 31 fokosra melegedett a csendes óceán vize Mexikó partjaitól nyugatra. Csorra alakulnak ki az erős viharrendszerek, 2026-ban már 3 hurrikán érte el a ciklon szemek körül az 5-ös erősséget. póló esetében ez 285 km/h volt. Középpontjában a négynyomás 892 hektopaszkálig esett. Az egész nyugati féltekén ennél csak három hurikán volt valaha erősebb. Ugyan póló 3-as erősségűvé gyengült, de így is óriási erővel fog lecsapni Baja California félszigetére, átszegult a kaliforniai öblön. Maradványai óriási esőzéseket okoznak Arizonában, Új-Mexikóban és Texas nyugati részén, majd az egész amerikai középnyugatra bőséges csapadékot biztosít a Magyar Narancs hírét. Hallottátok?
2: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Pöttyös lámpahordó kabóca, Ikorma delicatula. Jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymphái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák tojáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb, sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

Ez Attila Stádió FM 92.3, és eddig szólt Busa Pista szabad foglalkozása, szóltak lemezekről a jobbnál jobb zenék, és jönnek szintén jobbnál jobb zenék 3-től 5-ig a bosszabban J.A.B.A. Tomanekkel. Két ilyen egy-egy órás elektronikus, ambientes, hátradőlős, a második felébe sokszor ilyen világvégi helyekről terepfelvételkkel megbolondított ambientes elektronikus zenei szettet tervezek játszani. Kezdésnek a japán Susumu Yokotától egy órányi zenét, és utána egy órányi zenét a olasz Roberto Musi és Giovanni Venosta párostól. Szokás szerint a tilos.hu per chat oldalra írom, hogy mik hallhatóak. Szerintem elég érdekes, jóféle zenék lesznek. Számomra idén talán ezek a legérdekesebb beszerzéseim, de talán így az utóbbi évek, évtizedekben is. Nem is dumálok tovább, szóljanak a zenék. Tilos Rádió, FM 90.3.

I'm gonna put it on.

我想。

kawin tenane ane iki. Yo anti yo.

bug.

Mana, mana.

Thank you.

Susumu Yokota és az olasz Roberto Musi és Giovanni Venosta párosa, mindkettő egy-egy órát kaptak, és 16-16 felvételt, tehát az műsor első órájában a 2015-ben 54 évesen elhunyt Susumu Yokota a japán techno és ambient producer négy ambient albumáról játszottam, eddig annyit szereztem be, sokkal több van neki. A második felében a műsornak pedig azok ilyen 99-2003-as közötti albumok voltak, a második felében pedig 15-10 évet visszaugorva, ilyen 84 és 92 közötti olasz lemezek újranyomásait játszottam, az említett Roberto Musi és Giovanni Musi és Giovanni Venosta párosától, ami a lehet szerintem még érdekesebb volt, mert itt trekkenként volt 6-7-8 minta így elektronika mellé, a világ összes szélsőséges pontjától, Burundi, Ruanda, Kamerun, Laos, Vietnám, Argentína, Salamon-szigetek és egyéb helyekről. Remélem nektek is tetszett, számomra nagyon érdekes zene ez és a idei év nagy felfedezései. Szokás szerint a tilos.hu per chat oldalra írtam az elhangzott számok listáját, az adásnaplóba is elmentettem itt az utóbbi egy órában, a kisebb kisregény minden egyes számára felsoroltam legalább a mintákat, tehát azt egyébként, hogyha egyébként még milyen hangszereken játszottak, azt már nem, de a minták eredetét igen. Köszi szépen még egyszer a figyelmet, szép hetet mindenkinek, a hírek után jön az Amiről nem lehet beszélni című műsorunk, Tilos Rádió. Sziasztok, éljenek a jó zenék!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az idei hűvös száraz tél és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúrólégy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés, a diófák mélyrehatoló gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést, újságolja a Sokszínű Vidék. Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a Magyar Mezőgazdaság. Brandenburg tartományban, Sipkau mellett szeptember 28-án felállították a világ leghórihorgasabb, 365 méteres szélerőművét. A Gikon csoport égisze alatt épült berendezés tengelye 300 méter magasan van, a szélkerék rotorlapátokkal együtt éri el a 365 métert. Így a 368 méteres berlini tévétorony mögött ez Németország második legsudárabb égi meszelője. Akad némi teendő, amíg a magas légköri széltorony várhatóan novemberben hivatalosan is üzembe áll. A Sipkaui létesítmény mintegy 7500 háztartást lát majd el árammal. Eddig a bajorországi Wimberg beli volt, a maga 199 méteres tengely és 285 méteres teljes magasságával a világ legtermetesebb, sorozatgyártásban készült szélerőműve, szemlézte a 24.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt megint csak szokás szerint két hetente hétfőn 5 órától az Amiről nem lehet beszélni című filozófiai magazinműsor. Élőben 2026. október 12-én a Tilos Rádióból, és megint csak szerintem egy nagyon izgalmas témát hoztunk ma nektek, méghozzá most elképesztő mennyiségben öten ülünk itt élőben a stúdióban. Először is bemutatnám a vendégünket, akivel fogunk beszélgetni, ő Békefi Bálint. Ilyenkor esetleg szoktunk így beköszönni, hogy jó napot vagy sziasztok, ami jól esik.
1: Jó napot vagy sziasztok.
0: Okay. Köszönjük szépen. Remek ifjú kollégánk, akivel alapvetően a mesterséges intelligencia, azt hiszem így adtam a címet a műsorában, hogy mesterséges intelligencia a keresztény filozófia perspektívájából. Hát az adja az apropót, hogy ő kutatja ezt a témát, 2 éve jelent meg egy remek kis könyve, Mesterséges intelligencia és a keresztény hit, azt hiszem ezzel így a címen. Köszönöm szépen, sikerült eltalálnom. És akkor itt vagyunk még a szokásos műsorvezetők közül 4-en. Itt van velünk Kristóf.
2: Sziasztok.
0: Itt van Jancsi.
3: Hello.
0: Itt van Jenő.
4: Sziasztok.
0: És itt vagyok én is, Májki. Sziasztok. Jó napot. Na jó, szerintem, ja és természetesen várjuk a hozzászólásokat, betelefonálásokat az adásba a 061-215-3773-as telefonszámom. Oké, csapjunk bele szerintem. Éjjel-nappal, legalább naponta 3 különböző hírt lehet olvasni, meg hallani, meg véleményeket olvasni a mesterséges intelligenciáról. Itt a rádióban is egyébként különböző műsorokban rengeteg szó esik róla, úgyhogy most felülünk erre a vonatra, de annyiban talán speciális, és ezért is gondoltam, hogy érdekes lehet, talán nem a legszokványosabb témákat hozzuk elő, hogy Bálint azzal foglalkozik, hogy a keresztény teológia, filozófia hát perspektívájából, szempontjából milyen problémák és lehetséges válaszok merülnek föl a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és nekem rögtön ez volna akkor a kérdésem, hogy átfutottam újra, annak idején 2 éve olvastam ezt a remek könyvet, most átfutottam újra, és ez egy rögtön egy kicsit ilyen, de nevet zokon, egy kicsit ilyen szurkálódós kérdés, hogy azért a könyvnek egy jelentős részében olyasmiről van szó, olyan problémafelvetésekről, legyenek azok akár, hogy úgy mondjam, metafizikaiak, vagy akár etikaiak, amiket végül is a keresztény perspektíva nélkül is föl szokás vetni a mesterséges intelligencia kapcsán, legyen ez az a kérdés, hogy valóban tulajdoníthatunk neki elmét, intencionális tartalmakat, tudatosságot, illetve a különböző etikai problémák, amiket fölvet egészen odáig, hogy etikai értelembe vett valami fajta morális státusz tulajdoníthatunk-e a mesterséges intelligenciának, és így tovább. Szóval a kérdés arra irányul, hogy szerinted mi az, ami ezeknek a, van-e valami közös, ami ezeknek a jól ismert problémákat valahogy ebből a keresztény perspektívából világítja meg. Szóval milyen, van-e valami specialitása, hogy ebből a perspektívából nézed ezt a jól ismert, meg sokat tárgyalt problémacsomagot?
1: Köszönöm egyébként a meghívást. Szerintem ez egy jó és nehéz kérdés. Én valami olyasmit mondanék, hogy a keresztény teológia, vagy legalábbis bizonyos mainstream keresztény nézetek nehezen férnek össze dolgokkal, amiket természetesen mondanánk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Tehát azt mondom, hogy ugyanazok a kérdések bárki számára, csak bizonyos válaszokkal én azt látom, hogy a keresztény teológia nehezebben fér össze. Uh-huh. És ez számomra egy kérdést, meg kihívást jelentett, hogy vajon mennyire plauzibilisek azok a válaszok, vagy azok az álláspontok, amik összeférnek, illetve amik nem férnek össze ezekkel a teológiai kérdésekkel. Tehát a könyvem több fejezete úgy épül föl, hogy van egy kérdésfelvetés, és akkor megpróbálom először azt kibontani, hogy mi ennek a teológiai jelentősége, és aztán azt, hogy a filozófia ezt hogyan világítja meg.
0: Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy hogyha keresztény teológia vagy filozófia perspektívájából nézzük, akkor bizonyos, amúgy sokat tárgyalt, meg talán valamelyes népszerű válaszlehetőségek, azok kiesnek. Tehát így szűkül a kör az ügyben, hogy miket mondhatunk ezekre a kérdésekre.
1: Hát vagy igen, tehát vagy kiesnek, vagy akkor a teológiában kell komoly revíziókat eszközölni ki. És ez egyébként ez nem különleges a mesterséges intelligencia esetén. Nagyon sok filozófiai kérdés így néz ki vallási szempontból, hogy bizonyos teológiai tanok sokkal jobban összeférnek némely álláspontokkal, mint másokkal, és akkor azt kell mérlegelni, hogy a jól összeférő filozófiai nézetek azok tarthatók-e, vagy a teológiát kell revidálni?
2: Hadd kérdezem meg gyorsan, hogy a keresztény teológiai tanokon itt mik a fő doktrinái, vagy amiket el kell fogadni hozzá? Ami alapján, vagy ami ezt a kérdést felteszi?
1: Ami itt a problémákat, vagy a kérdéseket felveti a mesterséges intelligencia kapcsán. Szerintem a legalapvetőbb, a legközpontibb az, hogy a Szentírás szerint az ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, ami az ember kitüntetett pozícióját megalapozza így a teremtett világban, az állatokhoz képest, meg úgy egyébként is. És az évszázadok során a teológiai reflexióban ugye elég hamar felmerült ez a kérdés, hogy milyen tulajdonsága magyarázza azt, hogy az ember ilyen kitüntetett, vagy miben látszik az embernek ez a kitüntetett pozíciója, és hát erre a nagyon hosszan fenntartott klasszikus válasz az, hogy az embernek valamilyen intellektuális képessége, valamilyen megértési képessége, az intellektusa, a rációja, valami ilyesmi az, ami mondjuk megkülönbözteti az állatvilágtól, és egyedivé teszi, és ez ugye pedig azt a kérdést veti föl, hogyha ez megvalósítható, vagy leutánozható egy olyan rendszerben, aminek semmi köze az emberhez, akkor az nem vonja el kétségbe az embernek ezt a kitüntetett státuszát. Szerintem ez talán a központi kérdés.
3: És miért lehet azt mondani, hogy a mesterséges intelligenciának semmi köze az emberhez, amikor igazából maga az ember hozza létre legalábbis az alapjait mindenképpen?
1: Persze. Ilyen értelemben nem igaz, hogy nincs semmi köze az ember. Azt mondanám, hogy akkor természetében egy nagyon-nagyon másfajta dolog, mint az ember.
0: De ezt rögtön hadd kapaszkodjak bele ebbe az állításba, hogy az, hogy természetében nagyon másfajta dolog, mint az ember, ezt úgy gondolod, hogy már egy ilyen a keresztény perspektívából ezt kell mondani, vagy ezt még ettől függetlenül is szerinted le lehet szögezni?
1: Hát van ennek a triviális része, másból van. Máshogy jött létre.
0: Igen.
1: Máshogy működik. Ezt szerintem senki sem vitatja, és akkor nyilván van az érdekes része, hogy más-e a morális értéke, mások-e a szubjektív tapasztalatai. Van a vitatott része, meg a nem vitatott része. A vitatott részéről nem gondolom, hogy... Szóval a vitatott része az vitatott, úgyhogy az nyilván nem triviális, de most én csak a triviális részére gondoltam, szóval az lenne az érdekes, hogy valami, ami ugye természetrendjére így ránézve egy nagyon másfajta dolog, másból van, máshogy jött létre, máshogy működik, az mégis az ember fölé kerül úgymond státuszban.
4: Akkor én is kérdezek valamit. Tehát szerintem ugye azt kérdezem, hogy jól látom-e, hogy csak akkor jelent bármilyen teológiai problémát a mesterséges intelligencia, hogyha egy olyan álláspontot fogadunk el vele kapcsolatban, hogy lehet valamilyen értelemben tudatos. Bár ugye ez elég homályos ez a tudatos, mint a tudatos kifejezés ebben a kontextusban. Inkább azt mondanám, hogy lehetnek igazi mentális állapotai. Mert hogyha valaki olyan nézet is van, hogy egyáltalán nincs semmiféle igazi mentális állapotról szó a mesterséges intelligencia esetében, tehát ha valaki ilyen álláspontot foglal az AI-jal kapcsolatban, akkor ott szóba sem jöhetnek teológiai problémák abban az esetben.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez így van. Tehát ha például John Searle-re gondolunk, aki egy teljesen szekuláris elmefilozófus, szerintem, amit ő mond, az tökéletesen összefér a keresztény teológiával, legalábbis a mesterséges intelligencia kapcsán, vagy arra vonatkoztatva.
0: Na, rögtön akkor ebbe csapjunk is bele ebbe az irányba. Tehát igen, talán lehet azt mondani ilyen, ahogy a Jenő mondta, ilyen madártávlatból, hogy így a filozófusok ketté osztanak, és akkor ez most talán inkább csak, amire kezdetben úgy utaltam, hogy a metafizikai kérdés, hogy hát mennyiben valóban intelligensnek tekinthető abban az értelemben, ahogy az emberekről azt szoktuk gondolni, hogy mi rendelkezünk intelligenciával. És akkor ugye ketté lehet osztani, nagyon egyszerűen valakik szerint valamennyire igen, és akkor nyilván itt különböző álláspontok vannak, hogy mennyiben, a másikak szerint meg nem. És akkor a nemnek egy ismert válasz az emlegetett John Searle nevéhez köthető, meg gondolom ennek vannak utána mindenféle egyéb kifejtése is, amiben megmondom őszintén, én kevésbé vagyok járatos, de talán nem lövök mellé nagyon, ha azt mondom, hogy ezt szoktuk ilyen biológizmusnak nevezni. Itt az az álláspont, hogy egyszerűen nem mindegy, ahogy te mondtad, hogy miből van. Tehát nem mindegy az, hogy mi biológiai lények vagyunk, biológiai organizmusok, szerves anyag épít minket föl, és így tovább, és az igenis számít, és csak ilyen lényeknek lehet intelligenciája. Az nagyon vicces, szerintem, vagy tök, szerintem retorikailag nagyon ügyesen csinálja John Searle a híres cikkében, mikor amellett érve, tehát, hogy a mesterséges intelligenciák nincsenek rendes mentális állapotai, innen fogom folytatni.
2: Hát, ne felejtsd el.
0: Nem felejtem el. Meghallgatjuk a betelefonálót. Szervusz, parancsolj, kedves betelefonáló, hallgatunk.
5: Sziasztok, Ádám vagyok. Még a probléma felvetésnél jutott eszembe, hogy Jenő felvetette, hogy ez teológiai szempontból akkor érdekes mesterséges intelligencia, hogyha feltételezik, hogy rendelkezik tudattal. Ez egy kérdés, de hogy ez miért releváns teológiai szempontból? Tehát, hogy miért az a kitüntetett tulajdonság, hogy rendelkezik tudattal? Tehát, hogy attól, hogyha még fel is tesszük, hogy rendelkezik tudattal, attól még miért lesz ez egy teológiai kérdés? Mert nem tudom, tehát, hogy mert mesterséges intelligencia is feljutott a Magyarországba, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem értem, hogy ez miért egy olyan vízválasztó tulajdonság, ami miatt teológiai kérdés lehet. Másrészt meg, hogyha ez a kitüntetett tulajdonság az embereknek, akkor mi van azzal, hogy mondjuk a tudatosságot feltételezzük egy spektrumként, és vannak azok, akik mondjuk a spektrumnak azon a szintjén vannak, amiket mondjuk úgy neveznénk, hogy negatív állapotban vannak, hogyha azt feltételezzük, hogy ez a tudatosság és az öntudata fontos, akkor rájuk viszont nem kellene, hogy vonatkozom, tehát a teológiai szempontból azok az emberek, akik éppen nincsenek tudatuknál, vagy alszanak nagyon mélyen, akkor nem is lennének teológiai szempontból érdekes teremtmények.
0: Szerintem próbálj meg te.
1: Jó, Bálint. Ezek szerintem jó kérdések. A tudatosság kapcsán ugye meg lehet különböztetni a gondolkodás képességét, a tudatosság képességétől. Ezeket most a Jenő elegánsan kombinálta, amikor úgy definiálta a tudatosságot, hogy mentális állapotokkal rendelkezés, mert az viszont a kettőben közös. Tehát, hogyha a tudatosság alatt mentális állapotokat értünk, akkor a gondolkodási képességhez kellenek mentális állapotok, és akinek, vagy aminek vannak mentális állapotai, az könnyen lehet, hogy gondolkodni is képes. Tehát van egy ilyen összefüggés, és ezért érdekes. A másik kérdés pedig ugye az volt, hogyha a tudatosság ilyen fontos, akkor mi van azokkal az emberekkel, akik nem tudatosak? Ez egyébként, ez megint nem kell kereszténynek lenni, hogy ez probléma legyen, tehát amikor az a kérdés az erkölcs filozófiában, hogy kik azok, akiknek morális jogaik vannak, vagy akik felé kötelességekkel tartozunk, és mondjuk egy olyan emberről van szó, aki nem fog várhatóan visszatérni a tudatosság állapotába.
0: Mondjuk kómában
1: van, akár véglegesen. Igen, hogy vele mi a helyzet. Én azt gondolom, hogy erre a legjobb magyarázat, és ez megint szerintem teológia független, hogy nem azt kell nézni, hogy pillanatnyilag valaki tudatos-e vagy sem, hanem hogy van egy ilyen képessége, kapacitása, valami ilyesmi.
5: Hogy majd egyszer tudatos lesz. De akkor viszont az olyan, hogy mi onnan tudjuk arról az emberről, aki lélegeztető gépen van, hogy ő lehet, hogy majd egyszer abban a, hogy volt ilyen állapotban, hogy ismerik a biológiai felépítését. Tehát akkor ez meg oda vezet, hogy az veterinár, vagy az a kitüntetett tulajdonság, hogy olyan biológiai felépítéssel rendelkezik, amelyik bizonyos külső kondíciók esetében mentális állapotokkal rendelkezhet. De akkor ez meg ugye a mesterséges intelligencia szempontjából olyan, hogy azt kellene tudnunk róla, hogy az rendelkezhetett, tehát egy picit körkörös, de majd erről biztos beszéltek, viszont igazából nekem vagy az egész onnan jutott eszembe, hogy miért számít az kitüntetett tulajdonságnak, hogy rendelkezhet rendelkezhet tudatossággal. Ez egy ilyen adhok dolognak tűnik, hogy a különbséget teszünk az emberek és az állatok között. Tudjuk, hogy az emberek azok ugye kitüntetettek, mert Isten minket teremtett meg nem tudom, mi vagyunk, aki választottak meg, vagy nem akarok olyan szavakat használni, teológiai szavakat, amik nem benne vagyok éppen, de ha jól sejtem, akkor valami ilyen tulajdonságot próbál megtalálni, amiről azt mondjuk az állatokra igaz. De ránk, vagy az állatok nem igaz, de ránk igen, akkor találtunk egy ilyet, viszont akkor meg most az a probléma, hogy másnál is lehet, vagy más esetben is fel tudjuk mutatni ezt a tulajdonságot, és akkor ennek a vége szerintem az lesz, vagy gondolom majd afelé megyünk el, hogy a tudatosságnak kell egy olyan fogalmát, ami csak ránk lehet igaz.
1: Az utolsó mondatodig azt hiszem, hogy minden egyetértettem. Nem hiszem, hogy a fogalmaink újra definiálása lenne a megoldás, de a kérdés szerintem valóban az, hogy miért a tudatosság az érdekes. Ugye én a gondolkodást mondtam ezzel eredetileg, ugye azért lenne az érdekes, mert az a legjobb jelölt arra, hogy mi teszi az embert különállóvá az állatvilághoz képest. Nyilván
5: aki... Igazából azért jutottunk el a gondolkodáshoz, mert az az egyetlen, amit fel tudunk mutatni, ami semmi másról nem igaz az univerzumban, vagy nem tudom, az Isten által teremtett dolgok között csak az emberre. És akkor utána kapaszkodunk ebbe, hogy akkor ezt a fogalmat próbáljuk valahogy úgy meghatározni, hogy ez maradjon csak ránk, igaz, ugye?
1: Hát továbbra se tetszik, ahogy itt az eljárást megfogalmazod, de valóban az a kérdés, hogy abban az értelemben, ahogy eddig is azt gondoltuk az emberről, hogy különleges, ugyanabban az értelemben, ugyanazoknak a kritériumoknak megfelel a mesterséges intelligencia.
5: Tehát amikor igazából adottnak teszünk a különlegességet, és megkeresünk azt a tulajdonságot, ami akárhogy csűrjük, csavarjuk, meg akármilyen példákat hozunk, csak az emberre lesz igaz.
1: Hát, az a kérdés, ezt a projektet hogy definiáljuk?
5: Ez a kitüntetettséghez keresünk egy tulajdonságot.
1: Hát figyelj, attól függ. Lehet, hogy hozzáülhet valaki ehhez egy, nem tudom, ateistaként, és kovácsolhat ebből egy kereszténységgel szembeni érvet is, hogy itt egy klasszikus keresztény tanítás, és bebizonyosodott, hogy nem igaz. Hozzáülhet valaki ehhez keresztény teológusként is, és akkor ő azt fogja keresni, hogy tudja összerakni az eddig hit elveit minél nagyobb arányban az új felfedezésekkel. Tehát ez szerintem az hozzáállás kérdése.
5: Itt igazából nem akartam elteríteni, bocsánat, csak azt akartam megkérdezni, hogy jól értem el, hogy ha igazából a tudatosság, vagy hogy te mondtad, a gondolkodás képesség az úgy lesz érdekes, hogy valamilyen különlegességet keresünk, ami csak erre a fajra igaz, és akkor megtaláltuk ezt, és akkor az a probléma felvetés, hogy lehet, hogy mesterség és intelligencia is igaz.
1: Igen, ilyesmiről van szó.
5: Jó, nagyon szépen köszönöm, és nem zavarom tovább a megfejtést.
0: Oké, köszönjük, Ádám.
4: Ide kapcsolva, akkor nekem is lenne egy kérdésem. Hát ha az írásodat olvasva, ha jól vettem ki, az a fő probléma, hogy az ember kitüntetett, tehát ez egy teológiai tézis, ezt fogadjuk el, hogy Isten képmása, és akkor mi az a tulajdonsága, ami miatt Isten képmása. És ugye valóban így van hagyományosan, hogy az intellektust, a gondolkodást szokták ide...
2: Bocsánat, tényleg csak a intellektus meg gondolkodást, szabad akaratom?
4: Ide akarok kiukadni, hogy de azért vannak más fogalmak is. Tehát például ugye itt van egy harmadik fogalom is, mondjuk a intencionalitás, meg a fenomenális tudatosság mellett, mondjuk a személy fogalma. Tehát miért nem mondhatom azt, hogy az ember azért kitüntetett, mert személy, és mondjuk az AI az lehet, hogy okos, meg mit tudom én, bizonyos kognitív képességekbe akár felül is múl minket, de nem személy. Vagy a szabad akarat, ilyen lehet egy másik. Vagy hogy van morális érzékünk, vagy morális ítéletalkotási képességünk, nekik nincs. Tehát miért kell feltétlenül mindenképpen az intellektust, vagy az okosságot, vagy így mondjam, a kitüntetettségnek, kitüntetettség kritériumának tekinteni?
1: Ez egy nagyon jogos kérdés. Nem muszáj. Tehát szerintem végig lehet egyébként zongorázni ezeket az alternatívákat is. Nem lesz sokkal könnyebb vagy nehezebb szerintem azt mérlegelni, hogy olyan a mesterséges intelligencia ezen egyéb kategóriák alá esik-e vagy sem. Tehát az, hogy személye vagy sem, az szerintem nem sokkal könnyebb kérdés, mint hogy gondolkodik-e vagy sem, vagy hogy tudatos-e vagy sem. Ezek felül is meg lehet fogalmazni. Nyilván kérdés, hogy melyik mondjuk teológiailag mennyire adekvát, a személy az egy nagyon mély-mékas, a személy fogalma. A szabad akarat az jobban megfogható, de szerintem ott hasonlóan könnyű vagy nehéz, mint a gondolkodás. Az érdekes a szabad akaratban, hogy amennyire ismerem a dolog történetét, a teológia történetében, ugyanúgy azt gondolták, hogy csak az embernek van szabad akarata, mint ahogy csak az embernek van bizonyos értelembe vett intellektusa. És mégis az intellektusát gondolták valahogyan alapvetőbbnek az emberi természet meghatározásában. De hogy ez miért van így, azt nem tudom.
0: És a kettő nem függött össze
2: biztos
0: nagyon a teológia történetben?
1: De nem redukálható szerintem egyik se a másikra.
0: Aha. Jó, akkor folytatom, ahol az előbb abba hagytam. Szóval csak azt akartam elmesélni, mert szerintem nekem mindig tetszett az a retorikai megoldás, amit csinál a SZÖR, tehát miután hosszan érvel az ellen, hogy a mesterséges intelligenciának valós mentális állapotokat, például gondolkodást tulajdonítsunk, a végén fölteszi azt a kérdést, hogy na hát akkor mondhatjuk-e, hogy tudnak gondolkodni gépek, és azt mondja, hogy persze, a válasz az, hogy természetesen igen. Mi magunk például ilyen gépek vagyunk, akik gondolkodunk, és akkor csak ez így jól kidomborítja az álláspontját, hogy ez a fajta biológista álláspont, ez az valami olyasmi lenne, hogy biológiai organizmusok a komplexitás, a szervezettség, vagy még másfajta tulajdonságok bizonyos fokának elérésekor szert tesznek a mentális állapotokkal rendelkezés, például gondolkodás képességére. De ugye a mesterséges intelligencia az is egy gép, csak az egy másfajta gép, mint mi, de nem biológia, és ezért nem tud e szerint. Na most rögtön jön ez a kérdés, hogy odáig, csak úgy tippelek, hogy odáig gondolom együtt tudsz haladni egy ilyennel, hogy azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia nem rendelkezik igazából mentális állapotokkal, de az a sejtésem, hogy a keresztény perspektívából a magyarázat, ez a fajta biológista magyarázat az már nem fog annyira klappolni.
1: Ez pontosan így van. Tehát valójában a keresztény szempontnak itt sokkal nehezebb dolga van, mint a biológistának, az egyszerű biológistának, aki azt mondja, hogy a gondolkodás úgy viszonyul az agyhoz, mint az emésztés a gyomorhoz, ugye ez a SZÖR-nek az egyik híres hasonlata. Ugye az a probléma, hogy a keresztény teológia mainstreamje szerint az emberi ész az nem egy anyagi dolog. Tehát az nem egy szervnek a funkciója, hanem egy anyagtalan komponens képessége, és ezt azért gondolja alapvetően a keresztény teológia, mert azt vallja, hogy a halál után az embernek képes az öntudata tovább élni, a teste tovább élése nélkül. Ugye a keresztény teológia szerint a végső állapot az a test feltámadása, de van egy köztes állapot, ahol az ember tudata tovább él a teste nélkül. És ezt nagyon nehéz valamiféle dualizmus nélkül vallani. Márpedig, hogyha dualisták vagyunk, tehát azt gondoljuk, hogy az emberi gondolkodási meg tudatossági képesség az nem a testünknek egy képessége, hanem egy nem anyagi komponensünknek a képessége, akkor önmagában nem mondhatjuk, hogy a biológia felel érte teljességében. Azt kell mondanunk, hogy ezt elfogadhatjuk, hogy vannak olyan anyagi feltételek, amiknek a jelenléte szükséges és elégséges ahhoz, hogy ez a nem anyagi komponens csatlakozzon. Tehát, hogy az a kérdés, hogy mely fizikai rendszereknek van lelke, most így fogalmazva, akkor az lesz a válasz, hogy bizonyos biológiai rendszereknek. És bizonyos fizikai rendszereknek meg nem, csak további indoklásra szorul, hogy mégis milyen rendszereknek és miért mondja azt a keresztény teológus, hogy van lelke, illetve nincsen.
2: Bocsánat, de hogy írhatnál egy olyan könyvet is, akár írhatnál olyan könyvet is, ami arról szól, nem, hogy érvelek a dualizmus mellett, és ebből kipotyog tulajdonképpen, hogy nem lehetséges mesterséges intelligencia, vagy mármint nem lehetséges valódi intelligenciája, vagy mentesebb a gépeknek, nem?
1: A dualizmusból önmagában ez nem következik. Érdekes, hogy aki ezt először leírta, tudtam, az Alan Turingnak a Számológépek és gondolkozás címmel lefordított cikke, igen, a Computing Machinery and Intelligence, és ott a teológia ellenérvként címzi meg azt, hogy hát lélek kell a gondolkodáshoz, és az a válasza, hogy oké, de hogy minek van lelke, az egy nyitott kérdés. Miért ne lehetne egy gépnek is lelke? Tehát lehet valaki szubstancia dualista, és mondjuk erős mesterséges intelligencia hívő. Tehát gondolhatja...
2: Szokatlan kombó.
1: De szokatlan, a szakirodalomban jelen van.
2: Uh-huh. Aha. Uh-huh. Tehát várját, azt lehet, hogy van olyan ember, aki azt állítja, hogy szubstancia dualizmus van, tehát van egy anya, az elme az, igen, anyagtalan, a szubstancia, nincsenek fizikai tulajdonságai, van egy fizikai test, amelyek csak fizikai tulajdonságok, nincsenek mentes tulajdonságai, és egyúttal azt is állítja, hogy ez a számítógépek is képesek valahogy megrealizálni.
1: Legalábbis azt mondja, hogy legalábbis ezt nem zárhatjuk ki. Egy reális esély van rá. Uh-huh. Honnan tudom, hogy van ilyen cikk, hogy erre írtam választ?
2: Aha. Jó, azt nem mondtam kétségbe. Egyébként, hogy a vonalás volt.
4: Meg hát logikailag nyilván akár van, akár nincs. Nyilván ez egy logikai lehetőség, hogy Isten ad a lelket egy gépnek is, de egyébként van egy másik módja is, hogy valaki szubstanciadualista legyen az embert illetően, és azt mondja, hogy azért az ember lélek, és azt mondja, hogy a gépnek is lehetnek igazi mentális állapotai. Hát elvileg, ami egyébként az erős AI programjához a legközelebb álló elmefilozófia, mert az a funkcionalizmus. Elvileg a funkcionalizmusban belefér az, hogy az embernek lelke van, tehát nem fizikai lelke, és annak vannak mentális állapotai, a gépnek nincs lelke, de annak is ugyanolyan mentális állapotai vannak, mert hogy a mentális állapot lényege nem az, hogy miből van, hogy így fogalmazzak, hanem hogy mit csinál. És elvileg egy fizikai rendszer is megvalósíthat ugyanolyan mintázatokat, mint egy nem fizikai rendszer.
0: Ez így van, amíg gondolkozik Bálint, ezt, ha csatlakozzak a Jenő felvetéséhez. Akár mondhatja azt egy ilyen, hogy mondjuk ezt ilyen agnosztikus funkcionalistának, aki azt nem dönti el, hogy milyen építőkövekből kell állni ennek a funkcionális rendszernek, hogy ő azt is meg tudja magyarázni, hogy mondjuk állatoknak, vagy csak alacsonyabb rendű állatoknak, akár nekik is lehet lelke, csak nem elég komplex és nem elég funkcionálisan szervezett ahhoz, hogy ez megvalósítson.
2: Kifacsarása a funkció. A funkció még csak egy ilyen bottom-up sztori, tehát hogy
0: az volt a motiváció, ebben teljesen igazad van.
2: És ezért nem, azért alapvetően ez egy ilyen fizikai, és jó, persze, hidd el, hogy tudom, de azért, hogy logikailag lehetséges egy dualista funkcionizmus, de hogy alapvetően ezért nem ismerek olyan funkciós, tehát aki nem a fizikalizmusnak valamilyen, tehát a dualizmus valamilyen ellentétének akarta a híve lenni.
4: Na jó, de hát ha behozzuk azt a lehetőséget komolyan, hogy a gépnek Isten ad lelket, akkor ugyanolyan joggal behozhatjuk ezt a funkcionalizmus lehetőségét is, akkor is, hogyha esetleg egyetlen funkcionalizmusra gondolja ezt ténylegesen, de magába a funkcionalizmusban logikailag belefér.
2: Legalábbis az ilyen liberális funkcionalizmus, nem a Louisiba.
4: Nem, hát a Louisiba nem, de az ortodox funkcionalizmusban. Hát
0: szerep funkcionalizmus. Igen.
4: Az nem ugyanaz a szerep, meg az arab funkcionalizmus. Az
0: analitikus, igen?
4: Igen.
2: A Louisiana, az
4: analitikus.
0: Az Louisit szokták analitikusnak
2: hívni? Igen, hát persze, hogy úgy van definiálva minden.
0: Jó, oké. Okay.
4: De nem azért analitikus, mert na mindegy, ez egy másik kérdés.
2: Nem, úgy gondolja, hogy minden mentális kifejezésnek többet jelent, és visszatadni valami oksági.
0: Az addig oké, jó.
2: És mivel oksági zártság van, ezért
0: Én csak azt akartam mondani, hogy volna rá egy kevés készpénzen fogadásba, hogy találunk olyan cikket, amelyik ilyen dualista funkcionalizmus mellett ér.
4: Én is biztos vagyok benne, hogy találnánk ilyen cikket.
1: Igen, ezzel kapcsolatban az jutott eszembe.
2: Írtam egy másziket erre is.
1: Nem, hanem olvastam egy olyan cikket, ha jól emlékszem, egy muszlim filozófiai labban, ami amellett érvelt, hogy mivel az embereknek vannak mentális állapotai, és a muszlim hit szerint Istennek is vannak mentális állapotai, pedig metafizikailag nincsen bennük semmi közös. Uh-huh. Emiatt a funkcionalizmusnak kell igaznak lennie.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Aha. Hiszen nem valamilyen közös metafizikai alap indokolja meg, vagy magyarázza az, hogy miért lehet mindkettőnek mentális állapota.
0: Egyébként csak azt akartam, hogy tehát ez, hogy a funkcionalizmus az tényleg abba belefér egy ilyen dualizmus, hát már csak az is mutatja, hogy ugye Searle pont ezen a biológista alapon voltak éppen ilyen bújtatott dualizmussal vádolja a funkcionalizmust. Azt akarja mondani, hogy lám-lám, ti el akartok tekinteni a valós, konkrét anyagi valóságtól, ami megvalósítja a mentális állapotokat, és ezzel így bújtatottan visszahozzátok a dualizmust.
1: Még egy mondatot, ha megenged a Jenő felvetéséhez, szerintem igaz az, hogy lehetséges ilyen funkcionista dualizmus, vagy dualista funkcionizmus. Az egyetlen hátránya, hogy ezzel a szerep funkcionalizmussal szemben baromi jó érvek vannak.
0: Aha, tehát,
1: hogy
0: igen.
1: Amilyen nehéz szerintem Searle elméletét úgy kritizálni, mert nem elég jól megfogható ahhoz, hogy kritizáljuk, addig a szerep funkcionalizmus nagyon jól megfogható, és ezért remekül kritizálható.
0: Ez
1: szerintem.
0: Így van. Szóval visszatérve, azt lehet mondani, most az jutott eszem, esetleg meg lehet úgy is fogalmazni, hogy egy ilyen dualista keresztény perspektívából voltaképpen ez a biologizmus kérdés, ez megismétlődhet egy ilyen közvetettebb szinten, hogy azon a szinten, hogy oké, nem önmagában a biológiai felépítés eredményezi saját mag erejéből a mentális állapotokat, de az egy kérdés, hogy az Isten csak biológiai organizmusoknak adhat lelket, vagy nem. És akkor ez így, jól látom, akkor ez egy vita téma, hogy...
1: Pontosan az a kérdés, hogy milyen úgymond természettörvények vezérlik a lelkek és az anyagi rendszerek interakcióit.
0: Feltételezik, hogy természettörvények vezérlik? Tehát...
1: Hát valamiféle törvényszerűségek. Nem értem. Kell annak nevezni, de hogy... De
0: tehát
1: annak
0: szokás, nem ad hoc.
1: Igen.
0: Dönti ezt el.
2: És akkor te amellett érvelsz, hogy maga a mesterséges intelligencia, mondjuk az anyaga, hogy így mondjam, az nem alkalmas arra,
1: igen,
2: hogy lélekkel rendelkezzen.
1: Igen, ez az én álláspontom.
0: Oké, hallgassuk akkor meg a betelefonálat.
2: Ez így fontos volt, csak mint pont rosszkor jött a telefonálom, mint mindig.
0: Mindig rosszkor. Mindig jó.
2: Vagy én mondom rosszkor, én mondom rosszkor az okosokat.
0: Szervusz, kedves betelefonáló, hallgatunk.
5: Sziasztok, Ádám vagyok, megírom, hogy utoljára teresztmálok, és
0: semmi
5: nem akarok elvinni az adat, bocsánat. De most, hogy a metafizika így taxonómiáról van szó, szóval gondolkoztam rajta, hogyha nyilván nem értek ehhez se, de hogyha jól értem, akkor a keresztény metafizikában valahogy olyasmi felosztás lehet, hogy csak Isten és az emberek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy gondolkozzanak, és akkor probléma az, hogy a mesterséges intelligenciáról, hogyha feltételezik, hogy gondolkozik, akkor a szóval éleszük be. Viszont nem tudom, hogy vannak a angyalok, azok nem gondolkodnak, csak ugye halhatatlanok, meg nincs testük, vagy nem tudom, nem olyan testük van, tehát akkor azt mondani, hogy a mesterséges intelligenciából a keresztény metafizikai taxonómiából, mint az angyalok?
1: Egyébként igen. Tehát mármint a felvetés az nagyon hasonlóan hangzik, abban az értelemben, hogy olyan gondolkodásra képes lények, akiknek nincsen mondjuk így, hogy organikus testük.
0: Uh-huh.
1: Tehát ebből a szempontból hasonló. Csak ugye az angyaloknak van az az anyagtalan komponensük, ami eléggé hasonló ahhoz, ami a keresztény teológia szerint az embereket teszi alkalmassá a gondolkodásra.
5: Hát jó, de erre meg lehet az, hogy majd nem tudom, maszkik megcsinálják a robotot, és akkor lesz neki fizikai, és vagy hát a számítógép az asztalomon, ami a, nem tudom, ez a fizikai megjelenése, ami...
1: Igen, csak ehhez viszont megint funkcionalistának kell lenni, tehát hogyha azt gondolt, hogy egész másfajta alapokon valósítható meg.
5: De hát az angyalok is felvetnek többféle formát, nem? Vagy, tehát hogy nem kell feltétlenül nekik, tehát lehet azt mondani, hogy azért egy ilyen antropomorf, mert hogy nem akar megijeszteni Isten, vagy nem tudom. Tehát gondolom, hogy más formák is felvehetnének, az nem szükségszerű, hogy hat egy ember formájú.
1: Biztos, hogy nem. Tehát a hagyományos teológia szerint ő magukban nincsen testük az angyaloknak. Tehát, hogy testetlen lelkek. úgy önmagukban, és nyilván amikor mondjuk a Szentírásban megjelennek, akkor fölvesznek alakokat. Csak hogyha testetlen lélekként gondolkodnak, akkor az egy nagyon másfajta metafizika, mint ami a mesterséges intelligenciára vonatkozhatna.
5: Jó, ki, bocsánat, csak eszembe jutott, hogy ez egy ilyen vicces kategória. Nem? Ha ragaszkodnánk ahhoz a kategorizáláshoz, amiről én gondoltam, hogy így van, akkor ebbe bele lehet rakni, és vicces, de nem akarom elvinni az adást. Köszönöm, sziasztok!
0: Köszi, hello!
3: Nekem egy kicsit ilyen unortodox megközelítésem lenne, de ezt kavarjátok le, hogyha ez nem aktuális még. Ugye úgy kezdődött az adás, hogy azt mondtad, Bálint, hogy ilyen kihívások a keresztény teológia számára a mesterség és intelligencia felől. Nem lehetne akár fordítva megközelíteni, hogy azt mondani, hogy az embernek mondjuk a kitüntetettségét, vagy úgymond tényleg ezt a sajátos státuszát az univerzumban nem megkérdőjezi, vagy nem kétségbe vonja a mesterséges intelligencia, és ilyen szempontból jelent kihívást mondjuk a keresztény gondolkodás számára, hanem épp, hogy valahogy megerősíti ebben, tehát akár úgymond valamilyen szempontból plusz érveket lehet még a kereszténység számára szerezni a mesterséges intelligencia megjelenése által. Hogy vannak-e ilyen megközelítések, vannak olyan keresztény gondolkodók, akik azt mondják, hogy itt a mesterséges intelligencia, és ebből még pluszban amúgy ez azt mutatja, hogy a kereszténység valamilyen szempontból igaz. Most arra gondolok, továbbra sem engedném el azt, amit még felvetettem, hogy nem tekinthetünk-e úgy a mesterséges intelligenciára, mint ami egyébként valójában az emberi gondolkodás, vagy emberi gondolkodás nagyszerűségének úgymond egy kiterjesztése, egy tovább lépése, ami ilyen értelemben, ahogy vesszük, amúgy pont, hogy nem kihívója az ember kitüntetettségének, hanem épp, hogy csak amúgy, épp, hogy a valójában a bizonyíték annak, mert az ember hozza létre, tehát az emberi interakció nélkül, emberi valóság formálás nélkül nincsen mesterséges intelligencia. Nem az történt, hogy így a 2020-as években hirtelen rájöttünk, hogy amúgy jé, van az univerzumban olyan, hogy mesterséges intelligencia, és milyen nagy dolgokra képes, hanem arra van szó, hogy sok ezer, sok tízezer embernek irgalmatlan mennyiségű munkája van abban, hogy ez ilyenné vált. Ezt miért valami fajta alternatívának vagy kihívásnak látjuk az emberrel szemben? Miért nem mondhatjuk azt, hogy ez éppen az Isten, ami mondjam, által kitüntetett lény, vagyis az embernek egy újabb kitüntetettségének a bizonyítéka, hogy egy ilyen dolgot létre tudott hozni az univerzumban?
1: Mondhatjuk.
3: És mondják? Tehát valaki mondja?
1: Nem jut eszembe ilyen. Szokták a mesterséges intelligenciát valamilyen módon ilyesmi érvelés szolgáltába állítani, de akkor általában a mesterséges intelligencia korlátaira szoktak rámutatni, hogy nolám, az ember még mindig olyat tud, amit a gép nem, csak ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon gyorsan változó dolog, hogy mi az, amit az ember tud, amit a gép még nem. Az, hogy az ember képességeit, vagy a különleges képességeinek egyfajta bizonyítéka, hogy mit tudott alkotni a mesterséges intelligenciában, ez igaz. Hogy ebből mit lehet levezetni, azt én nem tudom. Lehet, hogy meg lehet próbálni, ezzel szerintem még nem találkoztam.
0: Oké, szerintem még szünet előtt, ha gyorsan összetudod foglalni, hogy te miért, tehát milyen érvek azok, amik téged meggyőznek, akár saját magad által kovácsolt érvek, akár máshonnan vett érvek, arról, hogy arra az álláspontról, hogy a mesterséges intelligencia nem alkalmas arra, hogy Isten lelket juttasson
2: lelke
0: neki.
2: Legyen. Igen,
1: Igen, ezek ezzel kapcsolatban teljesen házi készítésű érveim vannak, tehát erre nézve a szakirodalomban nem találtam szinte semmit. A könyvemben erről egy vagy két oldal van, amiből aztán írtam egy rendesebb cikket. Szerintem a probléma lényege az, hogy működik egy számítógép. Egy standard programozható számítógép szándékos úgy van kialakítva, hogy egészen független egymástól a program, amit beleprogramoztunk, belekódoltunk, beletettünk a memóriájába, és az, hogy azt aztán lefuttatja, attól, ami maga a fizikai rendszer, tehát az, aminek milyen alkatrészei vannak, milyen processzor, meg chipré, meg minden, ezek egymástól szándékosan nagyon könnyen szétválaszthatók, és nagyon lazán kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy amilyen képességei pillanatnyilag vannak egy gépnek, amilyen programot éppen futtat, az nagyon laza kapcsolatban azzal, hogy a hardware mit tud, vagy milyen. És emiatt, hogyha Tehát egy interakció egy lélek és egy anyag között, az ugye a hardware-rel lenne a gépi analógiában, a hardware-rel tudna egy lélek interakcióba lépni, de az nagyon kevés stabil hozzáférést jelent ahhoz, hogy a szoftver által nyújtott képességeket felhasználja. Ugye valami ismi az alapgondolat, hogy a testtel, az emberi testtel azért van értelme, vagy akár állati testtel egy léleknek interakcióba lépnie, mert az agy működése az egy olyan stabil rendszer, ami lehetővé tesz olyan képességeknek a kiteljesedését, ami amúgy önmagában nincs. Tehát mondjuk a memória ilyen szokott lenni, az érzékszervek, egy test fölötti kontroll, meg biztos vannak még mások is. Ezek ugye az agyban nincs hardware-szoftver szétválasztás, ahogyan be vannak húzalozó az idegsejtek, az adja ki a működést, és ezért az agy hardverjével való csatlakozás az ugyanaz, mint az agy szoftverjével való csatlakozás. Míg a gépeknél ez a kettő teljesen külön van, és akkor ebből lehet generálni ilyen kellemetlen gondolatkísérleteket, hogy fogjuk a szoftvereket és átpakolgatjuk más gépekre, föltöltjük a felhőbe, ami miatt 100 különböző gépen futnak, 100 különböző pontján a világnak, és hogyha ezt összekötjük a szubstancia dualizmussal, akkor próbáljuk végigkövetni, hogy ez a szerencsétlen lélek ez alatt éppen mit csinál és merre jár, és akkor elkezdjük klónozni, kikapcsoljuk és sose kapcsoljuk vissza, stb. Tehát, hogy ezek illusztráció ennek a törékenységnek, ami a hardware és a szoftver viszonyát jellemzi a gépeknél, és amivel szemben teljesül a biológiai rendszereknél az, amit én az integritásnak neveztem el, a funkciók és az anyagi felépítés között.
4: Na jó, de hát akkor az embernél is, amikor éppen olyan állapotban van, amikor nincs teste, akkor Isten azért ezt valahogy megoldja.
1: Kifejted, hogy ebből hogy lesz ellenérv?
0: Na, halál után...
4: Igen, tehát nem, tehát egyszerűen csak azt akarom mondani, nem egy szofisztikált ellenérvet, hanem hogy ezt is mondasz, hogy ha Isten lelket akar adni egy gépnek, akkor szerintem meg fogja oldani ezeket a problémákat, ha úgy is működ egy lélek, hogy egyáltalán nincs hardware az angyaloknál, vagy a halál utáni lélek esetében, akkor én nem hiszem, hogy Isten számára olyan nagy probléma lenne, hogy ezeket valahogy megoldja, amiket te most mondtál.
1: Akkor máshogy teszem föl a kérdést, vagy máshogy fogalmazok, szerintem az az érdekes kérdés itt, hogy több okunk van-e azt gondolni, hogy egy mesterséges intelligenciának van lelke, mint hogy ennek az asztalnak itt van lelke. Hiszen az az érv, amit te mondasz, amellett is érv, hogy ennek az asztalnak is lehet lelke. De ez nem tudom, egy triviális, ilyen szkeptikus lehetőség. Nem, hát, minket az érdekel, hogy van egy jó okunk azt
4: nincs
1: gondolni.
4: Nincs okunk azt gondolni, hogy az asztalnak van lelke nyilván, de Isten elvileg adhatna lelket az asztalnak.
1: Jó, de ugye szerintem az érdekesebb kérdés az, hogy mit van okunk gondolni.
4: Igen, de ugye ez egy másik kérdés, hogy egyáltalán most Istentől függetlenül, hogy azt gondoljuk-e, hogy van-e tudata,
2: azt
4: vagy
2: nincs. Azt akarod mondani, hogy a Bálint az vagy korlátozza a mindenhatóságot?
4: Nem akartam ide
2: elmenni. De mégis csak ide jutottál.
4: Jó, lehet, hogy ez a következő, amit mondtam. Csak az egy másik kérdés, persze, hogy miért van okunk egyáltalán azt gondolni, hogy van-e tudata, de az más kérdés, hogy azzal érve, tehát hogy az probléma Isten szempontjából, vagy a kereszténység szempontjából, hogy van-e tudata. Szerintem ez két különböző dolog. Hogy van-e jó okunk azt gondolni, hogy van tudata, most tudaton bármit értsünk, illetve hogy ez még egy ateista számára is probléma. És egy másik dolog az, hogy ha felteszem, hogy van, akkor az problémát jelente a kereszténység szempontjából.
1: Szerintem a kérdés, amire legalábbis én úgy értettem a Miklós kérdését, hogy nekem kellett megpróbálnom válaszolni, az, hogyha előfeltételezzük a teizmust és a dualizmust, akkor milyen természettörvények vagy hasonló dolgok létét feltételezhetjük, indokolt feltételeznünk, ami szabályozza a lelkek és az anyagi rendszerek viszonyát. Itt a lehetőségek tárháza korlátlan, mert csak az isteni mindenhatóság korlátozza, de ez nem azt jelenti, hogy minden opció egyformán plauzibilis, szerintem.
0: És akkor az a válaszod leegyszerűsítve, hogy csak olyan dolgoknak, rendszereknek van, csak olyan dolgokra, vagy rendszerekről van indokunk feltételezni, hogy Isten lelket ad neki, ahol integránsan, szervesen tud kapcsolódni ez a lélek valami anyagi, ehhez az anyagi rendszerhez, vagy szervezethez, és ez nem valósul meg a hárm. Ugye a Descartes jut eszembe, hogy is van, hogy nem úgy, mint a hajós kapitány a hajóval, van a test és a lélek, hanem annál sokkal szorosabb,
1: igen,
0: integránsabb.
1: Igen.
0: Aha. De azért csak annyi, csak egy perc, aztán lassan egy kis szünet is jöjjön, hogy azért itt eszembe jut, hogy mondjam, a funkcionalizmus igazsága, vagy ahogy szoktad, tehát hogy az a motiváció, azért van valami, van egy erős motiváció, még ha nem is fogadjuk el a funkcionalizmust, hogy azért az emberi agyakról is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy némileg különböző, tehát azt hiszem az ma már evidencia agykutatás, de ez nem is kell agykutatás, hanem ez ilyen viszonylag evidencia, hogy azért nem pontosan ugyanúgy vagyunk, nem pontosan ugyanolyan az agyunk, nem pontosan ugyanúgy rögzültek a neurális kapcsolatok benne, és így tovább. Mégis képesek vagyunk ugyanarra gondolni, ugyanolyan típusú mentális állapotokat átélni. Tehát, hogy itt azért ez az integrált vagy szerves kapcsolódás azért itt is egy picit lazább, mondhatnánk, hogy különböző agyak tudják ugyanazt a mentális programot futtatni, itt is mondhatnánk így.
1: Ezt elsőre nem sikerült követnem.
0: Tehát, hogy itt se valósul meg olyan nagyon szorosan a kapcsolat.
1: De ez hogy következik abból, hogy különböző agyak tudnak ugyanarra gondolni?
0: Hát, hogy úgy, mert hát miért gondolná, akkor megfordítom a dialektikát. Miért gondoljuk, hogy a mesterséges intelligenciát, az a megvalósító hardware, az nem elég szorosan, nem elég integráltan kapcsolódna a lélekhez? Olyasmi példák miatt, amit elsoroltál, hogy mert megosztott izéken is futhat, megosztott hardvereken is, ugyanaz a program, tök más hardveren is.
1: Igen, leállíthatjuk a gépet, és futathatunk rajta a másik programot.
0: Igen. De ennek, ha nem is ennyire radikálisan, de az első lépést már az agyak esetében is meg tudjuk tenni, mert hát nem pontosan ugyanolyan agyakon tud futni ugyanaz a mentális program.
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy itt most nem csempészel be valami olyan funkcionalizmust, amit én nem szeretnék elfogadni.
0: Aha. Jó, de ezt például gondolom elfogadod, hogy nem kell pontosan ugyanolyannak lenni két agynak ahhoz, hogy ugyanaz a gondolat például
1: igen.
0: megjelenjen igen. a hozzá kapcsolódó lélekben.
1: Igen.
0: De ez még nem veszélyezteti szerinted az integráns kapcsolatot.
1: Én még ennyiből nem látom.
0: Jó, tartsd meg a gondolatot. Halló, parancsolj, kedves betelefonáló.
6: Sziasztok, itt Fru. Na, ez a vitához szólnék csak hozzá.
0: Örülünk.
6: Hogy szerintem itt pont az alapfelvetéssel van egy kis gond, hogy különböző agyak ugyanazt tudják gondolni, hogy ebben egyrészt nem lehetünk biztosak, másrészt meg itt azért egy ilyen hiba, a mutációnak a hiba eltéréséről van szó, egy szórásról. És hogy ez a szórás, az így viszonylag pici, és közben meg az a kommunikációs csatorna, ahol egyeztetjük, hogy ezek a dolgok azonosak-e, az a nyelv, aminek az érzékenysége ennél sokkal rosszabb. Úgyhogy szerintem ezt nem lehet vizsgálni.
0: Nagyon sok, szerintem tök fontos meg igaz dolgokat mondtál. Most én válaszok, aztán nyugodtan ti is tegyétek hozzá, akartok erre válaszolni. Ami a utóbbi felvetésedet illeti, arról, itt csak azt kizárom, hogy most nem a mutációra gondoltam én, ami miatt különbözők az agyunk, hanem ugye gyerekkorban még eléggé plasztikus az agy, később is valamennyire, de gyerekkorban nagyon, és nem tudom, tehát bizonyos életkor után rögzülnek ezek a neurális kapcsolatok, és azt én úgy tudom, hogy lehet tudni, hogy mindenkinek azért egy kicsit másképpen függően a gyerekkori tapasztalatoktól, meg ilyesmiktől. Én erre gondoltam, és mindannyiunknak, mind a 8 milliárd valahány 100 millió embernek némileg más, hogy van ez a neurális struktúra az agyában. Na most, hogy mennyire gondolhatjuk, hogy ugyanarra gondolunk, vagy ugyanolyan éhségérzetet érzünk, vagy ilyesmi, ez egy híres és nagyon nehéz filozófiai problémát vet fel, ezt szokták hívni más elmék problémájának. Ebben most nem mennék bele, de hogy mondjam, szerintem a hétköznapokban ezt azért föltesszük, hogy ugyanarra tudunk gondolni. Most is egész jól megértjük egymást.
6: Igen, csak hogy ezt egy nyelvi közegben.
0: Ez így van, ez is...
6: Ebben is neked... nagyon redukált része az elmeképesség.
0: Ebben is neked nagyon igazad van, hogy nem tudhatjuk, hogy az a hasonló vagy azonos nyelvi kifejezés mögött tényleg pont ugyanazok a gondolatok vannak-e. Ja, hát ezek felvetnek különböző nehéz filozófiai kérdéseket, de megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem a hétköznapokban ezt azért el szoktuk fogadni.
6: Ja, jó van. Na, csak ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszi szépen.
0: Köszi.
6: Sziasztok.
2: Mike, azt hiszem, hogy arra gondoltál, hogyha elfogadjuk a többszörös megvalósítatóságot, akkor már lejtőn meginoktunk.
0: Ezt pontosan ezt akarom mondani.
2: És akkor onnan már tulajdonképpen kis változtatásokkal tulajdonképpen mi egyre több dolog megváltozik, még több dolog megváltozik, akkor végső soron addig alakul a dolog, amíg az, ami mesterséges. Valami vasdoboz lesz. Tehát, hogy itt hol a, mondhatnám, nem, ezt akartak
0: kérdezni? De,
2: hogy valamilyen határ, hogy akkor hogy hol lenne ez. Mert hogyha azt gondolnál, Mike, szerintem ez egy ilyen nagyon bizonytalan dolog. Ez az integrál, kellően integráns, vagy hogy ha már engeded a többszörösséget, akkor itt pontosan hol lesz ez a határ?
1: Az egyik dolog, amit szerintem ez csalás, amit most mondani fogok, de nem baj, csalok. Szóval szerintem az agyak nem gondolnak semmire.
0: Jó, igen, de úgy
1: szerintem gondoltuk, hogy... agy-lélek kombináció gondol dolgokra, és ebből nem következik az, hogy szóval ebből nem triviálisan következik semmiképpen az, hogy az agyak önmagukban elégségesek arra, hogy ugyanazt megvalósítsák.
2: Oké.
0: Jó, én is merengek rajta, tartsunk egy kis szünetet, jó, és akkor utána jöjjünk vissza. Egy kis zene fog következni, és aztán folytatjuk. Várunk titeket vissza, hallgassatok eddig egy kis weather reportot. Jövünk.

0: Szervusztok, kedves hallgatók!
1: Szervusztok, kedves! Jó napot!
0: Itt vagyunk újra, folytatjuk az adást a mesterséges intelligencia keresztény perspektívájából.

0: Igából címmel, vagy valami hasonló. Na, és várjuk továbbra is a hozzászólásokat, kérdéseket a 0612153773-on. Remélem, jól mondtam. Szóval akkor egy picit még egyszer térjünk erre vissza, tehát az lett volna itt az ellenvetés, ahogy ezt a Jancsi nagyon találóan megfogalmazta, hogy nem indulunk el egy csúszós lejtőn akkor, ha megengedjük azt, hogy a Jóisten végül is különböző, némileg különböző, vagy akár lehet nagyon különböző, és itt elmehetnénk az állatok felé is, nem tudom, akarná-e, meg a marslakók felé, ezek a jól ismert példák a filozófiában. Némileg különböző...
1: Azokkal kapcsolatban szeretnék majd egy kérdést.
0: Jó, jó. Némileg különböző agyakhoz, vagy biológiai organizmusoknak is juttathat lelket. Ezzel, ha ezt megengedjük, akkor nem indulunk el egy olyan csúszós lejtőn, hogy lám-lám, mégse olyan szerves és integráns a kapcsolat egy bizonyos hardware és a lélek között, és akkor innentől kezdve, hol van az a határ, amit ki lehetne ilyen hogy mondják ezt, ilyen principled módon, valami elvi alapon kijelölni, hogy hol kellene az integrációnak elégségesnek lenni ahhoz, hogy még lelket juthasson. Igen.
2: Igen. Akartál? Szóval azzal egyetértek, hogy bonyolítsam a dolgokat, hogy bizonyos értelemben az én kritérium az egy funkcionalista kritérium. Egy jogsági funkcionalista kritérium, hogy egy bizonyos tulajdonságot kell megvalósítani egy fizikai rendszernek, ezt az integráltságot a hardware és a szoftver között, amit elvben különböző anyagból lévő rendszerek is megvalósíthatnak. Ezt én aláírom, ezt elfogadom, mint implikációt. Ebből nem következik ugye önmagában az, hogy mondjuk egy átlagos számítógép az elég gendő mértékű integráltsággal bírna. A kérdés az, hogy akkor hol a határ? Erre az a határozott válaszom, hogy fogalmam sincs.
0: Szerintem... Ez rendkívül határozott válaszom.
2: Igen, szerintem... és ebben gyakorlatilag biztos vagyok.
3: Egyébként ez nem ahhoz kapcsolódik, mint hogy azt se tudod pontosan, vagy nem feltétlenül lehet megmondani teológilag, hogy mondjuk a evolúció melyik pontján tüntette ki lélekkel Isten az embereket, vagy azokat a...
2: Igen, de hát... Szóval ez megint nem kell teológia, mondjuk meg, hogy mi volt az első élőlény, aminek voltak mentális állapotai, félretéve a teológiát, és ugyanolyan nehéz dolgunk lesz.
0: Ez így van.
2: Tehát vannak kategoriális, tehát ilyen vagy van, vagy nincs tulajdonságok, amiknek fokozatos alapja van, és ettől mindnyájan szenvedünk. Szerintem.
3: De egyébként visszatérve erre, a lélekkel kitüntetés az egy pontján történt valószínűleg, nem mondjuk a teológia szerint.
2: Igen.
3: Ami akkor valószínűleg egy olyan pont volt, amikor már annyira szerves és integráns volt a kapcsolat a, hogy mondjam, a emberi agyban, meg az emberi gondolkodásban, hogy úgymond megérdemelté vált azt, hogy ki legyen tüntetve lélekkel.
2: Én azt gondolom, hogy az egyszerűbb állatoknak is az ő idegrendszerük is ilyen értelemben rendelkezik integráltsággal, tehát hogy ott is a funkció meg az anyagi összetétel az összhangban van. Tehát az, hogy az ember mitől lett alkalmas arra, hogy legalábbis ilyenfajta lelket kapjon, és istenképp mással legyen, stb., azt én valahol máshol keresném. Már csak azért is, mert a legtöbb szubstancia dualista szerint, és én szerintem is, a sok más állatnak is van lelke, csak valamilyen módon primitívebb vagy kevesebb képességgel rendelkező.
0: Jöjjenek a marslakók.
1: Akkor a marslakók előtt még, de hozzá kapcsolatban, tehát szerintem... Tehát tegyük fel, hogy jó az érved.
2: De ugye ebből... Ad abszurdum, tegyük fel.
1: Nem annyira abszurd feltételezés. De ez csak a mostani AI-ra vonatkozik. Tehát mit tudom, a ChatGPT-nek akkor nincs lelke. De a jövőbeli AI-okra, amik esetleg sokkal bonyolultabbak, vagy más elven működnek, arra nem. És akkor ez is egy teológiai probléma lehet. És akkor ide kapcsolnak a marslakók, hogy ugye a kitüntetettség probléma akkor is fölmerülne, hogyha ide jönnek valamilyen idegen lények, akik teljesen nyilvánvalóan intelligensek lennének. Ugye ott is fölmerül az a kérdés, hogy Isten az embert tüntette ki. Szerintem erre a legtermészetesebb teológiai válasz lenne, nem tudom, én legalábbis a teológus lennék, azt mondanám, hogy más a teológiai ember fogalom, más a biológiai ember fogalom, és a teológiai ember fogalom, és hogy teológiailag akkor bár más a a biológiai felépítésük, ők is embernek számítanak. Akkor miért nem lehet
4: személynek ezt, szerintem.
1: Vagy személynek, mindegy. Igen. Tehát a kitüntetettségbe beleférnek. Akkor miért nem lehet ezt megtenni egy géppel is?
2: Uh-huh. Igen, mondhatnánk ezekre az űrlényekre, hogy teológiailag emberek, vagy mondhatnánk azt, hogy az ember kitüntetettsége az mondjuk csak a Föld bolygóra vonatkozik. Nekem ez is egy természetes válasz lenne. Meg egyébként még a középkori teológiában is egy csomóan hittek, úgymond más világokban, ahol létezhettek értelmes lények, és valami ilyesmit mondtak, azt hiszem. De ebben nem vagyok biztos. Miért nem mondhatnánk ezt a gépekre? Hát attól függ, hogy mit tekintünk a teológiai ember definíciónak. Szóval nincsen ilyen ellenállhatatlan érvem azzal szemben, hogy tekintsük a mesterséges intelligenciát embernek. Szerintem azért, hogy mondjam, kicsit Móri János ellenérben van, mi szerint nem az.
0: Igen.
2: De és a másik, volt egy másik kérdés. És a másik kérdés az volt, hogy mi lesz a jövőbeli mesterséges intelligenciával, ami más elveken működik, arra hogyan vonatkozik az érvem. Szerintem fontos az, hogy az érvem szempontjából tök mindegy, hogy a szoftvert meddig fejlesztik. Tehát egy más elven épített, fizikailag más elven épített gép kéne ahhoz, hogy ez az érv ne legyen alkalmazható rá. A szoftver-hardware integráció nem növelhető, ha csak a szoftvert változtatjuk. Attól nem lesz nehezebb kikapcsolni, meg rákattintani a kis X-re a jobb felső sarokba, és akkor már is véget ért a program, meg átmásolni egy másik számítógépre. Tehát ahhoz egy másfajta gépet kell építeni, egy olyan gépet, ahol a hardware és a szoftver szétválasztása nem létezik. Ezek a mesterséges neuronok, tehát memory store-nak hívják azokat a fizikai egységeket, amik a memóriát és a tranzisztort egyszerre próbálják egybehozni, és ezzel megszüntetni a hardware-szoftver megkülönböztetést. Létezik ilyen piciben, egy-egy darabban. Ha ebből sok milliárdot összeraknának és szimulálnák az emberi tanulást és az emberi idegrendszert, úgymond idegsejtről idegsejtre, annak az egy integrált dolog lenne. Az olyan lenne szerintem, mint egy ilyen mesterséges biológiai kéz, csak mondjuk az agyra. Tehát arra már azt mondanám, hogy az lehet, hogy egy ember. Uh-huh. Vagy az a fajta dolog.
0: Uh-huh. Tehát egy ilyen mesterséges neurális rendszer, ami majdnem tökéletes, vagy tökéletes hasonlása az emberi.
2: Igen, csak azért nehéz ezt így nem félreérthetően megfogalmazni, mert a mesterséges neurális hálók meg ezek alatt pusztán formális modelljeit szoktuk érteni általában, igen, erre gondolok.
0: Hanem meg is valósul fizikailag.
1: Már úgy tudom, hogy már van olyan, ez nem sci-fi, már csináltak egy olyat, hogy igazi emberi neuronok vannak egy AI-ba benne, és működik is.
2: De gondolom nem az összes, nem annyi neuron van benne, mint egy emberi
1: agyban. Nem.
0: Hát van nem jut eszembe annak az embernek a neve. Jó, nem fog eszembe jutni a neve, aki kitálta azt a gondolatkísérletet, hogy ugye az emberi agyba ilyen fokozatosan helyettesítjük az adott funkcióért felelős agyterületeket mesterséges implantátumokkal, és akkor azt akarta mondani, hogy szintén egy ilyen csúszós lejtőérv, hogy nem nagyon tudnánk megmondani, hogy mert nyilván az intuíciónk az, hogyha csak egy nagyon pici, könnyen valószínűleg el fog oda jutni a agysebészet, meg a technológia, meg a tudomány, hogy egy ilyen kis implantátumot nyugodtan lehet, és akkor nem vonnánk kétségbe, hogy ő még továbbra is ember is rendelkezik mentális állapotokkal, és akkor egyre többet, és a végén oda jutunk, hogy teljesen ilyen mesterséges részekből áll az agya, és akkor igen, szóval, hogy akkor mit mondanánk erre? Na, jött egy újabb telefon. Halló, tessék, parancsolj, kedves telefonáló.
5: Sziasztok, Ádám vagyok.
0: Minden szia, harmadik.
5: Ha jól értem, akkor az a megkülönböztetés akkor az ember és a számítógép között, hogy az embernél a fizikai megvalósítás az elválaszthatatlan része, még a számítógépnél meg ugye úgy lett megtervezve, hogy a szoftver az bármilyen hardware-en futhat, stb.
2: Igen, valami ilyesmi.
5: De hát mi nem lehetne azt mondani, hogy erre vannak is példák, tehát hogy nem pontosan ugyanaz, csak mondjuk nem tudom, emulálni lehet, hogy hogy működik egy PlayStation-es játék, egy PC-n, vagy akár azt is lehetne mondani, nem elválaszthatatlan, tehát hogy az a számítógépes program, vagy az a mesterséges intelligencia, ami az én gépemben lokálisan fut, az nem elválasztható az én számítógépemtől, az valósítja meg. És pont úgy, mint a mentális állapotoknál, vagy mint a többszörös megvalósíthatóságnál, hogy ha egy másik számítógépen az a szoftver lefut, akkor pontosan úgy, mint ahogy két ember lehet, két ember érezhet pontosan ugyanolyan típusú, vagy ugyanolyan típusú fájdalmat, pontosan ugyanazt a szoftvert lefuttathatja, de attól még kvalitatíve nem mondhatjuk, hogy pontosan ugyanaz lesz az a számítógépes program, ami lefutott. Tehát, hogy nincs hozzáférésem, hogy azon a számítógépes programon annak lefutni milyen, és hogyha egy másik, és hogyha egy másikon lefut, akkor én csak kívülről látom, hogy pont úgy viselkedik. De attól még nem látom, vagy nem tudom megmondani, hogy az intencionálisan akár annak a számítógépnek, vagy nem tudom, hogyha ennek van értelme, akkor a mesterséges intelligenciának ugyanolyan, hogyha egy másik eszközön fut, lehet, hogy le lehet állítani, valóban futtatja, pontosan ugyanezek a teleportációs érvek, hogy nem tudom, hogy az embert lemásolod, átrakod máshova, stb. Nem tudod megmondani, pontosan ugyanaz lesz, mert úgy fog viselkedni, persze, de hogy attól még nem vagyok benne biztos, hogy lehet azt állítani, pont, hogy nem csak olyan jellegű hasonlóság van, mint a mentális állapotoknál két ember között.
0: A másnál még problémája a gépekre vonatkoztatva.
5: Igen.
2: Szerintem itt az érdekes, vagy az lenne a fő kérdés, hogy miben különbözne ugyanaz a program futtatása két különböző számítógépen. Ugye vagy azt mondjuk, hogy abban, hogy két különböző számítógépen fut. Csak ez, szóval ez egy elég revizionista felfogás annak, hogy mi egy számítógép program, meg akkor a mesterséges intelligenciát is máshogy kell definiálni. Ez az egyik fele, de másrészt úgy értettek téged, hogy te inkább a szubjektív tapasztalatok alapján individuálnád őket, vagy tekintnéd őket különbözőnek. Csak az viszont előfeltételezi azt, ami a vita témája, vagyis, hogy ők rendelkeznek lélekkel, és ezáltal vannak szubjektív tudatos állapotaik.
5: Ja, de hogyha nem feltételezzük, akkor nincs is az egész probléma, tehát akkor nem tudatosak, és akkor nem probléma. De hogyha feltételezzük, hogy létezhet erős mesterséges intelligencia ezzel a feltételezéssel, akkor miért ne lehetne simán azt mondani, hogy viszont az ugyanolyan kvalitatív, intencionális állapotokkal, nem akarok felsorolni több szót, mert valószínűleg rosszul is használom most őket hirtelen, de hogy miért ne lehet azt mondani, hogy pontosan úgy integráns része az, ami megvalósítja azt. Lehet, hogy külsőleg, tehát hogy a funkcionális taként, ilyen elégtártatárokként mondjuk, hogy ez fájdalomviselkedés, meg nem tudom, ez most éppen erre a kérdésre így válaszol, és úgy tűnik, mintha értelmes lenne, és feltételezzük, valamilyen okból feltételezzük, hogy ő nem csak úgy válaszol, hanem rendelkezik is a gondolkodás képességével, vagy nem tudom, az öntudattal, akkor meg miért nem mondhatnánk azt, hogy akkor viszont annak is van egy minősége, tehát hogy nem látom azt, hogy miért kéne azt mondani, hogy akkor szoftveresen viszont elválasztatott volna, ha csak nem azért, mert hogy abból indulunk ki alapból, hogy tudjuk, hogy milyen a fizikai felépítése, mi terveztük ezt, és alapból úgy feltételezzük, hogy ezt így alakítottuk ki, viszont itt meg az van, hogy úgy állunk hozzá, hogy belelátunk, hogy mi történik abban a számítógépbe, és tudjuk, hogy hogyan működik. Viszont csak azt akarom mondani, hogyha meg fizikalisták vagyunk, akkor megmondhatjuk ugyanezt az emberi elmére is, és akkor ugyanígy nem lenne ez probléma, de most nem a fizikalizmusról van szó, szóval, úgyhogy én most nem megyek bele, bocsánat.
2: Az a kérdés, hogy mennyiben növeli a mesterséges intelligencia integritását, hogyha úgy fogjuk föl, hogy igazából nem funkcionistán fogjuk föl, hanem azt mondjuk, hogy kombináljuk valami azonosság elmélet, és azt mondjuk, hogy a hardware az valahogyan konstitutívan szerepet játszik abban, hogy mégis milyen tudatállapotokban van a mesterséges intelligencia.
5: Igen, ez sokkal jobban hangzik, mint amit én mondtam, és így még úgy hangzik, mint hogy értelme is lenne. Köszönöm szépen.
2: Hát ez nagyon hízelgő, hogy akkor sikerült megértenem. ebben az a furcsa szerintem, hogy a mesterséges intelligencia programja az valahogyan éppen funkcionalistán indult. Tehát, hogy akkor még senkinek nem jutott eszébe, hogy majd a tranzisztorok lesznek azok, amik tolelme állapotai vannak. Vagy az a határozza meg, hogy milyen elme állapotai vannak.
5: Tehát az, hogy, hogy milyen szándékkal hozták ezt létre, az különböző dolog attól, hogy valójában...
2: Persze, csak hogy... Hogy mondjam... szerintem itt úgyis csak plauzibilitásokat lehet mérlegelni. Számomra ez egy adhok elméletnek tűnik. De másrészt viszont nagyon sokat nem segít az integritáson. Mert attól még igaz az, hogy azt a számítógépet bármikor leállíthatják, bármikor megváltoztathatják, hogy milyen program fut rajta, bármikor átmásolhatják, vagy áttetik a programot egy másik gépre, és ha is fogadjuk, hogy azzal megszűnik az a szubjektum és egy másik önlétre, az még nem növeli az integritását a dolognak. Tehát akkor megválaszoltuk azt, hogy akkor az a lélek az megszűnik, vagy távozik, vagy nem tudom mi, és egy új keletkezik, vagy csatlakozik a másikhoz, de attól még nem értjük el azt a fajta stabilitást, ami az emberi agyat jellemzi, hogy az bizony, amíg rá nem esik egy tégla, évtizedeken keresztül stabilan egy konkrét fizikai rendszer, egy konkrét funkció halmazt valósít meg. Tehát ilyet nem tudunk a számítógépnél csinálni akkor sem, hogyha valahogyan bevonjuk a hardvert a mentális állapotainak a definiálásába.
5: Jó, nem akarok ellen példákat mondani, köszönöm szépen.
0: Oké, köszi, szia.
3: Én még azon gondolkodtam, hogy amit Jenő felvetett, hogy ilyen ellenérv, hogy mi van esetleg majd, ha a jövőben jönnek olyan AI-ok, amik stb. Erre nem lehet azt mondani, lehet nagyon elsőre megúszósnak tűnik, hogy akkor majd újra tárgyaljuk ezt a kérdést. De hogy tekintve, hogy ez az agykutatás sokszor, vagy legalábbis a ilyen, hogy mondjam, popkulturális víziók sokszor nagyon túllódtak azon, mint amit később sikerült megvalósítani. 90-es években gondolták, hogy 2020-as években már sokkal előrébb leszünk abban, hogy nem tudom, miket tudunk az agyról, meg hogyan tudunk rekonstruálni, vagy újra gyártani, nem tudom, neuronokat, meg neuronpályákat, és nem annyira feltétlenül sikerült. Lehet azt mondani, hogy hát most még nem tart itt a technológia, ha majd ott tart, akkor nézzük meg újra, és lehet, hogy kiderül, hogy tényleg valamit finomítani kell, vagy nagyon alapvetően át kell módosítani az érven, de nekem ez nem tűnik feltétlenül egy rossz kibúvónak.
2: Lehet azt mondani, hogy ez egy másfajta probléma, amikor úgymond a biológiát utánozzuk le, mint csak amikor csak úgymond a funkciókat. Uh-huh. Tehát ebben tényleg van egy különbség. Uh-huh. Talán az közelebb van a transhumanizmus kategóriájához.
0: Uh-huh. Jó, én még gondoltam így a műsor vége felé, hogy térjünk át így a etikai dimenziókra. Nagyon egyszerű általános kérdést dobnék be, hogy mindannyian tudunk sorolni számtalan ilyen etikai problémát, ami felvetődik a mesterséges intelligencia kapcsán, az, hogyha ő dönt fontos emberi kérdésekről, és mit tudom én, örökli az adatbázisok, nem tudom, torzításait, előítéleteseit, akkor milyen döntéseket hoz odáig, hogy elvesz munkahelyeket, és így tovább. Vannak-e speciális a keresztény teológia szempontjából megfogalmazható etikai problémák, amik nem vetődnek föl enélkül, vagy nem olyan hangsúllyal vetődnek föl?
2: Igen, de azok tényleg speciálisak. Tehát, hogy konkrétan az egyházi életben sokszor felvetül ez a kérdés, uh-huh. hogy mire használható mesterséges intelligencia, milyen tartalmaknál elfogadható a mesterséges intelligencia szerzősége, úgymond. Tehát amikor azt gondolja egy hívő ember, egy lelkész, vagy egy pap, vagy akármi, hogy ő Isten eszköze abban, hogy az ő üzenetét közvetítse, akkor mennyire teheti meg azt, hogy szombat este a vasárnap reggeli prédikációját a ChatGPT-vel iratja meg, hogy hát megvan már mondjuk a kiosztott bibliai szakasz, ez alapján mit mondjak? Uh-huh. Ez nagyon komoly kérdéseket vet föl, hogyha ő azt gondolja közben, hogy neki arra egy főhatalmazása és küldetése van, hogy kifejezetten az ő személyén keresztül adja át az üzenetet.
4: Uh-huh. Ezért könnyű a válasz, hogy ezt nem teheti.
2: De miért? Én egyetértek, csak hallottam már más véleményt.
1: De erre és van ez gyakorlat, kicsit hogy ezt, de egyébként van erre gyakorlat, hogy ezt teszik?
4: Ezt onnan tudja már?
1: Nem tudom. Hallottál ilyeneket? Akkor úgy kérdezem.
2: Hallottam már ennek a megvédését.
3: Aha. De most nem az kell, hogy az egészet megírassa a ChatGPT-vel, de mondjuk szempontokat, vagy akár értelmezési lehetőségeket, miért ne kérhetne egy adott bibliai passzushoz? Tehát ez miben különbözik kategorikusan, mint hogyha megkérdezne nála akár olvasottabb embereket arra, hogy figyelj erről a nem tudom, Máté 6.25-ről miket tudsz még mondani. És akkor azt fogja neki mondani mondjuk egy nem tudom, nála olvasottabb, műveltebb, több prédikációt tartó pap, hogy a XY írt erről nagyon érdekes dolgokat, ezt a ChatGPT is elmondhatja neki.
4: Úgyhogy én ebben az értelemben gondoltam, szerintem a Bálint, hogy ne vetni igénybe a ChatGPT segítségét, hanem ennél komolyabb értelemben, vagy hogy megíratni. Ez egészen más.
3: Hát a teljes megíratás, ez biztos más, igen.
0: Szerintem ez is fokozati kérdés, nem teljesen fekete-fehér.
4: Hát nem fekete-fehér, nem fekete-fehér, a két szélsőség azért igen. Az igen. Ha megkérdezem azt, hogy de a Máté 22-43 az mit, hogy van, azt megkérdezem a ChatGPT, az más, mint hogy figyelj, most legközelebb egy ilyen eljegyzés lesz, vagy micsoda esküvő lesz itt, akkor rittyencs már nekem kérlek egy dumát, nem áll, vagy egy mi se szöveg.
0: Igen, értem.
3: Jó, de nagyon fokozati nyilván, tehát gondolom nagyon bele lehet csúszni abba, hogy minél kevesebb effortot tegyen bele valaki abba, hogy ő maga írja, és minél inkább ráhagyatkozzon a gépre, szóval ezt én értem, de fokozati.
4: De bocsáss meg, hogy egyből ezt a példát mondtál, de nincsen ennél valami szubstantívabb, valami mélyebb etikai probléma a keresztény teológia szempontjából? Hát az, hogy ChatGPT...
2: Hát jó, az, hogy Miklós azt a kritériumot adta elém, hogy olyan, ami nem merül fel amúgy. És hát azért az egy elég... Tehát szerintem brutális komoly kérdések vannak azzal kapcsolatban, hogy lehet-e morális ágens meg páciens egy mesterséges intelligencia. Csak az mindenki más is érdekel.
0: Ez így
2: tehát
0: van.
2: Ennyiben nem partikuláris.
0: Jó, de mondjuk ennél a... Tehát akkor vegyük ezt, hogy lehet-e morális státusza. Mondjuk így csak hogy megvilágítsuk, aki nem ismeri ezt a nyelvezetet annak is. Tehát, hogy valamilyen értelemben nem mindegy, hogy hogyan bánunk vele, mégsem teljesen egy egyszerű fizikai dolog kategóriája lenne. Ez amúgy is nagy kérdés, ez így van, és akkor erre van-e valami speciális keresztény szemszög, amiből ez a kérdés, ugyanez a kérdés felvetődik, hogy vagy egy olyan érv, ami az ateistáknál nem játszik.
2: Hát szerintem az egyik gondolat az a szubstanciadualista gondolat, ugye, amiről eddig is beszéltünk, hogy ha azt gondoljuk, hogy a lélekkel függ össze mondjuk az erkölcsi szerep, akkor abban ez segít. Amit ennek a megválaszolásában, egy másik szempont, ami szerintem érdekes, az, hogy a középkori teológia azt gondolta, hogy az állatoknak nincsen morális értékük, vagy státuszuk, tehát hogy nincsenek kötelességeink az állatok felé, és mégis azt gondolták, hogy bizonyos módokon nem szabad velük viselkednünk. És ez egy érdekes lehetőség, ami alkalmazható lehet a mesterséges intelligenciára. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy a mi viselkedésünkre vonatkozhatnak szabályok, anélkül, hogy a mi felé viselkedünk, annak lenne önmagában morális értéke, az lehet, hogy egy felhasználható opció. És alapvetően az volt a gondolatuk például Aquinói Szent Tamásnak, hogy ahogyan viselkedünk egy másik lényel, az bizonyos vétkeket és erényeket formál mi bennünk is.
0: Beszélj csak valami telefonjel, bezavar, de nem tudom, hogy miért.
2: Tehát, hogy ahogyan viselkedünk, azzal a saját jellemünket is formáljuk, meg bizonyos viselkedés mintákat megerősítünk, vagy azok ellen dolgozunk, és ezért nem szabad, mondta ő, állatokat bántani. Hát persze ezt vitathatjuk, hogy ez igaz volt-e, de hogy hasonló logikával ugye fordulhatunk a mesterséges
0: habitusunkat
2: felé.
0: Változtatja. Így egyébként van. Ez fölmerült teljesen a vallási perspektíva nélkül is az emmi kapcsán. Többször is így van. Aha. Jó. Bedobom azt a... Ezt még pár éve hallottam ezt a kérdést, magamtól nem jutott volna eszembe, hogy... De ugyanez, hogy lehet-e morális státusza, és hogy ugye például, ha én jól tudom, meg ez a közkiedelem, lehet, hogy téved a közvélekedés, akkor a keresztény teológia az egyértelműen abortusz ellenes, és nincs is ilyen időpont, hogy meddig teljesen a fogantatástól abortusz ellenes, igen. És akkor ott felvetődik ez a kérdés, hogy az embrió fejlődésének kezdeti szakaszában még nem alakul ki egy ilyen integráns agy, stb., amiről eddig beszéltünk. Mégis úgy tűnik, hogy nagyon is vannak jogai, és nem lehet akárhogy bánni vele, akkor ez hogyan egyeztethető össze azzal, hogy vagy hogy egy kategóriában tudjuk tenni a mesterséges intelligenciával, vagy sem?
2: Hát én nem hiszem, hogy egy kategória. Szerintem ez inkább oda vezet vissza, ahol a beszélgetésünk elején voltunk, hogy a tudatosságodnak mennyi köze van az ember értékéhez, és akkor jött el kóma eset, meg igen. Ezek. Tehát, hogy az embert, nem tudom, mondjuk természete szerint definiálnánk bizonyos képességekkel, amik viszont az életének bizonyos fázisaiban lehet, hogy nincsenek jelen. Uh-huh. Tehát az emberre nézve nagyon fontos az a tulajdonság, hogy általában normális esetben az élet nagy részében tudatos, de minden ember az élet egyes részében nem tudatos, és van ember, aki soha nem tudatos az életében. Uh-huh. Ettől még, hogyha azt gondoljuk, hogy a morális státusz az nem egy-egy konkrét kapacitáshoz kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy milyen fajta élőlénnyel van dolgunk, akkor az egy olyan elv, ami magában foglalja az abortusz helytelenségét, és nem vonatkozik a mesterséges intelligenciára.
0: Tehát ez egy ilyen eszencializmussal együtt jár. Ez
2: hát igen, nem tudom, hogy ez mennyire kell, szóval nem tudom, hogy nem elég a biológia deskriptív leírása. Ehhez.
0: Értem.
2: De én szeretném ez egy kérdés, azt gondolni, igen. Hogy elég, de nem vagyok benne biztos.
0: Aha. Jó. Még nagyon sokáig tudnánk beszélgetni erről a témáról, de az a helyzet, hogy vége lesz az adásunknak. És egy programot szeretnénk ajánlani, egyben sűrű elnézést kérni, mert két hete akartunk, több-több konferencia, workshop is volt, és annyira belefeledkeztünk a témába, hogy elfelejtettük. Azokat már nem mondjuk újra, mert lejártak, csak az elnézéskérést, és most pedig egy konferenciát ajánlanánk nektek. E hét csütörtök pénteken, tehát október 15-16-án lesz egy kétnapos konferencia azzal a címmel, hogy töréspontok és folytonosságok a magyar filozófiában, tehát ez a magyar filozófia inkább közel, kicsit talán néha távolabbi múltját boncolgató konferencia lesz, rendezvény lesz az LTHTK Filozófiai Kutatóintézetében.
4: Ez a Tóth Kálmán utca.
0: Igen, és a Jancsi is fog beszélni egyébként. Úgyhogy erre, akinek van kedve, akkor látogasson el, és két hét múlva újra jövünk élőben majd. Most nem tudom, lesz-e utánunk adás, mert az építészek azt hiszem nem jönnek, de mi elmegyünk. Minden jót, köszönjük, hogy hallgattatok. Sziasztok!
4: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hetedjére írt ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok víz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban, az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-je után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, tájékoztat a sokszínű vidék.
2: A kelet csendes óceáni régióval, ahol volt a második legerősebb hurrikánjával fejlődött a póló. Mindössze másfél napra volt szüksége, hogy szeptember 22-ére elérje a legmagasabb 5-ös fokozatot. Az El Niño időszakban 31 fokosra melegedett a csendes óceán vize Mexikó partjaitól nyugatra. Sorra alakulnak ki az erős viharrendszerek, 2026-ban már 3 hurrikán érte el a ciklon szeme körül az 5-ös erősséget. Póló esetében ez 285 km/h volt. Középpontjában a négynyomás 892 hektopaszkálig esett. Az egész nyugati féltekén ennél csak 3 hurrikán volt valaha erősebb. Ugyan Póló 3-as erősségűvé gyengült, de így is óriási erővel fog lecsapni Baja California félszigetére, átszegult a kaliforniai öblön, maradványi óriási esőzéseket okoznak Arizonában, Új-Mexikóban és Texas nyugati részén, majd az egész amerikai középnyugatra bőséges csapadékot biztosít a Magyar Narancs hírét. Hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony. Első fejezet. A nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
2: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, s ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
1: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
2: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan városszerte mesélik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
1: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
3: Ó, te szegény kis pára!
1: Mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhat duruzsolás.
3: Kerülj csak bejebb! Képzelem, mennyire összefagytál!
1: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyó egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
3: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú esteimet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnének. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, s bizony, ahogy mosdasz, vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
2: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
3: Azt hiszem, jól meg leszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát, binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
1: Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogyha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyú mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. Korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyú hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
2: Miért kell tél ilyen korán, cukoranyú?
3: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss mézes csokkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
2: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
1: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyú remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
2: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak hencegelt, és mindenkinek különbnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
1: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött, cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
4: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
1: panaszolta Rézi néni.
4: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
1: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
2: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
3: Rézi néni tehene.
2: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt, cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
3: Hát, ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
2: Igazán? Mondd, cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egér telne ki egy olyan tehénből?
3: Nem tudnám megmondani.
2: Talán 1 millió is.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődik is Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is, árulja el a sokszínű vidék. A királydinnye kétszikű, sárgavirágú, látszárú növény. Egy nyári, áttelelő magja május-júniusban csírázik ki, életciklusa nagyjából szeptember végéig tart. Igénytelen, más növényeknél jobban bírja a forróságot, ez okozta idei látványos térfoglalását. Egy centiméteres toktermése 4-5 részre esik szét, ezekből állnak ki a hírhedet, talpba, mancsba, gumiba fúródó tüskék. Az évelő füvek szerencsére képesek kiszorítani, de kihúzni, kikapálni sem árt. A királydinnyét hazánkban egy 1525-ös feljegyzés említi először. Egykor Sulyom Szurdancs, Földi Sulyom és Banyafog néven is ismerték, gyom és gyógynövénynek egyaránt tekintették. Hatása hajzószerként vitatott. Bosszúság forrásként vitán felül áll. Világosít fel a Telex.
2: Október 5-én a Karolinska Intézetre jelentette a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. A fényvezérelt ion csatornák felfedezéséért és az

0: tálakon keresztül éber egerek agyában is megbízhatóan működjön. A magyar narancs hírét hallottátok.
1: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok! Ez remélhetőleg az FM 90,3. Kezdődik a Budapest Eklektik, mai vendégünk Fehér Holló és a Belial, és egy dalt fogunk először játszani, aztán elkezdünk beszélgetni.

0: Sziasztok! Ez a ma esti Budapest Eklektik, az FM 90,3-at, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Én Erdélyi András vagyok, mai műsorvezető társam Bulóczki Gergő. Szia Gergő!
1: Sziasztok!
0: És vendégünk Fehér Holló, aki a Belial nevű formáció

0: Ezt mutasd be egy kicsit, hogy mit hallunk.
1: Sziasztok, én Fehér Hóló vagyok, már sok helyről ismerhettek engem, én producerként dolgozom, zenéket írok, zenéket szerkesztek, mostanában nagyon sokszor vagyok élőben hangmérnök, és mióta a 100 Sins-szel dolgozom, azóta egy nagyon kedvet kaptam ahhoz, hogy én is DJ-zzek. Ő meg Körzitív, meg Hurt volt például itt a magyar minta, akikkel nagyon hamar jóba lettem, és elkezdtem mondjuk ilyen fretes, next leveles bulikra járni, és akkor innen jött, hogy akkor én is elkezdek DJ-zni. Na de, hogy DJ-zzek, meg mind DJ-zzek, hát egyrészt meg kellett tanulni a DJ-pultokon játszani, másrészt pedig volt egy ilyen tudatosság bennem, hogy szeretnék saját zenéket játszani. És azért is szerettem volna ezt, hogy saját zenéket játszok, mert úgy érzem, hogy egy jó DJ, az attól jó DJ, hogy egyrészt irányt mutat, megmutatja az új zenéket, hogy olyanokat mutat, amit esetleg még nem hallhattál, és ezzel nem egy biztonsági játékot szeretnék játszani, mint mondjuk bemész bármilyen klubba ma, és ugyanazt a zenét hallgatod 20 éve, vagy éppen az, bár tök mindegy, hogy melyik DJ játszik, bárki játszhatna ott, na én nem ez a DJ szeretnék lenni, hanem olyan dalokat, remixeket játszani, amik a sajátjaim, amiket más mondjuk nem tud lejátszani, és ezért nagyon sok saját zenét szerettem volna írni, szerezni, remixelni, újra gondolni, és ehhez szerettem volna egy alter egót kreálni, innen jött a, hogy akkor most csinálok egy Belial névvel egy alter egót, egyébként maga a név az egy nagyon érdekes sztori, mert amikor elkezdtem ezen gondolkozni, akkor benne volt az, hogy hát én azért így a metából jövök, mert régen nagy, volt punk zenekarom, metal zenekarom, stb., akkor ezt valahogy át lehetne vinni. És nekem az, hogy ha látott valaki rólam képet, akkor látja, hogy tele vagyok tetoválva mindenféle démonnal, ilyen lángoló templommal, stb. És az Ólyomi Gábor, az egyik tetkós mesterem, művészem, lángoló templomos tetkomra rajzolt egy démont, és ez utólag kiderült, hogy ez a Belial, és akkor ez így adta magát, hogy akkor ez így ez legyen, meg láttam, hogy nem is volt már ilyen névvel előadó, akkor ezért is jó volt, meg értetted, hogy kitaláltam, hogy ez a sátáni dolog, ez tök jó lenne. Lépjünk föl szarvakkal, mert mi az, ami megkülönböztet még egy DJ-től, az, hogy kicsit máshogyan nézel ki, máshogyan öltözöl. Rengeteg olyan előadót látunk, ahol ki mondjuk maszkban van, stb., vagy olyan ruhában.
2: Bocs, én közben kérdeznék, hogy itt Belialként nyilván ez egy sokkal bevállalósabb, akár színpadi jelenlét is. Fehér Hollóként azért nem ez ugrik be rólad. Közben meg azért látszik, hogy mekkora szeretet van a metál irányába. Itt vannak a tetkók, mondod, hogy punkban, de a Fehér Holló mégis egy ilyen visszafogottabb, ilyen úribb.
1: Igen, maga az ez a Fehér Hollóval, amikor elkezdtem külön zenéket kiadni, és akkor jó, ezt mondod, mert ez segít megérteni, hogy miért is különítettem el ezt a Belialt, az, hogy annó nekem volt egy zenekarom, akkor annak, ahogy vége lett, akkor eljött az útkeresés, hogy akkor oké, producerkedem, de szeretnék kiadni saját dalokat. Először a Harry Gonzo mondta még a Fran Palermo-ból, hogy érdemes lenne félrerakni a fióknak saját dalokat. Ez meg is történt, és akkor ott jelentettem meg az Egyedül, de mégsem című első nagylemezemet, ami a Fehér Hollóként jött ki. Utána meg az Együtt, de mégsem volt a második, az meg megy egy EP volt. És akkor az inkább ilyen emós, szomorús, de inkább olyan egy zenecsomag volt tőlem, amit már olyannak gondoltam, hogy az már így őszintébben én vagyok, nyilván visszagondolva elég nyálas lett, meg talán meg tudnám most sokkal jobban csinálni.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy most mennyire tudsz azonosulni Fehér Hollóval?
1: Szerintem nagyon sok olyan üzenet van, ami most is nagyon helytálló, de most már talán máshogy csináltam volna meg egy-két dalt, ha most ülnék neki, mint producer, viszont akkor az élethelyzetben, meg én akkor nagyon depressziós voltam, és akkor nekem ez egy ilyen gyógyulás is volt, hogy kiírom magamból, és próbáltam valami olyat alkotni, ami már kicsit ilyen őszintébb, mert előtte még a Miskovicssal csináltam nagyon sok zenét, vele volt az első ilyen produceri munkám, amiket én nagyon szerettem, és a shoutout to Miskovics, mert a legnagyobb király, viszont visszagondolva, most már egy, hogy azokat is jobban megcsinálnám, de azok annyira nem voltak azok, amit egy Fehér Hollóval azonosítanék, mert azok inkább ilyen buli zenék voltak, ilyen, én mindig úgy azonosítottam, hogy modern bordalok, hogy buli, élvezzük, minden jó, de nehogy tudod ezt, meg beraksz YouTube-on bármilyen zenét, és olyan volt. Viszont a Fehér Hollóval, amikor a lemezen dolgoztam, akkor tényleg valami olyan, egy fokkal komolyabb dolgot szerettem volna megírni, akár a családdal való kapcsolatommal, vagy a valláshoz való viszonyom, tehát hogy társadalomkritikus szövegek is vannak benne, tehát hogy olyan dolgokat akartam, ami egyen följebb állandná, hogy csak bulizzunk és érezzük jól magunkat.
2: Uh-huh. És van ebben egy ilyen lázadás is, hogy egyébként a Fehér Hollóból most Belián lettem, ami kifejezetten egy tényleg lázadó Belián, de felírtam magamnak, hogy...
3: Vagy inkább egy kontraszt ez.
1: Hát lázadásnak szerintem ott van egy zenekarom, ami még mindig van, az NLP. Mi ott trap metallal kezdtünk, de az is annyira sokszínű lett, hogy mindenféle stílust fúzionáltunk. Tehát Bongorral volt például egy olyan dalunk, ahol drum and bass van, metal gitár, meg üvöltözés, meg technodrop, tehát hogy abban minden volt abban a számban, és akkor igazából itt ezt így kinőttük az évek alatt ezt az NLP-vel, hogy ez egy ilyen fúziós zenekar lesz, hogy mindent rakunk bele. És akkor nem is talán a Fehér Hollóval kontrasztja ez a Belial, hanem mert tudod mi a jó, hogy mivel producer vagyok és zenéket írok, ezért én minden nap zenélek, minden nap írok egy zenét, legalább egyet, és mindig mást. Tehát, hogy érted, lehet, hogy az egyik héten jön hozzám a Tolvaj Reni, és csinálok valami R&B-t, lehet, hogy nem tudom, jön hozzám a, nem tudom, Hasra Ütök, mondjuk a, nem tudom, Blanche, és csinálunk valami popot, vagy...
2: Most is
3: készül. Én külön örülök annak, hogy te, mint producerként nyilvánulsz most meg, vagy hogy ritkán szoktak producerek ülni velünk. Tehát általában a zeneiparnak ti vagytok azok a részei, akik nagyon sokáig, az utóbbi pár évig sokszor rejtve tettétek a dolgotokat. És ugye nagyon érdekes volt nézni akár pont 100 Synths-t, ahogy előlépett egyszer csak, és elkezdett zenéket csinálni, és hogy tök érdekes, hogy te is elmondod, hogy elindultál egy metal alaptól valahol az életedbe, és gondolom abban az időszakban még azt, hogy valaki DJ, az egy nagyon ellentétes szubkultúrának tűnt.
1: Hát igen, amikor a faterommal először beszéltem erre a diszkósokról, akkor így nagyon köptem ezt az egészet, nyilván fiatalon, akkor sokkal pánkabb, meg azóta nyilván eladtam magamat, viccelek. Szóval, hogy nyilván, ahogy nőttem, változtak az ízléseink, meg hogy milyen zenéket hallgatunk, szerintem én megmaradtam annak, hogy én tényleg mindent hallgatok, meg nekem ugye kell is a munka miatt, és ez valahol hálás is, hogy én tényleg mindenféle stílusban zenélhetek, meg írhatok, meg alkothatok, meg megtaláltam magam.
3: De ez rohadt érdekes, hogy te neked tulajdonképpen ez a munkád, hogy napi rendszerességgel írsz dalokat,
1: igen.
3: És hogy ezeket a dalokat másoknak írod. Csak hogy egy picit értsük, hogy jutottad el, hogy magadnak elmondod, hogy milyen folyamat másoknak dalokat írni, vagy ez miben más, mint magadnak?
1: Hát amikor másnak írsz dalt, akkor meg kell találnod azt a hangulatot, azt a mondani valót, azt az érzést, mindent, amit így eléd raknak. Tehát, hogy te kérsz egy briefet, hogy mi az, amit te szeretnél visszahallani ebben a dologban. És amikor megkapod ezt a briefet, akkor annak alapján, például amikor egy éneket fölveszel, mert jön egy énekes, akkor te már vissza tudod annak az alapján mondani, hogy mondjuk elhagyott a babám. Ezt akarjuk el. Jó, de miért hagyott el a babám? Mit csináltál? Tehát akkor fejtsük meg a szövegben, hogy akkor ez miért történt meg? Miért vagy te szomorú? Szomorú vagy egyáltalán? Akkor, hogyha szomorú vagy, akkor ezt miért nem érzem a hangodon? Akkor ezt a szót, ezt ne így mondjad, akkor úgy mondjad azt a sort, akkor ennek legyen jelentése. Éld meg a dolgot. Tehát azért a színészkedés is nagyon fontos. Amikor sajátot csinálsz, akkor pedig szerintem ez így annyira hatványozódik, meg kritikusabb vagy saját magaddal szembe, hogy mi az, ami jó, meg minden, hogy ezért van az szerintem, hogy nagyon sokan nem jön, tehát nem darálják úgy a dalokat, a sajátokat, míg mondjuk másnak tudnak darálni dalokat, mert sokkal kritikusabbak. És
3: adsz önmagadnak is briefet? Tehát, hogy...
1: vannak briefek, és nagyon sokszor ez így menet közben megváltozik, hogyha ha olyan a dal. Van, amikor meg így ragaszkodsz hozzá, van, amikor jót tesz neki, van, amikor nem, számomra, már most magamról beszélek, és ha belegondolok, a korábbi Fehér Holló daloknál lehettem volna szerintem egy kicsit tudatosabb, és ezt próbáltam nem elkövetni itt a Beliállal, ezzel az alter egómmal, és próbáltam nagyon sok zenét megírni, mielőtt én bármit release-elek ebből, hogy beletanuljak egy kicsit jobban ebbe a dubstepbe, ebbe az elektronikus dologba, és most nagyon sok olyan zeném van, amit például élőben már tudok játszani, és direkt ilyen nagyon heavy dubstepeket írtam, ma ide a Tilos Rádióba ilyen zenéket hoztam, 3 kiadatlant is, amiket arra írtam, hogy buliba tudjak majd játszani. Mert hogy látom a trendeken, hogy milyen kell, mire tudnak bulizni, stb. Veretés. Viszont a 100 Sins egy nagyon jó tanácsot mondott nekem még, amikor ezt elkezdtem így mutogatni neki, nyilván mindig mondta, hogy ez jó, amaz jó, hogy csinálom, stb. Nagyon sokat segített. Körzi Tív is egyébként, meg a Hört is. Úgyhogy shout out to nekik. Szóval adott egy tanácsot, hogy próbáljak meg nem csak ezt a tipik elektronikus zenét írni, hanem próbáljak meg ugyanúgy zenéket írni, dalokat, mint ő. És valahogy ebbe a 100 Sins-es vonalba szeretnék elmenni, nyilván a barátaidat megpróbálod valahogy így utánozni, de közben mégsem, mert hogy érted, hogy nem kopizni akarod a másikat, de hogy így valahogy abba az irányba akarok ezek után elmenni. Most nagyon sok ilyen zenét készítek, most például ezt nem árulok el, nagy titkot, lesz most egy Mollywood zene is, meg egy alsalunás is, amit csinálok, meg most dolgoztam a Blanche-sal is, tehát, meg a Sophie-val is például.
2: Ezek mind Belial. Tehát most csak
1: és ezek mind ezek mind olyan Belial dalok lesznek, amik nem feltétlenül ez a halálosztás dubstep, amit most ugye hallhatunk, hanem azok már inkább ilyen családbarátabb elektronikus zenék, de közben mégis olyan, hogy mondjuk be tudod rakni egy DJ-szetten is akár egy részét, vagy arra tudsz remixet csinálni, tehát hogy megpróbálom ezt valahogy így úgy összevegyíteni, hogy tudja az ember otthon hallgatni, vagy a kocsiban, de közben el tudjon menni egy rév buliba is, és ott is meg tudja hallgatni, és a hosszú távú cél meg nyilván a zenekar. Hogy zenekar legyen, és zenekarra nyomjuk.
2: Hát akkor hallgassunk is meg.
3: Igen, szerintem menjünk el egy zenére, aztán jövünk vissza. Majd felrakom a szemüvegem, és elmondom utána a következőt.
2: Köszönöm.

0: Ez itt a Tilos Rádió, méghozzá a Budapest Eklektik, és a mai eklektikánk Belial, Dub, Spooky, nagyon szép lágy dallamokkal beinduló, és nagyon kemény számát hallottátok. Belial Fehér Hollónak az új alter egója, vagyis, hogy hát már egy ideje létező alter egója, de most mutatkozik majd be új dalokkal. Ez a dal még nem jelent meg, egy dal premiért hallottatok, ennek a címe pedig...
1: Szerintem Bedi.
0: Bedi
1: lehet, hogy ez...
0: Igen,
1: ez,
0: így van.
1: Ilyenkor ez mindig az van, tudod, hogy dolgozol egy munkacímen, és majd amikor kiadjátok, aznap kitaláljátok, hogy mi a címe.
0: Akkor lehet, hogy ez még teljesen más címe lesz kiadva, de sose csüggedjetek. Én megpróbáltam minden adatot elétek tárni, de azért jó volt, nem?
1: Sherry Luxio egyébként a feat rajta, úgyhogy shout out to Sherry Luxio, egy nagyon-nagyon komoly drill rapper csajsz itthon. Érdemes rácsekkolni.
0: Csekkoljátok Sherry Luxiót, mi pedig folytassuk egy kicsit ennek a Belial nevű alter egónak a megismerésével. Mondtad, hogy elindultál a metaltól, írtál utána kicsit depressziósabb dalokat, és hogy akkor most eljutott egy új fázisba. Ezt tudod címkézni már valamivel, vagy mi motivál most ebbe, hogy ezekkel a saját DJ-zésekkel elindulsz? Ez milyen fázisod, vagy milyen dalokat akarsz kihozni ezekből?
1: Ugye meséltem erről, hogy megvolt ez az irányzat, hogy milyen öltözékkel menjek, milyen névvel menjek, minden legyen piros, legyen gonosz, legyen ördögi, és zeneileg is, nem tudom, próbáltam ezt a sötét elektronikus zene, EDM zene. Igazából az EDM talán a legjobb, mert az így mindent magába fog.
0: Mi az, hogy EDM?
1: Hát ezt senki nem tudja, csak mindenki használja az elektronikus zenénél, tehát hogy egy csomószor van az, hogy mondjuk hybrid trappet hallgatsz, vagy dubstepet hallgatsz, vagy nem tudom, bármi ilyen tektonikot hallgatsz, és akkor mondjuk valaki mindenféle zenét így bejátszik a szetten, és akkor arra azt mondjuk, hogy akkor EDM-iz, és akkor ez így összefoglalja, vagy legalábbis nagyon sokszor találkoztam ezzel. Nyilván az nagy ilyen EDM, akkor az a tipik fesztiválos zenére gondolunk, az elektronikusra.
0: Ez az, amire érzed, hogy élsz még hajnali 6-kor, vagy 5-kor is? Vagy
1: hát erre biztos, hogy élsz, ha nem belehalsz a zenémre. Hát én mindenféle zenét csinálok most ezzel a Belial-lal, csinálok hybrid trap, dubstep, riddim fúziókat, de tehát például az első számon, amit bejátszottunk, a Be Careful-on, ami már ugye megtekinthető számos platformon, az például abban van metal gitározás, üvöltözés, de mint mondtam, próbálok énekeseket, rappereket ráhívni majd a zeneimre, és kicsit ilyen családbarátabb fúzióvá tenni ezt az elektronikus halálosztást. Így például a Sherry Luxio így került erre a dalra rá.
0: Tehát akkor eddig tulajdonképpen rendező voltál, amikor producerként működtél, és most egyfajta kurátorként létezel? Te vagy a brand, ami így eldönti, összegyűjti, hogy mi az, ami Belial, és mi az, ami nem az?
1: Hát próbálok most úgy zenét írni a Beliára, amiket most kezdtem el, hogy azon felül, hogy arra gondolok, hogy majd zenekarra, hogy adjuk elő, vagy hogy adom elő egy DJ-ként a bulin, azon kívül a otthon hallgatásra is próbálok most tervezni zenét, tehát hogy mindenképp ez a következő fázisa a dolognak, és ehhez szeretném, hát igazából Fehér Hollóként már egy csomó feat-em van, tehát nekem van feat-em a Bialex-el, a Floor Tomival is.
0: Most fenn voltál Sissinél is a színpadon valamikor, nem?
1: Igen, most a Budapest parkban fenn voltam a színpadon, mert a Sissinek most a, mi volt a címe? We Just Wanna Party. Uh-huh. Ez az új lemezén az egyik száma, mint dolgoztam, és akkor valamelyik bulin jött, hogy akkor felugrok gitározni, és akkor így tök jó volt, mert Sziszevel tök jót bulisztunk fönn, meg így a próbákon is, úgyhogy meg vele tök jó volt ugye az alkotói folyamat is, most például dolgozunk még más zenén is Sziszevel, tehát hogy nagyon sok feat volt már Hollóval, viszont most nem Fehér Holló dalokat szeretnék elsősorban csinálni, egyébként abból is már be van tározva kb. Egy ilyen emo poppánkos lemez, amit nem adtam ki, mert nekem a Fehér Holló kiadások azok borzalmas időpontban jöttek ki, mert ahogy kijött az első lemez, rögtön rájött a Covid. Ahogy kijött az EP, rögtön jött a háború. És akkor igazából... Tehát így minden, amik kiadások nekem voltak ilyen nagyobbak, akkor valahogy mindig felülírta valami olyan ilyen világszintű dolog, hogy mindenki arról beszélt. És akkor nagyon nehéz érvényre juttatni a dalodat, amivel dolgoztál, meg foglalkoztál, és valahogy az így nem tört át úgy, mint szerettem volna. Hiába azt éreztem, hogy mondjuk érted, a zenekar tök jól játszott, tök rendben volt az egész, tök jó bulikat is toltunk, tehát egyébként volt benne potenciál, még gond, tehát hogyha egyszer lesz rá időm, akkor nyilván visszahoznám, mert szerettem ezt zenélni, meg szeretem csinálni, tehát nyilván férholló zenéket is csinálnék, de most azt érzem, hogy most
0: te amúgy érzed azt, hogy nő a verseny, tehát hogy szűkül a tér, vagyis hogy azt érzem, hogy ugyanannyi ember van, és egyre több produkció, és egyre jobban használja mindenki a közösségi médiát és az áttöréshez szükséges eszközöket.
1: Hát ez a közösségi média szerintem ez egy olyan lutri dolog, hogy ki lesz híres, ki nem lesz híres, mert annyi olyat látunk, hogy nem tud énekelni, nem tud táncolni, a zenekar az borzalmasan szól, bénán játszanak, és valamiért mégis vannak fellépései, és mégis hívják őket. Nagyon sok ilyennel találkozunk. Én egyébként egy kicsit már olyan vagyok, hogy én már nem nagyon tudok megnézni egy produkciót pár számnál tovább, mert egyszerűen amikor nem kapom azt, hogy elszáll az agyam, olyat látok, mind vizuálba, mind fényekbe, mind játszásba, akkor engem már nem tud lekötni, mert annyi zenét hallgatok. Tehát, hogy most például érted, elmész egy Bring Me The Horizonra, mi évekkel, tizedekkel előttünk vannak mindenben, tehát szólásilag, kinézetileg, stb. És akkor ez most, érted, nyilván elmész, mert én elmegyek a lokál bandákat is támogatni akár a terembe, vagy akár a, nem tudom, az instantba, vagy a robotba, ha fellépnek, de hogy érted, már nem az már nem az, már az inger küszöbünk akkor, hát gondoljunk bele, hogy mennyit scrolloljuk a TikTokot, meg a nem tudom, különböző telós platformokat, már a figyelemkészségünk az teljesen gatyára ment.
0: Hát hova lehet itt áttörni, ugye, mert hogy nem tudom, neked mi lenne az áttörés?
1: Hát nekem az lenne az áttörés, hogyha mondjuk le tudnék egy ilyen 20 fős állomásos nyári turnét nyomni, zenekarral, ezzel a Beliállal. Én azt mondom, hogy ha nekem most fölhívna a menedzser, hogy szia, most lekötöttünk 30 bulit a következő szezonra, akkor azt mondom, hogy jó, akkor arra a 30 bulira ott lesz a zenekar, ott lesz a vizuál, meg ott lesz a fény is, mert megtanultam videót vágni, mert tudok fényeket programozni, stb., és ott lesz. És ott lesz a műsor, meg ott lesz a zenekar is, aki tudja a zenekart, tudja a dalokat, és iszonyat jól szólunk.
2: És jelenleg ugye ez még egy DJ-s felállás, és mikorra teszed azt, hogy már mondjuk koncert jelleggel tudtok?
1: Hát most az utolsó cenzúrán, amikor felléptem az akváriumban, akkor Vincent nevű dobos volt már velem, és én ezt szeretném is, hogy minimum egy dobos legyen. Uh-huh. Hogy én DJ-zek, ő pedig rádobol, és ezzel egy ilyen fél élő produkció legyen.
0: Egy ilyen live-egyszerűen indulnátok el, vagy hogy?
1: Így van, ezzel ugye már történt ezzel fellépés, és iszonyat jó volt, meg az, hogy tényleg metáldobok vannak az elektronikus zenén, ott nyilván nem csak sajátokat játszottam, de ugye a hosszú távú cél meg nyilván az, hogy előbb-utóbb egy olyan produkciót kinőni, ahol csak saját zenét tudsz játszani.
0: Menjünk tovább, akkor a zenékkel, ez szerintem egy kiváló végszó, hogy egyet lépjünk tovább, mit gondoltok?
2: Abszolút.
0: Oké, akkor Necromancy-vel folytatjuk.

0: És ez még mindig a Tilos Rádió, itt az FM 90,3-on Budapest Eklektik, Beliált, hallottatok dal, amitől a holtak is feltámadnak, Necromancy. Vendégünk Fehér Holló, Beliál identitásában. Eddig kicsit körbejártuk ezt az új formációt. Most, vagy egy új identitást, az a kérdésem, hogy mik a közvetlen tervek, amik jönnek most ezzel? Tehát vannak most olyan fellépések, amik a közeljövőben várhatók, ahol aki most ezt hallotta és kedvet kapott bulizni, meghallgathat téged, vagy mik most, amik...
1: Mondhatok konkrét dátumot, helye?
0: Programajánlót hallottok, és mondhatsz.
1: Akkor nagyon jó, csak hogy véletlenül nehogy olyat mondjak. Szóval december 27-én lesz egy nagyon komoly cenzúra buli, cenzúra XXL2, és ez azt hiszem a Kassa hajón lesz, és bár még nincs bejelentve, mert pár nap, de most ezt így elárulom nektek, hogy én is ott leszek a fellépők között, úgyhogy a legközelebbi Beliál mise az ott fog
0: ezek
1: tartódni.
0: Ezek kívülnye a karácsonyt, már ez nyugodtan pattanjon a Kassa hajóra.
1: Így van. Az nekem egy érdekes nap lesz, mert előtte még lenyomok két hangosítást az akvába. úgyhogy majd átrohanok, aztán hajnalig megünnepeljük a Jézuskát. Bár mondjuk ez egy ilyen érdekesen jön ki a Beliál projekttel. Nem tudom, ez a transzcendens kapcsolat is egy érdekes dolog. Most hoztam ki egyébként egy showcase videót. Az a neve, hogy Black Ritual. Blotsk Ritual, így kell beírni a videó megosztókra, hogy meg tudjátok nézni. Ez kb. Egy ilyen 20-25 percnyi saját dalcsomagot tartalmaz, rengeteg saját dalt mutatok ott be. Elmentünk egy templomba fölvenni ezt a showcase-t, és saját fényeket programoztam minden dalra, hogy tempóra villogjanak, meg úgy villogjanak, ahogy szeretném, meg én is vágtam a videót, mert szerettem volna valahogy ezt így tudod, ilyen nulla költségből, hogyha már úgyis értek vágáshoz, meg ilyenek, akkor megoldani.
2: Ezen a ponton meg kell kérdezzük, hogy sikerült elintézni, hogy sátánista szerkóba, szarvakkal, szárnycsonkokkal a hátadon beengedjenek egy templomba, és ott fényekkel, hangerővel csinálj egy ilyet.
1: Hát ez igazából úgy van, hogy ez igazából Jézus aszkézise, tehát hogy igazából a bőrömön lévő tetkók, az a fájdalom, amit Jézus megélt, ezt viszem át. Viccelek, nem, egyébként úgy sikerült megoldani, hogy nagyon sok helyről elküldtek, hogy ezt ugye nem lehet, és amúgy iszonyat pössze vagyok, azt hallottátok az előbb. Szóval találtunk egy helyet, ahol ilyen önkormányzati kézben van a templom, ilyen kiállító térként van kb. Mert amikor...
0: Meg lehet kérdezni, hogy ez melyik hely?
1: Hát ezt most így nem árulom el, mert akkor mindenki oda fog menni videót csinálni, és akkor az nekem nagyon nem lesz jó.
0: Tisztesen.
1: Igen, szóval most egy kiállító teremként működik ott, és azt hiszem a nem tudom, Rákosiéknál azt hiszem szétverték a templom részét, és akkor szóltak nekik, hogy hát én egy napotok van elvinni innen mindent, úgyhogy minden festmény, meg minden ilyen dolgot azt kiürítettek onnan, és akkor amióta volt a rendszerváltás pont egy, azóta lehet ott újra menni. És kb. Ez.
0: Ez hány dal egyébként, vagy mekkora mennyiség, amit
1: úristen, hát szerintem egy ilyen 15-20 dal biztos van, mert ugye minden dalból kb. Egy ilyen másfél percet játszok be. Tehát igazából ez egy DJ mix, amit ott játszok, és csak saját dalokból. Nyilván ezt még ki tudtam volna akár egy órára is bővíteni, de ezzel az első számú célom igazából az volt, hogy ezzel ezt így tudod mutatni a szervezőknek. Uh-huh. Hogy szia, itt van a Beliál projekt, mert ezt tudod, mindenki le tudja írni, hogy mekkora sót csinálok, meg milyen jót csinálok, de hát tessék, 20 perc, saját dalok, így néz ki.
2: És Live Act 1-nek nevezted el, úgyhogy joggal felmerülhet, hogy érkezik a második is valamikor.
1: Így van, tehát hogy készül több showcase is, nyilván most már azért össze tudnék pakolni egy kettest, egy hármast, csak hát nyilván elszórja az ember, hogy azért így meghallgassák, stb. Illetve ez a Black Ritual, ezt így úgy találtam ki, vagy így gondolkoztunk a managementben, hogy ezt így tovább lehet vinni bulikra is. Mert hogy szerintem én mindig nagyon-nagyon szerettem azt, amikor el van nevezve egy koncert, hogy nem tudom, összeértem egy csomó ilyen Pilinszky, meg Csát Géza ikletésű ilyen szöveget, és akkor nem, mit tudom, mondjuk az lenne, hogy mit tudom, Belial, a varázsló halála, és akkor ez lenne a, nem tudom, a koncertnek a neve, érted? És akkor ez ilyen milyen jól hangzik.
2: Itt azért keverednek a színház és a zenei elemek önmagában a megjelenésed, de tehát minden fellépésen is száncsonkokkal vagy és szarvakkal.
1: Így van, és ez Wolf Rékának köszönhető. Mi ketten a drámaszakra jártunk a Vörös Martiba, ott el is végeztük a színész egyet, és ő tovább ment ilyen sminkes, ilyen nem tudom, mindenféle ilyen sebeket csinál, iszonyat profi a csajszí, szóval shout out to Wolf Réka, mindenféle dologgal lehet hozzá fordulni, és imádom, mert egyébként minden fellépésre, amikor jön, akkor így holó, nem akarjuk ezt még durvítani? És akkor így mondja, hogy hát hoztam ilyen izét, ilyen fehér színű, mi az, amit a szemed beraksz? Kontaktlencse. Hoztam ilyen kontaktlencsét, hogy legyen izé, ne legyen szemgolyód, meg ilyen hülyeségeket mond. Mondom, úristen, de imádlak. Úgyhogy mindig kitalál valamit, amitől ez még jobb lehet. Úgyhogy a hátamon általában ilyen csonkok vannak, mint hogyha letörték volna a szárnyamat. Tehát, hogy próbálok valahogy ez így megjelenésben is próbálom megjelenéssel is visszaadni azt a brutalitást, azt a sátánista dolgokat, amik így megjelennek. Nyilván majd ez díszletben is megjelenik, hogyha később a produkció odafejlődik. Tehát nagyon sok tervem van ezzel.
2: És de ez inkább színház, vagy van azért valami önazonosság is benne?
1: Hát nyilván színház, minden színház, ha belegondolsz, meg szerintem a túlzás néz ki jól a színpadon, mert hát azt vagy. Érted, azt látják messziről is, hogy minden villog, meg minden őrület van. De hát van, tehát ez az Istennel való kapcsolata, néha haragos vagyok Istenre, néha meg megértem, stb. Nagyon sokszor vagyok elégedetlen a világgal, meg nagyon sok minden olyan... De próbálom nyilván ezeket kiírni magamból. Most így
0: értem, lehet, hogy ez most te haragod, ami ebbe a projektbe belekerül?
1: Ez szerintem nagyon jól megfogalmaztad helyettem. A haragom is nagyon csúnyán benne van, persze.
0: És tehát akkor meddig tudja megtörténni? Ugye a teatralitás az gyönyörűen építkezik, amíg van valami alap. És érzed, hogy akkor ez még tovább, még bőven tovább fokozható és építhető?
1: Hát alapvetett gondolat, meg mondani való, az mindig lesz bennem, mert lévén az, hogy ez a munkám, hogy zenéket írok, ezért ugye ez a haragos dolgok, meg ezek a sötét, spooky, ugye hallottátok most is ezt az előző három dalt, azért ebben így érződik eléggé, egy stílus.
0: Hát van egy ilyen kicsit okkultabb világ.
1: Igen, van,
0: tehát
1: egy okkultabb világ.
0: Misztikus, és igen, egyszerre ijesztő, de közben meg egyszerre gyönyörű, tehát valami ilyesmi.
1: És ezt az énemet, ezt most ebbe tudom kiírni. Uh-huh. És ez az énem, ez mindig, ez a sötétebbik én, ez mindig ott lesz, meg mindig az bennem lesz az, hogy szomorkodok, vagy valami. Csak ezt a szomorkodást, vagy ezt a rossz érzést, ezt most pont nem egy nyálas pop-bang dalba, hanem valami brutalitásban akarom
0: ez
1: kiadni.
0: Ez a beavatási rituáléknak talán egy kicsit része, nem? Amikor átváltozunk valamiből valamivé, és akkor járja az ember végig a...
1: Így van.
0: Ezeket az utakat.
2: Fehér Hollóként egyébként voltak ugyanilyen izgi feat-jeid. Szerinted lehet, hogy sikerül rávenned most is mondjuk egy ilyen Alex kategóriai embert, hogy így jelenjen meg egy Belial zenében?
1: Hát én Alex helyett nem akarok beszélni.
2: Hát példának mondtam őt csak.
1: De én mondjuk tudom, hogy ő imádja az elektronikus zenét, és hogy szerintem, hogyha most küldenék neki egy olyat, amire azt mondja, hogy ez nagyon állat, akkor szerintem biztos igen mondana. Alex egy nagyon-nagyon-nagyon király mentor, és nagyon sok mindenbe segített nekem. Szerintem ő a magyar zeneiparnak az egyik ilyen legfontosabb alakja most.
2: Hát például ott neki igen a Schmidt Gergővel a senki se formáció azért szóval nem ismeretlenes.
1: Hát igen, azt nagyon imádtam annó, de még van, most volt régen a Goblin cápa, azt is nagyon imádtam, az egy ilyen hidden gem a múlja dologban.
2: Igen, és nem sokan ismerik ezeket
1: nem,
2: a dolgokat.
1: Nem,
2: Alex-el.
1: De azt imádtam nagyon.
0: Szerinted ez hogy történt, hogy ez a kollaboratív működés, ez végre ennyire része lett a magyar popzenének? Mert emlékszem, hogy elkezdett ugye a rapperek között, hogy elkezdtek együtt működni, és nem egymást fúrni, és azt figyelem, hogy egy elég erős kollaborációs szellem van most, akárhova nézek a sikeres magyar popzenébe. Ezt meg tud erősíteni? Ez egy valóság?
1: Szerintem van, igen, a kollaborációk azt szerintem azért történnek meg, mert nagyon sokszor úgy, tehát mondjuk a rappereknél tudom azt, hogy érted, az OTL-esek úgy írnak zenét, hogy lenyomnak egy tök jó bulit együtt, elmennek afterezni, és akkor az afteren izé írnak egy rakat demót, és akkor abból lesznek a dalok később. De érted, a piaci szempontból meg azért is fontos neked ezeket a feateket csinálni, mert sokkal nagyobb elérésed lesz. És mondjuk, ameddig régen elég volt az, hogy mondjuk csináltál egy előzenekari turnét valaki előtt, ha jó voltál, akkor vitted a fő előadóinak a közönségét, és akkor a következő turnédon már nem 50-en álltak rajtad, hanem 150-en vagy 200-an.
0: De annak ellenére egy konkurencia vagytok, jobban látszatok, amikor összedolgoztok?
1: Vagy? Ez mindenkinek érdeke szerintem, hogy kollaborációk szülessenek, meg azt lássák, hogy ilyen összetartás van. Tehát, hogy...
0: Én nagyon élvezem nézni, meg hallgatni, meg látni ezt a szellemiséget.
2: Hát még ilyen jó az is az üzenete, hogy így összetartunk, és nem fúrjuk egymást.
1: Persze. Szerintem kollaborációknak mindig lesz értelme, meg mindig lesz tere, és én egyébként biztatok mindenkit arra, hogy aki most kezdő zenész, az találjon maga köré olyan embereket, akivel együtt tud dolgozni, akikkel szeret együtt dolgozni, és hogyha mondjuk zenekarotok lesz, akkor érted, szerintem az egy nagyon fontos tényező, hogy olyan ember találj magad mellé, akivel be tudsz ülni a buszba, és le tudsz utazni, nem tudom, oda-vissza 3 órát, és ezt megcsinálni heti 3-4-szer egy turnén, mert az emberi része szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amellett, hogy nyilván jó zenészeket kell találnod maga mellé, meg jó projekteket kell csinálnod, visszatérve erre a fit dologra.
2: Oké, hallhattuk, hogy gitározol is, nekem még az merült fel, hogy Fehér Ollóként énekeltél is, voltak szöveges részek, most Beliálként ilyen nem volt, vagy van, nem is tudom.
1: Volt, tehát van olyan zene, hogyha meghallgatjátok ezt a showkézemet, a Black Ritual-t, akkor például ott rögtön egy olyan dallal kezdek, amiben szövegelek, meg nyilván fognak olyanok készülni, amiben benne vagyok, de például most érted, a Persephone-val is csináltam most új zenéket, amikben szintén van vokálos részem, de hát itt a hangszerek, ugye mivel producer vagyok, ezek nyilván én vagyok, ezt élőben pedig le tudom kísérni nyilván szintetizátorom, vagy gitárom.
2: Te dobolsz is, gitározol és szintizni is tudsz.
1: Hát dobolni is tudok szó-szó, nyilván nem vagyok olyan profi, mint a Vincent, a dobosom, de igyekszem nagyon. De érted bármit, tehát hogy ha most oda kéne ültetni, hogy akkor doboljak le, akkor nyilván be tudnám gyakorolni ezek eléggé egyszerű számokat. Tehát ez pont azért kell a Vincent, hogy ezeket megbolondítsa.
2: És úgy látom, hogy az egész életed a zene körül forog, ez az a hétköznapi munkád is, ez van esténként is. Honnan fakad ez, hogy van ilyen ős élményed mondjuk így gyerekként a zenével?
1: Apukám hangmérnök, és akkor így valahogy így talán ez örökített át, így nem tudom, hogy akkor most élőbe én is menjek. Az első zenekar, akit hangosítottam, az Alsaluna volt, és akkor így mondtam, hogy fú, még nem hangosítottam, tökre csinálnám, ők mondta, hogy gyere, csináld meg. Mondom, jó, és akkor nyilván az ember fejében megvan, hogy mert azért is jött ez, hogy annyira bénán szólnak szerintem egy csomó zenekar, és elmész egy buliba, és így Istenem, nem hallja, hogy ez nagyon-nagyon rossz, vagy valami, és később ugye rájön az ember, hogy de valószínűleg ő is hallja, hogy nagyon-nagyon rossz, csak nagyon sok olyan tényező van. A Víg Arnold mondta nagyon jól, hogy ameddig a stúdióban az a feladatot, hogy minél jobb legyen, élőben az, hogy minél kevésbé legyen rossz. Igen. És hogy ott olyan tényezők vannak, amire nyilván akkor jön rá az ember, amikor ezt elkezdi csinálni, hogy hogyan lehet ez jobb, de hát nagyon jó tanáraim voltak, például ott a Tajti Tibold, nem tudom, a Somodi Áron, például ő is nagyon sokat segített. Nagyon sok olyan ember mutatott nekem a élőbe dolgokat, hogy mivel lehet ez jobb, amivel most már azt érzem, hogy szerintem most már én is egy kompetens hangmérnök vagyok élőben, akire rá lehet bízni egy zenekart, akár nem tudom, egy színpadot, hogyha fesztiválra el kell menni.
0: Ugye ez mindig egy érdekes dolog, amikor egy színpadot visz valaki, hogy ott azért nagyon sok minden megfordult, tehát ez maga a mély víz, amikor valaki egy színpadot végig tud vinni.
1: Ez mind a két oldalról, tehát hogy helyi hangostól, meg amikor te mész a helyi hangossal találkozol, hogy nem meccselnek a helyi riderben, a mi riderben írt dolgok, tehát ezek mindig ilyen oroszul lettek, hogy most éppen mit hoz ki a görgő, és hogy lehet, hogy tehát volt már ilyen, hogy érted, itt kb. Fejbe kellett lőnöd magadat bele sajnos, mert hogy annyira nem akarta kiadni a dolog, de nyilván az van, hogy bárhova elmész, a legrosszabb körülmények között is le kell hoznod. Nekem szerintem ilyen a Mis turné volt egy nagyon nagy tanulókör. Voltam vele hangmérnök egy fél évig, és minden diszkót megjártunk. És tehát olyan körülmények között játszottunk, amik, amik fú, tehát így fogja a fejét az ember, hogy az, az nem zenekarra lett tervezve, mert ott zenekarra mentünk, és szerintem nagyon-nagyon sokat fejlődött ott mindenki abba, hogy a legrosszabb körülmények között is olyan bulikat toltunk, hogy megáll az ész, meg úgy szólt az a hely, ahogy még soha. Úgyhogy van ebbe tanulnivaló. Úgyhogy ajánlom mindenkinek azt, hogy próbálja ki magát rossz helyzetben, meg nehéz helyzetben is, mert abból tud fejlődni.
2: Abszolút.
0: Menjünk el még egy dalra, hogy maradjon még egy kis időnk visszajönni, és akkor utána zárunk.

Hát folyjon a kékvér, gyulladjon be az agykert, érezzék mi az éjség, legyen kétség a ház tömbben. Sírjatok Ferrarikba, nézzetek le rózsadombról, de mi láttuk mindent, velünk nem szól a

0: Ez itt a Budapest Eklektika Tilos Rádion, Belialtól a Kaviár című dal premierjét hallhattátok. Nagyon szépen ért véget ezzel a vonással, és ugye itt elég súlyos és kemény dallamok és szövegek hangzottak el. Mesélsz egy picit arról, hogy ez a dal hogy született, milyen kollaboráció volt ebbe, és hogy...
1: Volt egy szintén fretes producer és DJ, a Bio, akivel egyszer összeültünk zenélni, és ott egy-két dalt kb. Egyszerűen alatt le is daráltunk. Nagyon fluid volt vele a munka, és amikor kész lett ez, és akkor jött ez az ötlet, hogy el kéne kezdenem rappereket, énekeseket rádobálnom ezekre az elektronikus zenékre, akkor rögtön jött a gondolat, hogy miért ne kérném meg a sógoromat, Pétit, ő a Hold udvarból is ismerhető egyébként, és hát igazából így valamikor lementünk Balatonra együtt nyaralni, és vittem a laptopot, és akkor igazából ott megszületett ez a dolog. Szerettem volna, hogy egy kicsit így a felső tíznek egy ilyen bemutatás, ilyen társadalomkritika.
0: Ez a luxizók.
1: Ez a a luxizóknak bemutatni. Kicsit ezzel így magamnak is nyilván bemutatok abban a szempontból, hogy még mondtam, hogy én régebbi kezdő fehér holló dalok inkább ez a bulizós zenék voltak. Ez valahol talán egy ilyen iróniája is ennek a dolognak, vagy egy ilyen bemutatás a múltamnak talán, hogy annó ilyen zenéket csináltam. Meg hogy én most hol vagyok, meg most mit csinálok. Talán ez is benne van. Most december 27-én lesz egy következő koncertem.
0: A programajánlót hallottok.
1: Hogyha tetszettek a dalok, tetszett ez a nagyon Halloween-i, ez most pont aktuális vibe, ezek a gonosz gondolatok, stb., amiket hallottunk, akkor mindenkit várok szívesen a Kassahajón, hogy szétszedjük a helyet. Egyébként mindig így mondom az Instán, hogy tartsunk egy misét, meg hogy meg próbálom ezeket a szektás dumákat mindig így valahogy így, tudod, ChatGPT-vel így összeírja az ember.
0: Ez is része a brandnek, miket, a szekta.
1: Persze, hogy miket lehet mondani, de nyilván, amikor így eljön interjúba az ember, akkor nem érzem magamat képesnek annyira, hogy 100%-osan karakterből beszéljek, mint egy szekta vezér, de lehet, hogyha nagyon befut a projekt, és ott vagyunk, hogy érted, én vagyok a nem tudom, következő, nem tudom, azért, vagy nem tudom, hogy akkor lehet, hogy majd úgy jövök ide, hogy tudod, hogy már ilyen szekta vezetőben ilyen emberek így mögöttem állnak, meg minden, csak így leülök, és így mindegy, el tudjuk képzelni.
0: Nagyon korrekt ez a szekta attitűd, de még egyetlen egy kérdésem volt, amit fel akartam tenni, az, hogy ugye showkészeket készítesz. Neked a külföldi showkészekkel milyen tapasztalataid vannak, mint magyar előadó? Akár mint producer, akár saját magad, miket láttál ebből, mennyire nehéz befutni külföldön, van valami, amit...
1: Én egyszer voltam magyar showkézen a NLP-vel, és még nem is tudom, hogy szerintem hol voltunk, már nem is emlékszem, hogy hol volt, de arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok szervezővel tudtunk ott találkozni, és nagyon sok embert ismertünk meg, akiket itt személyesen mondjuk előtte nem, mert hiába mondjuk turnézik az ember nagyon sokat, stb., így a szervezőkkel, meg a bookerekkel általában nem találkozol, amikor elmész. Tehát mindig egy helyi lebonyolítóval, egy színpadmesterrel találkozol, szerintem ennek mondjuk sok értelme lehet, vagy van, hogy itt olyan kontaktokat tudsz begyűjteni, amit esetleg nem. Én ugye még külföldre én nem targetáltam magam, viszont a kiadóval most beszéltük, hogy nyilván ezek a showkézek azért is lett, ugye angol a cím, a Black Ritual, az első showkéz, mert ez kompatibilis azzal, hogy elmenjél külföldre. Tehát, hogy ezt, érted, ezt is próbáljuk, hogy legyenek majd angol dalok, vagy legyenek olyan dalok, amivel esetleg nincsen szöveg, és akkor azt elektronikusan is tudod, így ki lehet ajánlani, stb. Nyilván ez is cél, de hát elsősorban szerintem Magyarország a prior. Tehát arra gondolok mindig, amikor mondjuk jönnek hozzám, hogy angol szöveggel írnak zenét egy zenekar, mint producer mondom, mindig megkérdezem, hogy jó, de hogy akkor most itt tervezte kiköltözni? Vagy akkor ezzel mi a cél? Mert hogy gondolj bele, hogy itthon állsz egy óriási hosszú sorban, hogy te oda kerülj a pulthoz. Na ez külföldön, ezt a sort, ezt szorozd meg hárommal, plusz nem az anyanyelved a dolog. Tehát hogy szerintem itt olyan nehézségekbe ütközik a dolog, ez az egész, hogy ez a magyar nyelv, meg az, hogyha magyarul kommunikálsz a saját népedhez, akkor az sokkal előbb fog olyan embereket megtalálni, akik ezzel tudnak azonosulni. Tehát most érted, nem is feltétlenül ezt a szektás, ördögi vibe-ot kell valakinek elkapnia, hanem csak mondjuk azt mondja, hogy imádja ezt a zenét, és akkor pont néhány szöveg elkapta, stb. Sokkal előbb fog tudni rácsatlakozni valamire, vagy érted, hogyha nem is erre, hanem azok, hogy kik énekelnek benne, vagy hogy én milyen vagyok, és akkor arra rá tud csatlakozni, mivel magyarul kommunikálok a közönségemhez minden szociális platformon. Ezért szerintem ez hangsúlyosabb a magyar nyelv.
0: Abszolút igazad van, ennek ellenére nagyon sokaknak nehezebb magyarul dalt írnia, mint angolul. Angolul adja magát.
1: De nyilván, hát angolul adja magát, magyarul adja magát, ez olyan, mint hogy most megtanulsz gitározni, nyilván bélán fogsz az elején. Megtanulsz, nem tudom, programot fejleszteni, nyilván az első programjaid összeomlanak. De hát addig kell csinálni oda, ameddig olyan nem lesz, amire azt mondod, hogy na, megtaláltam magamat, akkor ezen az úton kell menni, ebben a stílusban. Tehát például most hallottátok, hogy ezek a dalok, amiket bejátszottam, ezek mind azért így berakhatóak egy csokorba, hogy azért hangulatilag, vibe-ilag, hangszerelésileg azért eléggé hasonlóak. Ez nyilván nekem se jött elsőre össze a Belial projekttel, hanem kellett egy pár dalt megcsinálnom, vagy elkezdenem, amire olyan lett, hogy azt tudom mondani, hogy na ez így beleillik a nagy egészbe, amit elképzelek. Tehát fontosan szerintem alkotni és csinálni kell, fejleszteni önmagadat, és akkor fogsz egy olyat elérni, ami így koherens.
2: És mondtad, hogy több zenébe is belekezdesz, ilyenkor hogy kell elképzelni, mennyi félkész vagy kiadatlan zene vár rá?
1: Hát kiadatlan zenében mindenféle kiadatlan zeném van, meg nyilván mindenféle beat is, mint producer, tudod, elkezd érni az ember. Ez olyan, hogyha hajnali egykor jön rá, hogy zenét csinálsz, akkor hajnali egykor csinálod meg.
2: Hát, inkább úgy kérdezem, hogy mennyi aktív zenén dolgozol egyszerre?
1: Fú, ezt nem tudnám.
2: Mert nem lesz elég a két kezébe.
1: Hát nem tudom, 100 biztos van, ami most itt dolgozok, wow. Tehát hogy ami még nincs kész, és már menetben van, tehát nagyon sok projekt van. Nyilván ezeknek az összefogás, az nagyon sokszor jönne oda hozzám valaki. Mit is csinálunk, mi a neve, tudod, meg kell nézni, tudod, és akkor ahogy bejátszod a zenét, már emlékszel rá, de mennyiszer volt az, hogy így jött, tehát hogy hallgatunk zenét, vagy valami, és így, pakker, ezt én írtam? És úristen, ez nagyon jó, és nem emlékszek rá, hogy ezt én írtam. Tehát, hogy érted, dolgoztam hálainek már a Bruno Spatzzal, a Valmáról, a nem tudom kivel, nagyon sok emberrel, érted? Tehát annyi mindenfélét csinálhattam, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon sok jó embert ismertem meg nagyon sokan segítettek, hogy az, hogy most a Beliát csinálhatom, az egy nagyon hálás dolog, és az, hogy kipróbáltam ebbe is magamat, az nagyon hálás, úgyhogy mindenkit várok a Belial szettjeimen.
0: És december 27-én programajánlóként Kassahajón hallgathatjátok meg ezeket a Belial szetteket, programajánlót hallottatok, nekünk pedig sajnos lejárt az időnk, nagyon köszönjük Fehér Hollónak, hogy megmutatta Belial nevű alter egóját ma nekünk, további kellemes szektaépítéseket kívánunk neked, és mindenkit, akinek ezt tetszett, annak nyugodtan javasoljuk, hogy nézzen utána. Ez volt már a Budapest Eklektik, köszi, hogy itt voltál, sziasztok!
2: Köszi, hogy itt voltál.

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Jó estét kívánunk a Tilos Rádió népzenei műsorában. Időzünk, és hallgatunk szebbnél szebb muzsikákat a világnak nem minden tájáról, de nem egy tájáról. Ha látnátok, milyen gyönyörű, szép zöldszínű harmonikán muzsikálták ezt a szép ukrán dalt, ez egy születésnapi köszöntő volt egyébként, és most következzék Müsko Horo bolgártánc, utána egy bosnyák ének pengetős hangszeren, amiből sok egymáshoz megszólalásig hasonló van náluk a bosnyákoknál. Utána viszont Ajtaini Kocsis Mari fog énekelni egyelőre. Ennyit fért bele a memóriámba. Hallgassátok szeretettel.

Stílus népzene, és lám, vagy hallám, él még a népdal. Ezt egy széki fiatal lány énekelte napjainkban, Filip Boglárka. És lám, milyen szépen tudja. Most következzék egy régi görög filmből részlet, Pontoszi zenével, utána a román falu, vagy bukaresti falu múzeumban készült felvétel, harmonika és egyéb hagyományos hangszerek vannak rajta. Utána jön egy kicsit őrült hegedűs, szintén román, betyárkodik egy kertben ugra-bugrálva hegedül, de valóban igen jól. Utána következnek megint bosnyákok, aztán szlavóniai kóló, és akkor még Boszniából egy régi stílusú ének, és ezt a blokkot zárjuk akkor egy vásári tréfás nótával Szlovákiából.

Oj, zakazaný rozhlas, program ľudovej hudby Tilos Rádió Nibzene. Amikor 1975-ben először jártam az Zakopane környékén a Lengyel Tátrában, a Guráloknál, Kosceliszkóban, sőt, mi több, Nenzúfkában, a csodálatosan kedves Masnyák családnál, Stircsuláiknál. Na, akkoriban hallottam az ottani Guráloktól ilyen muzsikát, ilyen éneket, mint ami most következik két válogatásban. Utána mit ad Isten, megint bosnyákok jönnek, és egyéb délszlávok, még szerb is lesz benne, talán horvát is, egy-néhány szám. Aztán utána viszont már nagy sajó új muzsika is fog következni. Jussunk csak el idáig, kezdjük el.

jedno da su pesmi, pa sve zajedno.

Free.

Tilos Rádió népzenei műsor. Még, hát így, hogy úgy mondjam, ez dobta a gép. Most a délszlávoknál maradunk még egy darabig, aztán eljutunk egyéb szlávokhoz is.

Tilos Rádió, népzenei műsor, csak sajnos már nagyon a vége fele. Úgyhogy búcsúzóul, hogy azért legyen egy kis magyar vonatkozás, elmegyünk Agócs Gergellyel együtt az Orosz Federációba, ott is a Karacsáj-Cserkesz autonóm köztársaságba, Alakaj Aul nevű faluba, a szovjet időkben még Erkin Sakhárnak hívták ezt a falut, és ott van egy kiváló népművész, Arslanbek Asau Szoltánbekov, aki énekel nekünk Dombra kísérettel egy szép dalt, és Agócs Gergely pedig ráismert a Moldvai Csángó párhuzamára ennek a dallamnak, és ezt mindjárt el is énekli Arslanbek kíséretében. Ezzel a Nogaj-magyar párhuzammal fejezzük be mai népzenei műsorunkat, de ti csak maradjatok a Tilos Rádióval tovább is. Sziasztok!

автобусу.

Tilos Rádió. És bennem lassan véget ér az Hűm TV műsor. Sisztát hallottátok, Szelekt a Sisztát. Most pedig elkezdődik a Bioritmus című műsor, Dr. Analóg kizenei csokrával. Hallgassátok a Tilos Rádiót, sziasztok!